földön kívül már recseg, vagy csak zsisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Slágerkult.ro oldalra.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol, de 5 zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort is a Gaga Rock, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu

0: Rádiógaga.ro.
1: Rádiógaga.ro.
0: Folyamatosan visülő hírtartalom.
1: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
1: A világ gombáról.
2: New truck, big

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

keresgéltél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ru. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Az RMDS megszavazná a leendő kabinet beiktatását, amennyiben a kormányprogram tartalmazza a számukra fontos intézkedéseket, jelentette ki Antal Árpád. RMDS-es politikus belekerült Románia National Geographic utazási magazin legfrissebb októberi ajánlójába. A következő órákban egy kicsit felhősebb lesz az égbolt, viszont alapvetően kellemes időjárás várható. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Háromszéki gyermekek és fiatal családok ismerhetik meg közelebbről Márton Áron püspök életét. A megyei önkormányzat tegnap egy online ülésen döntött arról, hogy összesen 30 ezer lejjel járul hozzá az ehhez kapcsolódó programok megszervezéséhez. Ennek célja, hogy a fiatal nemzedék megismerje Márton Áron hitének, bátorságának és szolgálatának példáját, valamint azt, hogy milyen meghatározó szerepet játszott az erdélyi emberek és közösségek életében. Bereckben októberben a kézdiorbai főesperes mintegy 250 gyermeket és fiatalt vár. Sepsiszentgyörgyön novemberben a Sepsi Barcasági Főesperesség programja a Belvárosi és a Krisztus Király plébánián zajlik, szintén mintegy 250 résztvevővel. Az RMDS megszavazná a leendő kabinet beiktatását, amennyiben a kormányprogram tartalmazza a számukra fontos intézkedéseket, jelentette ki Antal Árpád a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tegnapi egyeztetést követően. A pártpolitikusa kihangsúlyozta, hogy a szövetség nem ragaszkodik ahhoz, hogy minisztereket delegáljon az új kormányba, és akár a kormányzati szerepvállaláson kívülről is készek megszavazni Lucán Niculescu kabinetjét, ha a garanciát nyújt a munkahelyek védelmére, a nyugdíjak korrekciójára és a demográfiai válság kezelésére. Antal Árpád ugyanakkor egyértelmű feltételként szabta meg, hogy az RMDS semmilyen körülmények között nem támogat olyan konstrukciót, amelyben a szélsőséges alakulatok is helyet kapnak. A szövetség a két nagy párt, a szociáldemokraták és a liberálisok végleges döntése után határoz saját lépéseiről. A helyzet ugyanakkor még mindig bizonytalan, ugyanis a PNL nem hajlandó kormányra lépni a PSD-vel. Lucán Niculescu kijelölt miniszterelnök viszont egy PNL-PSD RMDS kormányban látná a legnagyobb lehetőséget. Országos ellenőrzés sorozatot indított a román adóhatóság a használt autókereskedelemben. Az Atom elnevezésű akció első szakaszában 35 olyan kereskedőt és céget vizsgálnak, amelyek telephelyein több mint 38 millió euró értékű járműkészletet azonosítottak. Az adóellenőrök a gépkocsik teljes kereskedelmi útját nyomon követik a külföldi beszerzéstől a végső eladásig, hogy kiszűrjék az esetleges csalásokat. Bár a mostani akció kizárólag a hivatalos kereskedőkre vonatkozik, az adóhivatal korábban a magánszemélyeket is górcső alá vette, akik nagyobb mennyiségben árultak online, illetve a tisztázatlan eredetű pénzből vett luxusautók tulajdonosait is leellenőrizték azokban az esetekben, ahol a jövedelem mértéke nem volt összeegyeztethető az autó árával. Bekerült Románia a National Geographic utazási magazin legfrissebb októberi ajánlójába. A brit kiadásban megjelent összeállítás az ország egyes úti céljait, többek között New York, Skócia és Egyiptom mellett javasolja az őszi időszak kiemelt úti céljaként. A cikk a Törcsvári kastély, a Brassói Fekete templom, illetve a Transfogarasi út mellett a Kolozs megyei Hólya erdőt is kiemeli. A nemzetközi sajtó figyelmének köszönhetően a kolozsváriak körében közkedve kiránduló helyen már az elmúlt hétvégén is a szokásosnál jóval több külföldi túrázóval lehetett találkozni, számol be a Krónika. A mai napon is nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárásra számíthatunk. Sepsiszentgyörgyön és környékén a következő órákban 6 és 19 fok közötti értékekre számíthatunk. Csapadék nem várható, talán egy kicsit felhősebb lesz az égbolt. Köszönöm, hogy velem tartottak, a híreket hallották.
0: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja Önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Most pedig.

0: pattogós, pörgős és piros posgás péntek reggelt kívánunk mindenkinek. Szevasztok, 7 óra múlt néhány perccel kezdődik a hármas szava. Itt vagyunk mind a hárman, itt vagytok ti is. Minden rendben, előttünk a hétvége és nyakunkon az elmúlt munkahét.
1: Csak azért, mert péntek van, az nem lehet, hogy ne aliteráljunk egyet így ebben a kora reggeli hajnali órában. Persze pirkadat is lesz majd, meg pitymallat a péntekben. Itt vagyunk hárman, Máté Kincső, Berecki Szili és Nagy Endre. Kezdjük a mait.
2: Így van, itt vagyunk a Patak Parti pénteken. Ez most nem tudom, honnan jött a vélemény az, hogy a zene az jó. Ellie Goulding következik, Something in the Way You Move. Ezzel indulunk már is, jó reggelt.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében.

0: mindenkinek. Október 9-e van, mi van október 9-én? Na mi?
1: Október 9-én van, még néhány nap karácsonyig.
2: Péntek? Péntek?
1: Ja, ennyi.
2: Hirtelen elkezdtem kajtatni a kis gondolataimban, hogy vajon mi történhet, ha tegnap október 8 kapcsán már volt valami
1: faramúci
2: érzés. Ha tegnap volt a Harry Potter könyvek világnapja, akkor nem tudom, a varázspálcák élesz, és akkor ezt is megjegyezzük. Nem akarunk egy újabb petíciót indítani varázspálca ügyben is?
1: Várjuk meg, fusson be a hírjás egyszer. Lássuk, azzal mekkorát
2: hasítunk. Hol tart vajon az a történet? Kíváncsiak vagyunk?
0: Hát kíváncsiak vagyunk a tegnap hol tartott. De azt
1: minden évben elővesszük, szeptember elején is, minden évben újra promózzuk, addig, ameddig talán ott valahol, mikor már dédapák és dédanyák leszünk, akkor már jó helyen fog lenni.
2: Ha megéljük, drága ember.
0: 171 még mindig. Úgyhogy drága hallgatók. Ennyi volt, igen, hogyha egy picit stagnálunk. A drága hallgatók, keressétek vissza a Facebook posztunkat, a Green Day-es Facebook posztunkat, ott találtok egy petíció linket, és azon a petíció linken tudtok szavazni, és amint összegyűl a... Mi
2: ezer?
0: Mennyi? Ezer, ja igen, ezer, igazad van, igen. Igazad van, akkor elküldjük a... Hogy hívják a csávot, mindig
1: Billy.
0: Elfelejtem.
1: Billy Joe Armstrong.
0: Billy. Na, Billy, neki el fogjuk küldeni az űrhajós gyereknek, legalábbis a neve.
1: És akkor öröm lesz a Billybe.
0: Úgyhogy a varázspálca petíciót szerintem hagyjuk meg, hogy járjon le az első Green Day napok itthon.
2: Igen.
0: És akkor megszervezünk, most mindenki minden ebből fesztivált szervez, úgyhogy mi is szervezünk egy Green Day fesztivált, elhívjuk őket, mint sztár fellépő, mi a zenekarra fellépünk, előzenekarnak,
1: hát, erre már úgyis falu napokon fognak zenélni.
2: Ez meg lesz. Így van. Ha még élnek egyáltalán, ezt is tegyük hozzá. Hány esztendős egyébként ez a Billy?
1: 50 körül van ő is.
2: 50
1: már.
2: Körül, menj
1: már. Most
2: már
1: mindjárt rocker meg van vénülve.
2: Hát nekem az a baj, hogy lelki szemeim előtt még mindig a 10 esztendős szobám falán lévő plakátkép ugrik fel.
1: Azon zöld volt a hajam?
2: Azt hiszem, hogy nem, ott már fekete volt, mert ugye a zöld után festette vissza feketére, de az ikonikus nyakkendől, az a kiengedett ingecskével együtt, az azért úgy nagyon megvolt, meg ilyen rockerláncokkal az oldalán a rövid gatyúra feltűzve. Nekem ez a kép van lelki szemeim előtt, nem is
1: maradjon
2: vagyok hajlandó
1: ne is
2: így maradni.
1: Rá.
2: Ugye? Azt mondom?
0: Nem mondjam, hogy mennyi akkor.
2: De mondd, hogy mennyi.
0: Akkor inkább nem. Jó, 55 lesz februárban.
2: Ó, ez nem olyan veszélyes.
1: Nem olyan veszélyes. Az a kérdés, hogy jól öregedette, mint a Clooney. Mert ha
2: na
1: nem,
2: ez az.
0: Szerintem ő
2: igen. Az. Igen?
0: Szerintem ő igen. Hát jól áll ennek a stílusnak, szerintem jó.
2: Billy Ian Armstrong.
1: Joe.
0: Nehéz neveket megjegyezni, volt egy kicsi Joe közötte.
1: Joe.
0: De én is csak így írtam, hogy Billy Armstrong, mert elfelejtettem a harmadikat, de ott kiadta. Hát nem néz ki rosszul a csávon.
2: Maradjunk annyiban,
0: jó se, de...
2: Hogy jó, az nem ilyen. bocsánat.
1: Melyik volt? Ez a piros nyakkendős volt?
2: Ez az én időszakom, amikor elértem őket.
1: Igen,
2: majd meg kéne mutassuk a hallgatóknak is, hogy tudják, hogy miről beszélünk.
1: Hát igen, mindannyian innen indulunk, csak máshová
2: jöttes. Ne, de itt úgy néz ki, mint én sminkelés előtt. Tehát, hogy
1: azon a különbsége, hogy ő smink után.
2: Igen, és egy kicsit hosszabb a haja.
0: Ó, megkaptad a közös pontokat.
2: Nagyon megmondom. Reggelente leülhetnénk kutyogni a kávé mellett, mert nagyon összecsengnének itt a dolgok.
1: Egyik reggel beülne itt helyetted, Billy Joe, borzosan.
2: Észre se mennétek.
1: Dehogy nem, azért.
0: Dehogy nem, de.
1: Te nem sminkeled olyan keményen a szemed alatt feketével.
2: Egyébként lehet, hogy lopnom érdemes lassan nekem is a Gucci táskáimmal ezt a sminkelési formát. Na, akarva akaratlan, látjátok, október 9-én is a Green Day-ről beszélgetünk, úgyhogy még egyszer görgessetek bátran vissza a Facebook oldalunkon, és egyébként van egy csomó jó néznivaló is, közben megnézhetitek, és írjátok alá a petíciót, legyen szeptember utolsó napja hivatalos és Green Day Day, ugye, ahogyan ezt szerettük volna. 07 30 54 88 88.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk. Hármas szabály. Let me tell you.

0: Paul Russell és a Lil Boating, és itt is vagyunk veletek 17 perccel pontosan 7 óra után. Ha tegnap volt születésnaposunk, Bruno Mars, azaz Fernandezos Mezlesztos Les Havajos.
1: Igen.
0: A csávot valami ilyesé. Latinos Havajos gyereknek.
2: Maradjunk akkor... a Bruno Marsnál, ezt szeretjük.
0: Akkor ma is van egy nagyon szép évforduló, zenészes évforduló. Hát nagyon szép, ez megosztó, de amúgy elmondom. John Lennon született 1940-ben, képzeljétek el a mai napon, úgyhogy ma lenne 86 éves. Az úriember.
1: Haza a fránya New York januári nap nem történik meg, és az az idióta nincs ott, már bocsánat nem lett ilyen emberekre, sőt, még csúnyában is lehetne rá mondani, de hát valamikor a zene a világpolitikával jobban össze volt keveredve, és ez veszélyes is volt egyesekre nézve sajnos.
2: Hát igen, igen, mondanám, hogy nem ezeket a korokat éljük, de ha nem is konkrétan ilyen csúnya változatban, de hasonló sértések, bántások azért történnek meg mindig. Tudjátok, ugye, hogy a verbális abúzió, jól mondom? Igen, az is abúzió, úgyhogy nem.
0: Igen.
2: Jó, ennyit akartam mondani.
0: Oké, okay. Nekem az, aki igen, mondja csak Endre.
1: Csak akartam mondani, give peace a chance, így utólag is megköszönöm.
2: Így utólag is, igen.
0: Így van, így van. Hát azért John Lennon, meg Beatles, meg mindenféle, azért egy egész komoly korszak alkotó dolog volt. Van azóta, vagy lett azóta új Beatlesünk? Mármint, hogy értsétek jól, tehát, hogy olyan korszak alkotó zenekar, banda, csapat, aki ennyire, mint a Beatles. Én nem kapok. Jó, vannak ilyen legendák voltak, persze, egy Michael Jackson volt, egy, nem tudom, tehát, hogy azért voltak olyan óriás nevek, de mint zenekar, aki ennyire úttörők stílusban, úttörők karakterben, úttörők átjáró brandingben, úttörők mindenben, tehát, hogy ennyire nem nagyon tudok én azóta mondani így kapásból,
1: hát
0: egy olyan zenekart.
1: Próbálkozott még a Backstreet Boys, meg a One Direction, de valahogy nem sikerült a lécet.
2: Igen, az a helyzet, én ezt mindig úgy fordítom le magamban, hogy azért nem tudtak ilyen ikonikus bandák születni, akik ennyire lázadók, vagy korszakkal szembe menők voltak, mert hogy egyszerűen elpuhultak, elpuhányosodott tulajdonképpen a korszak maga is, ha egyáltalán maradtak még korszakok. Tehát ma már nem feltétlen vannak olyan erős dolgok, ami ellen annyira lehet lázadni, ahogyan ezt gombafrizurával megtették anno. Hát mondjál!
1: Hát azért nézd meg a világ állapotát, volna
2: hát
1: miről beszélni.
2: Vacak, igen,
1: csak
2: a világ...
1: nem erről szól a zene egyrészt, másrészt nem áll mögé a közönség. Ha elkezdesz most politikai zenét csinálni, vagy elkezdesz társadalmi kérdésekről zenét csinálni,
0: jaj, de hogy nem.
1: Akkor eléggé magadra maradsz egy idő után.
2: De nem is olyan sarkallatosak a társadalmi helyzetek most azért. Egyébként Magyarország jó példa, tehát ha visszaugrunk április 12-e elé, és az azt megelőző egy-másfél esztendőig, azért lehet itt azért ilyen-olyan dolgokat bekiabálni, vagy észrevenni erős határhúzásokat, de globális mérce szerint nem azt mondom, hát van háború, van gazdasági válság, van mindenféle, de az az elnyomás, vagy az a rendszer szintű működés, ami ellen lázadott annak idején a Beatles, olyan nincs egy jó ideje már.
0: Igen, mert mindenek van, mert ilyen pro és kontra oldala. Tehát, hogy most igen, tényleg visszatérő Magyarországon, mert sok zenész él abból, hogy választások előtt úgy döntött, hogy valamerre áll, a másik felé pedig a világ szinten néz csak meg, mibe álljál bele. Tehát, hogy beleállsz az egy neműek házassága dologba, vagy éppen az mit tudom én, a különböző neműek házasságába. Rögtön van egy másik oldal, aki kicsinál. Rögtön van egy politikum, aki kicsinál, egy másik oldal. És az a baj, hogy most már erre lehetőség van. A Beatles korában nem volt, a Beatles korában csináltak ők valamit, odaállt a közönség, és a politikum befogta a száját, mert azt mondta, hogy de jobb, ha ezekkel szemben mi sem megyünk.
1: Igazából talán ott van a legnagyobb probléma az egészben, hogy most már sokkal gyengébb zenével is sztár lehet lenni.
2: Hát meg felhigult az egész, igen, de ez érvényes nem csak zenére, hanem irodalomra, meg ugye egyáltalán, ha művészetekről, alkotásról beszélünk, mert a mindenkori nagy alkotás legszebb, nem tudom, hozadéka, az lényegében az tud lenni, amikor tényleg társadalom formáló szereppel is bír, ma már annyira formálódik önmagától a társadalom, hogy lehet nincs is rá szükség. Na, jól elkomolytottuk itt a dolgokat,
1: rögtön
2: a
1: mai
2: fél nyolc sincs, ahogy mondja Endre. Gyertek, beszéljünk a vidám jó dolgokról, például fekete-fehér, igen, nemről, amire természetesen ma is regisztrálhattok, illetve ott van a szülinapos nyereményjátékunk is, oda is jöhetnek a regisztrációk.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

napközben, kocsiban ülve, a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: csak néhány másodperc és 7:30 van, és hogyha most azt mondom, akkor igen, 7:30 van. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, péntek van, a nap legjobb híre, hogy a hétvége előtt állunk, egész pontosan és egész konkrétan, és a másik nagyon jó hír, hogy minden bent és itt vagytok velünk, és partnereink vagytok. Beköszön Robert hozzánk, pitymallattól piruló, pirkadatos, pálinkás, poénos pénteki jó reggelt kíván mindenkinek. Még nagyon álmos vagyok, írja, nagyon álmos vagyok a melóban, egész pontosan, az éjjel úgy aludtam, mint a farkas. Hát akkor, jaj, a farkas, amelyik így csinál éjjel a teli holdnak, hogy
1: igen, szerintem Robert is egész éjjel orgonált, mint a farkasok Szibériába. Közben Marika is ír, jó, elég jó betűt mondtam, jó, még van.
0: Igen, de csak a hosszú, reggelt. Az utas a hosszú.
1: Jó, ó, reggelt. Csodaszép pénteki napotok legyen, tartalmas hétvégét mindenkinek, Marika részéről az óbetűket is megfejtettük.
2: Ja, így van, így van, így van. Anikó is itt van velünk, sziasztok. Mitől jó egy nap? Filozófiai kérdés következik, hölgyeim és uraim. Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót, hogy örülni tudunk, és attól, hogy holnap is lesz egy nap, lehet, hogy még jobb, mint a mai. Lehet, hogy még rosszabb, teszem én hozzá. Csak itt szelek. Csodás péntek reggelt, örömteli szép napot, áldott békés szép hétvégét, Anikó.
0: Jaj, de drága vagy, Anikó.
2: Na várjál. Akkor fussuk ezzel egy kört. Nem Anikó ellen akarok menni, de ez a ha mindig gondolj arra, hogy a holnap jobb lesz, motiváció, ezeken, neketek nem, egy kicsit ilyen felszínes dolog.
1: Már
2: nem érzitek ezt, hogy ez felszínes dolog? De hogy ha rossz a kedved, gondolj arra, hogy holnap biztos jobb
1: nem
2: lesz.
1: Nem, ha rossz a kedved, tapsolj nagyokat.
0: Igen, ez jut eszébe. Nekem az jut eszembe, hogy ha rossz egy picit a mai nap, ahhoz, hogy a holnap jobb legyen, már pedig ugye hiszünk abban, Anikó írja, hogy jobb lesz a holnap, azért viszont ma kell tegyünk. Úgyhogy már azzal jó lesz a mai nap, hogy tetrekészek vagyunk, meg cselekvőképesek.
2: Uh-huh. Ezzel egyetértek. Nem, Anikó, nevedd magadra, ezt most már nem rólad szól, ez csak az én fantáziám elerett. Valamelyik péntek reggel. A kérdés az, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ma mindegy, már mai napnak mindegy, majd holnap jobb lesz. Ez csak ilyen tűzoltás.
1: De nem így értjük ezt.
2: Az, hogy ti mondtátok, az úgy jó. Az úgy
1: mi úgy értjük ezt, hogy képzeld el, hogyha a holnapi nap még ennél is jobb lesz, ami ennyire fantasztikus most itt a jelenben, akkor milyen lesz ma?
0: Ez az örök optimista Nagy Endre, itt a pont. Komolyan mondom, ezt kell lopjuk tőled. Hát ennyi. Hmm. Mit, minthogy izé most vacak a ma, és a holnap talán, esetleg ne talán. Ne. Csodás a mai nap, és még csodásabb, meg vagányságosabb lesz a holnap.
2: Így van. Nagyon helyes, nagyon helyes. Teszünk érte, hogy csodás legyen a mai nap, és teszünk érte, hogy a holnap még csodásabb legyen.
0: Így, például nem csak mi, hanem a HR osztály, meg a könyvelés is. Mert hogy azt írja nekünk Vihar, hogy szép jó reggelt, végre péntek, ma reggel újra Egyesült Királyság London, sötét olyan a kutya a csont mellé harapna, és esik az eső, teszi hozzá, illetve, hogy jobb legyen, az órák is összegyűltek, vagy összevegyültek, nagy ölelés, és még hozzáteszi, és itt a lényeg, hogy mi van október 9-én? Pénzedike kérem, mivel holnap 10-e hétvége. Úgyhogy HR, könyvelés, hello, tegyetek boldoggá.
2: Csodás lesz a mai nap.
1: Igen.
0: Szeretjük, amikor fizedike szombatra esik, azt szeretjük.
1: Igen, aztán utána csodálkozunk, hogy miért nem tart ki 32 napig utána, amik kell tartson, de hát ez van, nem szabad hozzányúlni, csak majd utána, ez a lényeg, mindenre is érvényes. Gyuri is ír nekünk, szép jó reggelt kívánok, Monzból ír.
0: Honnan?
1: Monzból.
2: Az hol van?
0: Na, én megkeresem,
1: csak
0: hol van.
1: Csak orhangon Monz lehet mondani. Igen? Mert Monzból. Monzból.
2: Igen, így van. Hol van Monz? Megvan?
1: Monz Éro.
0: Belgium, franciául beszélő részén található.
2: Hát ez nagyon jó.
1: Csak orhangon lehet mondani, ha Belgiumban van.
2: Belgiumban van, és franciául beszélő részén.
0: Hollandul, ha jó. Érdekel, úgy mondják, hogy Bergen.
1: Igen, pikárgyai neve is van. Mont.
0: Mindent is tudunk Monzról.
1: Monz, te kit választanál?
0: Ez nagyon jó. 07-30-54-88-88. Gyuri, kérlek, érd meg, milyen az időjárás, vagy a kedva hangulat Monzban. Mindenki másra regisztráljon, mert nem sokára fekete-fehér, igen, nem.
3: Mindenről dumálunk.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a szimcogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Vízóra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
0: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az Enszána Hotel .com oldalon.
7: Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, sávrolók, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
10: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió Gaga.
11: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Fekete. Ki nem mond? Fehér. Ki nem mond? Igen. Ezt sem mond. Nem. Ezt sem mond ki. De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
1: Hétvégére is jut természetesen egy fekete-fehér, igen, nem, úgyhogy bögrét szeretnénk adni valakinek, természetesen, ha meg tud verni minket. Ha.
2: Ó, igen, igen, de nagyon bízom benne, hogy Gyurika elég ügyes lesz ahhoz, hogy bögrét szerezzen, itt is van velünk már a vonalban. Jó reggelt, kedves Gyurika, hogy vagy, mi újság?
3: Reggelt, sziasztok, jó vagyok, köszönöm szépen, éppen készülődünk.
2: Készülődtök suliba, óviba, iskolába, munkába, stb.
3: Így van.
4: Mindenhová is készülődtök, ki a maga helyére.
3: Így van.
2: Mekkora a család egyébként, drága Gyurika, hányan vagytok?
3: Négyen vagyunk.
2: Hány a fürdőszoba?
3: Egy fürdőszoba.
2: Annak rendjés módja szerint. Vannak reggeli surlódások. Na akkor most engedd be a többieket egy pillanatra, hogy végezzék a fogmosós feladatokat, mert itt lenne neked egy másik dolgod. Ha van kedved, akkor ugye fekete-fehér, igen, nemet játszanánk veled. Illetve nézek itt a srácokra, új kört indítunk?
4: Igen,
2: választhat, Gyurika.
4: Mindenkit lehet választani.
2: Tiéd a bőség.
3: Kincső, téged választok.
2: Na, nagyon jó. Garantált a bögrét. Most szólok, jó? Illetve hát nem egy megbuntázott kör ez, de mindent megteszek azért, hogy neked jó legyen. Szerintem csapjunk is bele a lecsóba. Mit szólsz, felkészültnek érzed magad?
3: Szerintem mehet.
2: Na,
4: ez maga biztos volt, úgyhogy jön a visszaszámláló, és egy percig vigyázzatok egymásra, de főleg a szavakra.
0: 3, 2, 1, start!
2: Nosza, kedves Gyurika, négyen vagytok, azt mondtad, ugye?
3: Négyen, persze.
2: Kik, hogyan,
3: van egy
2: miként?
3: Fiam, lányom, van egy fiam, egy lányom, a kedves feleségem, s jó magam.
2: Nagyon szuper, gyerekek. Mi hárman vagyunk, hál' Istennek. Ma is egy olyan nap, amikor teljes a csapat. Mi a helyzet a gyerekekkel, az érdekel? Kisfiú, kislány, hány évesek?
3: Ábel a nagyobbik, a 8-os, kislányom Fannika, a 5-es.
2: Ó, Isten éltesse őket. Szeretik a sulit?
3: Hát... itt a lányom nagyon integet, hogy nem.
1: Jaj! Te kár, hogy ezt integetted.
2: Ha igen, integetett volna sajnos, valószínű akkor is ez lett volna. Ó, drága Gyurika, pedig ebben a pillanatban fordult meg a fejemben, hogy remek ez a játék, és rendesen jól esik a lelkemnek. Ó, nagyon sajnálom.
4: De mit csináljunk, a lányos apák, ha valamit látnak a lányukon, azonnal reagálnak. Ez nincs
1: igen, nagyon, nagyon kedvesek lennénk, ha megmondanák, hogy hát ezt úgyis a lány gondolta, hogy Gyurika csak igazából továbbította. Játékszabály az ennél furább egy picit. Hát sajnos most ez a bögre nem jött össze, viszont az élmény nagyon jó volt, már csak egy néhány másodpercet le kell leküzdeni, és onnan aztán mehet a menet, úgyhogy még regisztrálj majd más hónapokban is, jó?
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Várunk vissza nagy szeretettel, és üdv a gyerekeknek, és ma meg a lányodnak nehogy bánkódjék, nincsen semmi baj, lehet majd még újra játszani, jó?
1: Így van.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Mi is köszönjük, szép napot, sziasztok.
5: Minden hétköznap reggel
0: a Rádió Gagával
5: és nagyszájú műsorvezetőinkkel mindenről dumál.

0: Gratulálunk Gyurikának, nagyon ügyes volt, és akkor majd jó suli járatot, meg ovi járatot kívánunk nekik. Sajnos a bögre nem jött össze, majd legközelebb.
1: Nagyon drukkolok egyébként, hogy regisztrálj még, drága Gyurika is. Próbálkozunk meg újra ezzel a csatával. Én nagyon szerettem volna, ha Gyurika nyeri ezt a kört. Reméljük, nem veszi el senkinek a kedvét, semmitől lesz.
2: Így van, de lám-lám, egy lányos apukánál a reakció arra, amit a lánya int vagy mond, az mindjárt beelőzött egy bögrét is. Éppen teljesen érthető ez, mégiscsak a szív a leghangosabb. Reméljük, hogy majd a bögre is hangos lesz nála. Amikor eljön annak az ideje, hangosak most a hírek, 8-kor ezek jönnek mindjárt.
3: A hármas szabály támogatója a Beyond Étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok. Utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Volna. Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem.
8: A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
9: Már visszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
8: Kérem, megjelenni. Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
10: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
3: Reklám. Dr. Optics.
11: Akkor most doktor vagy optika?
3: Szinte mindkettő.
11: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos, körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
12: Várunk a Poliana klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balán sugárút 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
13: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer. 0740 549 359.
14: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
15: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
16: Vízóra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről.
17: Hidrokov alkalmazás.
16: Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra.
17: Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
18: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Nem drágul a gáz és távhő ellátás a télen, a lakossági fogyasztók számára villamos energia ára viszont várhatóan legalább 20-22%-kal emelkedik. A túlzottan magas adók miatt megerősödött a fekete piac a szeszes italok kereskedelmében, figyelmeztet a hazai gyártókat és forgalmazókat tömörítő szakmai szövetség. A nap második felében egy kicsit felhősebb lehet majd az égbolt. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok. A részletek következnek. Továbbra is igényelhető a gondos óra Sepsiszentgyörgyön, a programra a Szociális Támogatási Igazgatóságon hétfőtől csütörtökig reggel 9 és déli 1 óra között lehet jelentkezni a kitöltött formanyomtatvánnyal, valamint a szükséges személyes, illetve adott esetben orvosi dokumentumokkal. A havi 100 lejes költségből 70 lejt az önkormányzat fedez, 30 lej az igénylő hozzájárulása. Nem drágul a gáz és távhő ellátás a télen, a lakossági fogyasztók számára a villamos energia ára viszont várhatóan legalább 20-22%-kal emelkedik, jelentette ki Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár. A tisztségviselő kiemelte, hogy a földgázra vonatkozó ársapka áprilisig érvényben marad, a tározók feltöltöttsége pedig már meghaladja 80%-ot, így a fali kazánnal vagy távhővel fűtő háztartások számlái azonos fogyasztás mellett nem nőnek, ezzel szemben az áram esetében a korábbi ársapka kivezetése és a nemzetközi energiapiaci feszültségek miatt újabb drágulási hullám várható. Az előrejelzések szerint a villanyszámlák átlagosan 5-ével nőhetnek a téli és tavaszi időszakban, ami egy átlagos háztartás esetében havi 50%-os pluszköltséget jelenthet. A túlzottan magas adók miatt megerősödött a fekete piac a szeszes italok kereskedelmében, figyelmeztet a hazai gyártókat és forgalmazókat tömörítő szakmai szövetség. A Spirits Romania szerint az elmúlt 2 év drasztikus adóemelései teljesen visszájára sültek el. A legális eladások negyedével estek vissza, míg az illegális italok aránya elérte a 40%-ot. Ez nem csak több mint 160 millió lejes kiesést jelent az államkasszának, hanem az ellenőrizetlen hamisított termékek miatt komoly egészségügyi kockázatot is jelent a vásárlókra. A szövetség ezért arra kéri a kormányt, hogy emelés helyett csökkentse a jövedéki adót, mert az alacsonyabb árakkal a fekete piac is visszaszorítható lenne. Most pedig a sporthírek következnek, maradjanak velünk!
19: Vereséget szenvedett hazai pályán a csíkszeredai sportklub, amely 2-1-re kapott ki a Debrecentől a Jégkorong Erste Liga tegnapi játéknapján. A csíkiak az egyenlítésért is nagy erőket mozgósítottak, emberelőnyben is veszélyeztettek, de nem tudták kihasználni a lehetőségeiket. A 3 pont így Debrecenbe került. A sportklub ma a Budapesti Jégkorong Akadémiát fogadja a Vákár Lajos műjég pályán. A gyergyói hokiklub 2-0-ra legyőzte a Fehérvár csapatát a Jégkorong Erste Liga mérkőzésén, így mind 3 pontot otthon tartotta. A gyergyóiak már az első harmadban fölényben játszottak, a folytatásban is számos helyzetet alakítottak ki, de a vendégek kapusa Hegedűs többször is bravúrral védett. A gyergyói hokiklub ma a Debrecent fogadja. 4 gólos előnyét herdelte el a brassói Korona, de végül 5-4-re legyőzte a Budapest Jégkorong Akadémiát a Jégkorong Erste Liga tegnapi mérkőzésén. A hazaiak 4-0-ra is vezettek, a budapestiek azonban a 3. játék részben 10 perc alatt 3 gólt szereztek, majd Nagy Gergő emberelőnyből egyenlített. A hosszabbításban Dávid Levin döntött, így a Korona megmentette a bónuszpontot.
9: Sepsiszentgyörgyön és környékén a délutáni órákban körülbelül 22-23 fokot mérhetünk, csapadék nem várható, illetve a szél sem fog erősen fújni, viszont a nap második felében egy kicsit felhősebb lesz az égbolt. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
3: A 3-as szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja Önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Most pedig.

0: Jó reggelt, jó reggelt, szerusz. Jó reggelt. Még egyszer mindenkinek, szerusztok. Hát ti is itt vagytok, jó, de jó. Nagy nyereményünk is van ebben az órában, a Rádió Gaga születésnapi csomagját kapja meg majd valaki. Hú-hú.
1: A lényeg az, hogy ha egymásnak örvendünk, képzeljétek el, hogy nektek mennyire örvendünk tízszer ennyire. Szóval érdemes maradni, mert a következő három óra még hármas szabály, Máté Kincső, Berecki Szili és Nagy Endre vagyunk.
2: Vagyunk és itt vagyunk, és gyertek, legyetek ti is velünk, nagy puszi, nagy ölelés mindenkinek, várjuk az üzeneteket, hozzászólásokat, és persze érkeznek cserébe a legnagyobb slágerek is. Az órát Imagine Dragons-szel indítjuk, jön az Enemy.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében

0: Na néha szülinapos. Hát már nem a szülinapos, de ahhoz képest nincsen másnapos hangja, hogy a tegnap születésnapja volt.
1: Ne, egészen jó.
2: Gyanúm szerint még a buli előtt rögzítették ezt a dolgot, de ez csak egy tipp.
0: Ja, lehet. Nem élőben nyomják ezek ilyenkor nekünk?
2: De hogy nem, hát nem látod, itt vannak a Szentgyörgyi stúdió sarkában mindannyian.
0: Azért mondom, már láttam a Martin Garrix kamion, mert mindjárt jön a dala. Érkezik ide hozzánk, na jól van.
1: Kohánszki Roy már iszta a kávét, csak szólok.
2: Igen, csak nem cukorral iszom.
0: Mi ez napi egy? Azt írja nekünk Simon, hogy jó reggelt kívánok nektek is, és Atának is. Ata most nincsen, mert vizsgázik valamit, nem tűk, de sok sikert neki. Azt írja mindenkinek jó reggelt, elméletileg mától Szabin vagyok, gyakorlatilag. Delighted.
2: No. Hát jelent? Igen, dolgozik. Kis üres járattal. Még azért gondolom, vannak azok, tudjátok meg, hát valószínűleg néha mi is ezek közé tartozunk, azon személyek közé, akik meg a szabadságon is kicsit úgy csinálnak, mintha, mert nem tudnak elszakadni a munkától, és akkor meg pityeg a klaviatúra, a laptopon, meg

0: ma este nagy meccs, a lista vezető Dinamo ellen, úgyhogy hajrá, egyébként nézzetek rá az OSK Facebook oldalára, nagy buli zajlik a stadion környékén, a hátsó parkolóban. Minden vagány, zenekarok, koncert, dinomdánom, eszemiszom, amit csak akartok, érdemes kinézni a hétvégén.
1: Olyannyira jó, mondom, Szili, hogy még marosvásárhelyi távlatokból, messzeségekből is érdemes eljönni hozzánk hétvégén.
0: Régi csak ismerős, Demjén Ferenc is koncertezik.
1: Így, meg lesz 4-es street koncert, meg minden más is. Nagyon vagány ez.
0: Trace-udest koncert is lesz.
2: Komolyan?
1: Te nem vagy maradva? OSK napok vannak, Sepsi Szentgyörgyön. Kérlek, én már azt is láttam, hogy a Dodge-emet is felszerelték, sőt, Diószegi László már ki is próbálta.
0: Így van, meg kell nézni a mindenféle Facebook videókat. Lesz egyébként ismerős arcok koncert is, ha jól emlékszem, úgyhogy nem tudom nélküled, hogy kezdik el.
1: Ha nem, az lesz vásárhelyen is. Azt meghallgathatod.
2: Én nem tudok semmit, ember, mi van, le vagyok maradva mindenről.
1: Nem tudom pontosan, de utána nézünk, jó?
2: Jó. Én annyira be vagyok állva, hogy a Tök Fesztiválra hónapra.
1: Jó, hogy tényleg, te mész a szovátai Tök Fesztiválra.
2: Igen, hónap dubázunk. Na, de hát akkor vagány, akkor jó szórakozás nektek. Akkor hajrá, hajrá, OSK. A Dodge-emet azt azért rakták fel, mert román fociba a focisták amúgy is ismerik az érzést, akkor lögdösödnek jobbra-balra, csak azért.
1: Ilyen stresszlevezetőnek lehet, azért szerelték fel. Közben a hallgató Laci írja még az előző órai játék fekete-fehér igen nem kapcsán, hogy a játékos egy hatalmas nemmel is indított, nem rossz indulatúság írja. Na hát ez az a jó, az a jó a cseneás rögzítésben, ugye az audiovizuális tanácsos rögzítésben, hogy mi ezt akkor vissza tudjuk hallgatni, leellenőrizzük, ígérjük. Laci, nekem nem rémlik egyébként tényleg, hogy bakizott volna a játékos.
2: Nekem sem rémlik egyáltalán, nem figyeltünk valószínűleg akkor, de igazából az eredményen amúgy sem fog változtatni, mert ugye később aztán megint volt egy nagy bődületes nem, úgyhogy igazából ez nem változtat. Nagyon cuki valaki, én nagyon szeretem az ilyen próbálkozókat, én most ezt be fogom olvasni, nincs értelme, csak nagyon szeretem megmotiválni az ilyen embereket, mert ezt így kell csinálni. Jó reggelt, munka lehetőség érdekel esetleg valami, 21 éves fiú vagyok.
0: Ez nagyon
2: én nagyon
0: jó.
2: Szeretem, mikor úgy kelsz fel reggel, figyelj, hát most mi veszteni valóban, írok a gagához egy
1: SMS-t.
2: Max, visszaírjuk, hogy te, lehet, hogy keresünk valakit, és akkor eljön, megpróbálja, és lehet kollégánk lesz. De, hogy,
1: hát vagy egyáltalán, hát ha tudunk segíteni, tudod abban, hogy valamilyen munkát szerezzen. Drága 21 éves fiú, azt is írd meg akkor, hogy milyen szakmában vagy, esetleg egy picit tapasztalt, stb.
0: Közben nézem, hogy névtelen az üzenet, tehát diszkréció garantált.
1: Igen, az esetben
0: jöhetnek még az üzenetek, Kohánszki Rolyt hallgatunk, mert megitta a kávéját itt kint közben az ajtón kívül.
3: Székelyföld velünk éket. Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Martin Garrix és Love együtt, ez volt a Mad, ne vaduljatok meg túlságosan, csak úgy amennyi kell egy hétvégéhez annyira, ha 8 óra 22 és közben jönnek az üzenetek, Dezső is beköszön, Pipás Bagaretta, Pest Jam-es, csoda szép jó reggelt nektek, azért Pest Jam péntek, ez is alliteráció igazából a hallgatóknak, és minden jót kíván, Dezső, köszönjük, hogy itt van velünk.
1: De ő azt hitte, hogy Pecsem Jam-es, nem?
0: De én gondoltam, hogy az elírás, nem akartam senkinek a...
2: Hát nem tudjuk.
3: A pecsével foglalkozni? Hát figyelj, amíg nem teszed, nem te nyúlsz hozzá, szerintem addig nincsen baj. Ati írja nekünk a második kerületből, jó reggelt, az mennyire számít függőségnek, hogy csodálom a pesti tájat, és közben énekelem a szlogeneteket, hogy rossz kedved pedig legyen a másé. Na, ezt Endre, gyere.
0: Kész, ennyi volt.
3: De hát megint lemaradtam róla.
0: Igen, és valahányszor kér lesz, mindig mi a vége.
3: Na, mindig elénekeled, mert egy nagyon jó fej, szeretnivaló férfi ember és kolléga vagy, ugye Endre?
0: Így van, pontosan.
3: Szóval
0: tehát a legjobb manipuláció
1: Jó,
0: jöhet a következő üzenet.
3: Na, bárja, mert egyrészt ennek nincs vége, szóval, hogy énekelem a szlogeneteket. Igen. Endre?
0: Rossz kedved, legyen a másé.
3: Nagyon jó. Na, erre fog rá parancsolni az utálatos kolléga. Szót fogadok. Azt tudtátok, hogy ha neked nincs utálatos kollégád, akkor nagy valószínűséggel te vagy az? Szép napot mindenkinek írja. Ti mennyi bölcsesség, mennyi kedvesség egy ilyen rövid üzenetben.
2: Meg milyen gyönyörű. Láttátok azt a panorámát? Tehát ott azért dolgozgatni, úgy el lehet. Tehát, hogy kiülsz egyet kávézgatni, azt a piculáját. Nagyon jó, nagyon jó. Amúgy egy néhány jártam ebben az utcában.
3: De nem mentél kávét főzni?
2: Nem mentem kávét főzni, mert hamar befejeztétek a veszekedést. Na, Rokmalac azt írja, jó reggelt. Egy pénteki nap, két kávé, három óra. Csak egy nap van, ami más, mint a többi. Tatán táncolj. Mi ez az esemény? Na, ez az a nap, amikor lemerül a telefon, és nem költ reggel, és elalszok, és késve érek be a dolgozóba. Ma egész napom úgy indult, hogy túl vallásos voltam, aztán szétnézek, és arra következtetésre jutottam, hogy az intellektuális kapacitásom ma reggel egy cseppet sem segített. Minek kellett nekem idejönnöm? Hát nem lett volna egyszerűbb küldeni egy üzenetet, és otthon maradni? Na, bevállalom a fikusz szerepét, jó lesz ez.
3: Mm-hmm. Jaj, hajrá, nem indult jól a reggele Rokmalacnak. Drága Rokmalac, akkor egy kis lelki támogatás szintjén itt vagyunk neked. Csak ezt a napot kell kibírni. A, nem tudom, élő fikuszokkal olyan szempontból nincsen baj, még ha emberek is, hogy legalább nem zavarnak sok vizet, igyál sok kávét, eltelik ez a néhány óra, itt vagyunk veled, támogattunk, aztán jöhet a hétvége.
0: Valaki
3: ugye?
0: Kell a port is fogja a sarokban. Úgyhogy ez épp a fikusz szerepe, ez is hasznos tud lenni.
3: Ja, Istenem.
2: Igen, közben írja a hallgatónk, a 21 éves fiú hallgatónk, aki munkát keres, hogy autó villamosság szerelőt végeztem Marosvásárhelyen. Na most pont ilyen posztunk jelenleg nincsen itt a rádióban.
3: Viszont,
2: pont erre. Viszont
3: ha valakit érdekel, fiatal, tehetséges munkaerő, autóvillamossági szerelői szakkörben, akkor a 07 30 54 88 88, hát hozzunk össze egy melót a srácnak. Most már a nevedet is megírod, drága 21 éves fiú hallgatunk, akkor leszünk a legboldogabbak.
0: Így van, már olyan volt, hogy randit is szerveztünk itt, ismerősöket összekötöttünk egymással egy kávéreig, úgyhogy miért ne, hogyha a munkaközvetítői szerepe is megvan a műsornak, annak csak mi örvendünk.
3: Úgy. Közben Dávid írja nekünk, jó reggelt, köszi a honvágyat.
0: Dávid, a honvágy benned volt, mi csak felébresztett.
3: Annyira még gondolat volt ezre, hogy le kell üljek. Komolyan mondom. Nem bírják el a térdeim ezt a csodás terhet.
2: Hát, akkor foglal a helyet, elmondod gyorsan egy világnapot, mindjárt kibontjuk. Kérem szépen, mely kell szeretnétek, hogy mindegy, hát igazából elmondom, majd meglátjuk. Az egyik, az nem más, mint ma van, a tojásnak a világnapja, képzeljétek el.
3: Oh, yeah.
2: A csodálatos tojás napja van a mai napon, erről fogunk mindjárt kicsit beszélgetni, addig Kájgó és Szandro Kávádza itt a Gagán.
4: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: it. Hold on me, 8:28, mindjárt 8:30 a péntek reggelben, délelőttben, és ma október csodálatos 9-én a tojás világnapja van, ahogy az kedves Szili kolléga kinyomozta Pulitzer-díjat ezért a felfedezésért, közben pedig azon gondolkozom, hogyha jól emlékszem, volt már egyszer a régmúlt szép időkben egy hármas szabály, egy egész reggeli műsor, ami egészében a tojásról szólt.
1: 4 órán keresztül osztottuk, szoroztuk, feltörtük, felhabosítottuk, ugye mi felénk úgy mondják, hogy felvertük, megcsináltuk az omlettet belőle, jól mondja Endre, festettük, hímeztük, mindent is megcsináltunk, amit egy tojással el lehet követni. Méret arányosan természetesen a fürtojástól kezdve a struc tojásig minden is szóba került. Szóval egy kicsit félek, hogy ez lesz a mai napból is.
2: Nem lesz,
1: hogy azért a tojás az megérdemli azt, hogy külön reflektorfényt kapjon. Hát a legszebb étke a reggelinknek.
2: Igen, képzeljétek el, hogy láttam most olyan rég egy ismeretterjesztő videót, ami arról szólt, hogy a tojás, mint fogalom, ez így, hogy mint tojás, ez nem feltétlenül helyes. Mert hogy ugye, hogy vannak, tehát a maga tojás, az a folyamat, amivel által létrejön a termék.
1: Igen.
2: És ugye ezért a tojás, az igazából nem tojásnak kellene nevezni, hanem vagy tojatnak, vagy tojnak.
0: Vagy tojadéknak.
1: Tojadék. Az majdnem
2: mindenképpen valami más. Te van tojadék vagy.
1: Tojadék.
0: Vagy legyünk irodalmiak, legyen tojmány.
1: Tojmány. Na ezt adom.
2: Tojmány. A tiben még csak egy tojpár.
1: Milyen érdekes, nekem a dolmány jutott eszembe.
0: Tojmány, vagy legyen akkor potyadék.
1: Jaj, potyadék, Endre, nem. Tehát azért, de a tojmány azt tetszik nekem. Azt megtarthatjuk.
2: Igen, tehát hogy nem helyes az, hogy tojás így ebben a formában. Hát másra sem mondod azt, hogy vezetés, mit csinálsz vezetés, ha nincs ilyen, hanem vezetek. Vagy ez érted? Tehát, hogy nincs ilyen, hogy maga a folyamatból csinálsz egy ilyen főnevet, és akkor van ez tojás. Ilyen.
1: Hogy alany és állítmány is egyben?
0: Hát van ilyen főnév, igenév.
2: Én értem, hogy létezik ilyen, csak hogy tárgyra ezt nem használhatod, hogy a folyamat által létrejött tárgyat úgy nevezed el, mint magát a folyamatot.
0: Ja.
1: Hát de hogyha majd mondaton belül az mondjuk a tojás maga az alanya a mondatnak, akkor miért ne?
2: Igen. A csirke kedvenc tevékenysége a tojás. Ezt úgy értem.
1: Jó, tehát de ez megvan. Azt mondod,
2: de a csirke a csirke reggeli terméke a tojás, ez így nem helyes.
0: Egyéb.
2: Hanem azt kell, hogy a csirke reggeli terméke a tojat. Vagy a tojadék.
0: De lehet, hogy a reggeli kedvenc tevékenysége a tojás.
1: Így. Hát és igen, még mindig
2: az azért kéne legyen tojás.
1: De miért akarsz? Hmm. Hol nézhette ezt a dokumentumfilmet? A Red Tube-on? Vagy
2: elküldöm.
0: Hol? Más tojások vannak.
2: Hol néztem?
1: Komolyan mondom, gazdasági világválság szintjét súroljuk. Nincs azért kormány. Van baj elég. És akkor az embereknek a legnagyobb problémája, gondja az, hogy tojat-e a tojat, vagy tojás a tojat.
0: Igen, és ráadásul ez csak a magyar nyelv problémája.
1: Igen,
2: mert látod például, milyen egyszerűen megoldották az angolok, hogy egg. Mert onnan jön ki, csak elhagyták az S betűt, és onnan jön ki a tojás, és kész van.
0: De románul is
2: azt hogy nem.
1: Na?
2: Ha miért, hogy van?
0: Hát ott is pújul, ovol.
1: Na látod, gyönyörűek vagyunk.
0: Én ilyen a román-magyar testvériség a tojásnál találkozik.
1: A hülyeség ragadós, szokás mondani.
2: Kárpát-medencei hiba.
1: Őszomszédságban meg pláne. Hát ez nagyon jó. Minden esetre a tojás a világ egyik legjobb dolga. Túl azon, hogy tojatnak,
0: nem
1: a tojásnak.
0: Nem mint tevékenység.
1: Az is nagyon jó, biztosan.
2: Hátul?
1: Kótlós tyúkként mondja az ember Jánya. 07-30-54-88-88 tojáson innen és tojáson túl. Ezért nagyon fontos, hogy nyereményjátékkal, ráadásul szülinapi nyereményjátékkal megyünk tovább. Van néhány percetek regisztrálni, még hajrá!
3: Mindenről dumál.

0: sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szintogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van. Medrész. A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat. Leadhatod a rendelésed, és már át is veheted. Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is. Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
8: A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál, a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet, és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
9: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
13: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
15: ismét slágerek és új

0: Újra születésnapi játékunk van itt a rádióban, és van egy vagány rádiógagási nyeremény csomagunk, amit oda szeretnénk most adni valakinek, lássuk ki lesz.
1: Egész pontosan Ingridnek szeretnők odaadni ezt a jó kis ajándékot, de természetesen csak akkor, hogyha valami nagyon vagány, nagyon kreatív, nagyon szerethető szülinapi meglepi fiktív ajándékkal ajándékoz meg bennünket, ugye?
2: A gyakorlati is jöhet, de a fiktív is elegendő lesz. Ingrid válaszát várjuk. Kaptunk már mindenféle vagányságot, tortát, meg jó kívánságot, meg hétvégi buildingeljük a tímet összejövet. Tehát haló, Ingrid, hát van szerencsénk, jó reggelt!
3: Igen, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Szia, gyere, tegeződjünk, hárman ajánljuk fel a Pertut, Máté Kincső, Nagy Endre és Belecki Szili, mondtam magamat középen, mint a kisebbik szamár. Hogy terik a mai péntek reggeled, Ingrid, hogy találunk?
3: Nagyon jól, itt vagyok munkában a kisgyerekekkel, bölcsödében.
1: Jaj, de szép szakmád van! Sírnak-e, rinyálnak-e, vinyákolnak-e?
3: Hát nem tudom, hallotok-e valami, de itt nem van.
1: Hát akkor azt jelenti, hogy jól végzitek a munkátokat.
4: Nem tudom, hallottuk-e valamit.
2: Hát büszke lehetsz a sedre. Szóljál a gyerekeknek, sikítsanak egyet a rádió vagának, halljuk őket.
3: Na gyertek gyerekek, valaki volt engem telefonon, és azt kérte, hogy egy nagyot mindenki sikítson, ahogy csak tud. Benne vagytok? Hama. Ha gyorsan egyet, sikítsatok.
2: Még a félig felébredt reggeli álmos sikítás, de jó lesz, köszönjük.
1: Jaj, nagyon jó. Én erre azt de is mondanám, jó, hogy más ajándékot nem is nagyon kérnénk tőled, drága Ingrid, de sajnos a játékszabályok azért megkövetelik, hogy tőled is megkérdezzük a nyereményért cserébe, hogy milyen jó kis fiktív ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát szülinapja alkalmából.
3: Én titeket lepnélek meg egy jó hangos ébresztő órával, mert mindig szoktalak reggel hallgatni, hogy nehogy elkésztetek munkából.
1: Jaj, nagyon jó. Ébresztőórát még nem kaptunk, ez nagyon jó.
2: Egy ilyen régi féle óriási nagy plévekkert, ami nagyon zakató.
3: Igen,
1: úgyhogy kalapáccsal kell leütni, hogy elhallgasson, hogy a szomszéd nehogy, tudom, utálat tárgyává tegyen bennünket. Hát köszönjük szépen, ez tényleg egy zseni ötlet.
2: Zseni és ötletes.
0: Te milyen ébresztőre kelsz? Milyen ébresztőre kelsz? Te telefon?
3: Én a telefonomra, igen.
0: A javaslom, vannak ilyen ébresztőórák, aminek van két nagy kereke, és akkor mikor beriad, akkor így ilyen random össze-vissza megy a szobába, és muszáj utána fuss ahhoz, hogy kikapcsolni. Az ilyen, igen, nagyon szeretem az ilyeneket.
1: Szörnyű, ne viccelj, én olyat láttam, ahol matek feladványt kell megoldjál, hogy elhallgasson a szentem. Na jól van, kezét csókolom. Ingrid, kérlek, még annyit mesélj el, hányan vannak ott a gyerekek, meg egyáltalán milyen érzés ilyen korai órában velük csicseregni, velük lenni?
3: Itt most 13-an vagyunk a csoportomban, és én nagyon szeretem, mert nagyon sok szeretetet kapok tőlük.
0: Jaj, de jó, ez olyan cuki. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk veled, nagyon jó volt, nagyon jó élmény volt, a gyerekeket is üdvözöljük, meg igazából van egy vagány nyereményed a Rádió Gaga. Ha már nekünk adtál valami vagányat, akkor mi is adunk neked valami vagányat, a Rádió Gaga ajándék csomagját nyerted meg, úgyhogy mindenféle gagás dolog a tiéd most már.
3: Köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük, hogy itt voltál velünk.
2: Gratulálunk még egyszer, szép napot, kitartást, hogy elkölcsökhöz. Szia, Ingrid.
3: Szia.
0: Szia.
5: Gratulálunk a nyereményedhez, ami nem más, mint a Rádió Gaga születésnapi ajándékcsomagja. Rádió Gaga. Hallgasd a slágereket és új zenéket a világon bárhol, appon keresztül, vagy a rádiogaga.ro weboldalon.
6: Otthon,
7: a fürdőszobában,
6: kocsiban,
7: munkahelyen,
6: vagy bárhol. Ébredj minden reggel
7: a Rádió Gagával.
6: Ez a

0: Hatalmas nagy gratuláció még egyszer Ingridnek, egyrészt a csodás játékban való részvételért, másrészt a szakmájáért. Hát milyen szép szakmát választod, milyen kellemesen telhetnek a napok délelőttök. Köszi, hogy itt volt!
1: Hatalmas gratuláció neki, illetve hatalmas kocsisor van Ákosfalván a főúton, a Vácmány alján írja nekünk Csaba, köszönjük szépen neki, egyéb útinfója 0730 54 88 88.
2: Reméljük, hogy amíg a következő hírcsomag lejáradik, ki is szabadultok a dugóból, főleg, hogyha benne vagytok, nyaki hírek jönnek most 9-kor, utána folytatjuk a mai kiadást.
3: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
8: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Júj, de örülök neki.
9: Nagyon örülök, tényleg.
7: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
10: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
7: Reklám.
11: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
7: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
12: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
13: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
14: Robin Exchange valutaváltó a Kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk!
15: Új kanapét vagy bútort keresel? A Kézdivásárhelyi bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Francia ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézdivásárhelyi bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
16: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van. Medrész. A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat. Leadhatod a rendelésed, és már át is veheted. Érvényes recept köteles és recept nélkül kapható termékekre is. Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
17: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
18: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobilvásáros autóinknál.
17: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
7: ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Az RNDSZ megszavazná a leendő kabinet beiktatását, amennyiben a kormányprogram tartalmazza a számukra fontos intézkedéseket, jelentette ki Antal Árpád. RMDSZ-es politikus belekerült Románia National Geographic utazási magazin legfrissebb októberi ajánlójába. A következő órákban egy kicsit felhősebb lesz az égbolt, viszont alapvetően kellemes időjárás várható. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Háromszéki gyermekek és fiatal családok ismerhetik meg közelebbről Márton Áron püspök életét. A megyei önkormányzat tegnap egy online ülésen döntött arról, hogy összesen 30 ezer lejjel járul hozzá az ehhez kapcsolódó programok megszervezéséhez. Ennek célja, hogy a fiatal nemzedék megismerje Márton Áron hitének, bátorságának és szolgálatának példáját, valamint azt, hogy milyen meghatározó szerepet játszott az erdélyi emberek és közösségek életében. Bereckben októberben a kézdiorbai főesper mintegy 250 gyermeket és fiatalt vár. Sepsi-Szentgyörgyön novemberben a Sepsi Barcasági Főesperesség programja a Belvárosi és a Krisztus Király plébánián zajlik, szintén mintegy 250 résztvevővel. Az RMDSZ megszavazná a leendő kabinet beiktatását, amennyiben a kormányprogram tartalmazza a számukra fontos intézkedéseket, jelentette ki Antal Árpád a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tegnapi egyeztetést követően. A pártpolitikusa kihangsúlyozta, hogy a szövetség nem ragaszkodik ahhoz, hogy minisztereket delegáljon az új kormányba, és akár a kormányzati szerepvállaláson kívülről is készek megszavazni Luka Niculescu kabinetjét, ha a garanciát nyújt a munkahelyek védelmére, a nyugdíjak korrekciójára és a demográfiai válság kezelésére. Antal Árpád ugyanakkor egyértelmű feltételként szabta meg, hogy az RMDSZ semmilyen körülmények között nem támogat olyan konstrukciót, amelyben a szélsőséges alakulatok is helyet kapnak. A szövetség a két nagy párt, a szociáldemokraták és a liberálisok végleges döntése után határoz saját lépéseiről. A helyzet ugyanakkor még mindig bizonytalan, ugyanis a PNL nem hajlandó kormányra lépni a PSD-vel. Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök viszont egy PNL-PSD RMDSZ kormányban látná a legnagyobb lehetőséget. Országos ellenőrzés sorozatot indított a román adóhatóság a használt autókereskedelemben. Az Atom elnevezésű akció első szakaszában 35 olyan kereskedőt és céget vizsgálnak, amelyek telephelyein több mint 38 millió euró értékű járműkészletet azonosítottak. Az adóellenőrök a gépkocsik teljes kereskedelmi útját nyomon követik a külföldi beszerzéstől a végső eladásig, hogy kiszűrjék az esetleges csalásokat. Bár a mostani akció kizárólag a hivatalos kereskedőkre vonatkozik, az adóhivatal korábban a magánszemélyeket is górcső alá vette, akik nagyobb mennyiségben árultak online, illetve a tisztázatlan eredetű pénzből vett luxusautók tulajdonosait is leellenőrizték, azokban az esetekben, ahol a jövedelem mértéke nem volt összeegyeztethető az autó árával. Bekerült Románia a National Geographic utazási magazin legfrissebb októberi ajánlójába. A brit kiadásban megjelent összeállítás az ország egyes úti céljait, többek között New York, Skócia és Egyiptom mellett javasolja az őszi időszak kiemelt úti céljaként. A cikk a Törcsvári kastély, a Brassói Fekete templom, illetve a Transfogarasi út mellett a Kolozs megyei Hója erdőt is kiemeli. A nemzetközi sajtó figyelmének köszönhetően a kolozsváriak körében közkedve kiránduló helyen már az elmúlt hétvégén is a szokásosnál jóval több külföldi túrázóval lehetett találkozni, számol be a Krónika. A mai napon is nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárásra számíthatunk. Sepsi-Szentgyörgyön és környékén a következő órákban 6 és 19 fok közötti értékekre számíthatunk. Csapadék nem várható, talán egy kicsit felhősebb lesz az égbolt. Köszönöm, hogy velem tartottak, a híreket hallották.
7: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja Önöket Magyarország ikonikus ízeivel. Most pedig.

0: Hello mindenkinek! 9 óra után néhány perccel, október 9-én péntek van, és csodaszép napunk van a mai napon, ugyanis itt a hétvége a nyakunkon most már, úgyhogy folytatódik a hármas szabály.
1: Ó, igen, egész pontosan Berecki Szilivel, Nagy Endrével és Máté Kincsővel, annak rendje és módja szerint mindhárman itt vagyunk, várjuk, hogy ti is csatlakozzatok a beszélgetéshez, úgyhogy ne tartsátok magatokba a véleményeteket.
2: Kiderül a következőkben, hogy mi a közös a pejhesben és a hubban, hát a hulla. Mert hogy jön a hulla hupomi előadásában 9 óra múlt ébresztő a péntekben.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nem

0: Honey Beast.
1: Honey Beast és Dániel Figergő, ez volt a Bárcsak lennék, ugye? Ugye ez
2: igen,
1: volt
2: igen, igen, igen, jó.
1: Köszönöm. Hú, akkor jó, jó, 11 perccel, 9 óra után jó reggel mindenkinek, vagy jó napot most már. Kaptunk Jocótól egy üzenetet, ami abszolút off-topic, de, de engem így megijesztetve, nem tudom, ezt azért mindenképp mondjuk el. Azt írja, szép jó reggelt, megkérek segítsetek. Szeretném minden sofőrt figyelmeztetni, aki kocsival jár át Nyomáton. Van egy emberke, a név az mindegy, a minden... Pillanat, csak itt közül a kollégák
0: minden autó elő.
1: Szóval minden autó elő szöki ki, és mondja, hogy 30-as tábla van, nagyon veszélyes, sokan majdnem elütötték, többek közt én is, köszönöm, és köszönöm a segítséget.
2: Valaki úgy döntött,
1: tudtam, hogy veszélyes az a környék.
2: Önmagában nem fekvő rendőr, hanem fekvő gyalogos akar lenni. Tehát azért én értem, hogy az ember elégedetlen, ha nem tartják be a sebességkorlátot, de éppen azért ne veszélyeztessünk senkit. Tehát ilyen forgalmi Robin Hoodokra nem biztos, hogy
0: forgalmi Robin Hood, mennyire passzol ez, amit mondasz egyébként. Igen, közben azon gondolkodom, a poénos vicces részét talán egy picit háttérbe szorítva, hogy gyanúm szerint az ilyen és ehhez hasonló helyzetekben ugye azért félig bátran ki lehet jelenteni, hogy itt valószínűleg van valami gond, hogyha valaki, még ha mondhatni Robin Hoodi szándékokkal vezérelve

0: Ákos azt írja, szép jó pénteki reggelt kívánok mindenkinek, ha már tojás világnapja van, akkor ha máskor nem is, de gondolom máma a tojás volt, hamarabb nem a tyúk. Mm-hmm. Szerintem ezen a napon bátran kijelenthetjük ezt mi mindannyian, igen. Egyébként melyik volt előbb?
1: Melyik volt előbb? Szerintem a dinó, mert abból lett a tyúk, de mindegy. Kati írja, gagarettás, szép csodás péntek reggelt kívánok. Na. Ez új.
2: Fertőződünk, igen.
1: Macis, ma is nektek, csoda jó hétvégét, macis reggelt nem kívánunk. Minden szépet és jót, a tojás is olyan, mint a pityóka, sokféleképpen készíthető is, finom, egészséges, együnk, éljünk, toj-toj és pitty-pittyet sokat-sokszor.
0: Bírom Katit. Nagyon jó gagarettás. Ezt meg kéne tartsuk azért. Egyrészt ezt is, meg a pitty-pitty, toty-toty, azt is. Köszönjük szépen az üzenetet. Írja valaki, azt hiszem névtelenül, sziasztok, a tojás nem csak enni jó, hanem ebben az időszakban megmutatja, hogy a mostban, ugye a borban van-e elég cukor.
1: Biza.
0: És igen, tényleg biza. Annak idején borcsinálós, szép évek, gyermekkorom, szép emlékei, amikor tényleg, jaj, a mostot úgy vártuk, mintha így nem van. Tudom, mi érkezne meg, szóval igen, a tojást akkor erre is lehet használni.
1: Lejött a finom mustocska, és akkor hátra szóltak a nyári vagy őszi konyhába, hogy hozzál egy tojást, de tisztát. Most fontos.
0: Igen.
2: Így van. Közben még egy hallgatótól jön egy üzenet, azt írja, sok tyúk, meg tojás, meg cíke hallatán,
0: Ez a csirke.
2: Eszembe jut. Cíke. Értem. Hogy mennyire jó lesne most egy békönös, tükörtojásos szendvics, Worcester szószal és savanyú szószal, tudjátok, az a tocsogós, locsogós fajta, amiből utána egy fél óráig tisztálkodsz, mert úgy nézel ki, hogy ezt megirigyelni bármelyik óvodás vagy kisiskolás, aki a napi merüt nem csak a gyomrában, hanem az egyenruháján is hordja. Abszolút egyetértünk, a jó tojásos szendvicsek.
0: Milyen jó egyébként, hogy pont az a szüneti járt le az imént nekünk, amikor én is reggeliztem, 10 óra isztem, nevezzük bárminek is. Megint el fogunk menni abba az irányba, mintha látnám, hogy éhesek leszünk a műsor végére. 07 30 54 88 88, ha van gondolat, küldjétek el.
3: Székelyföld velünk épet.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Szigala és a Melody. Ez a... Ez itt a Gagán. 8 perc választ el minket. Fél tisztől.
1: Egészségedre.
0: Tényleg félrenyeltem.
1: Ez egészséges volt?
2: Nagyon nagyon drága Szilárd. Ez kölgés volt, vagy tüsszentés? Gyorsan tisztázzak le.
0: Ez kölgés, félre. Kicsit megkapart a torkom. Valami, de minden rendben, minden oké. Okay. Október 9, Friday. Azt írja itt a monitoron, most bocsánat, nem fordítottam le. Zárjuk le ezt a... Igen, hát tényleg igen. A monitorint azt igen. Írja, képernyő. Hogy péntek van.
1: Hát ez...
0: Az monitor! Vásárhelyen.
1: Képernyő volt, mikor ernyő formája volt. És én vagyok a boomer. Mm. Igen.
2: Igen. Jaj, na, hogy ti is értsétek, drága hallgatók, olyan jó lenne, ha néha hallanátok, hogy mi hangzik el itt zene alatt. Csodás napot.
0: Jó lenne, nem.
2: Csodás napot és hétvégét kívánok nektek ezzel a képpel, írja nekünk a Réka, és ha minden igaz, egy csodás őszi képet küldött nekünk, úgyhogy nagy köszönet, nagy puszi, nagy ölelés, és akkor egy másik üzenet a Rékától, most nem tudom, hogy ugyanaz a Réka-e, de kiderül mindjárt, csodás pénteki napot, szép reggelt ezen a kicsit borongos, szomorkás őszi napon is, minden nap van valami szép, amiben gyönyörködni lehet, írja, hazafelé jövet, miután elvittem a fiamat a napközibe, a természet csodás színeiben gyönyörködtem, küldöm nektek, és legyen csodás napotok és szép hétvégétek. Gyanúm szerint ez ugyanaz a Réka lesz, segítsetek, de szerintem igen.
1: Mind a két üzenet úgy kezdődik, hogy csodás. Ez már...
2: gyanakvásra ad alapot,
1: mind a
2: ugye?
1: Kettő úgy zárul, hogy Réka.
2: Igen, gyanúm szerint ez ugyanaz a szerző lesz. Minden esetre, ha egy Réka, ha két Réka van, itt most képben is terítéken mindkettőjüknek, vagy annak az egynek is nagyon szépen köszönjük.
0: Így van, közben kaptuk egy SMS-t. Tudjátok, miért indul meg az ember hasa a mustól? Ez a fennvalónak a büntetése, mert hamarabb megiszod, mint hogy bor legyen. Nagyon jó. Kreatív, köszönjük szépen az SMS-eket is, meg ezt a kis kedvességes, vicceskedéses dolgot is. Na,
2: van igen? Még egy üzenet, azt ne felejtsük el, jó? Még korábbról, hogyha fel nem görgesz, fogod látni. Köszönjük szépen, nem tudom, névtelenül érkezett talán, de azt írja valaki, hogy ma a postai világnap is van. Ezt a Nemzetközi Emléknapot az Egyetemes Posta Egyesület 1847-es megalapításának tiszteletére hívták életre. A célja az, hogy felhívja a figyelmet a postai szolgáltatások fontosságára és arra nélkülözhetetlen szerepre, amelyet a mindennapi globális kommunikációban, illetve a gazdaság fellendítésében betöltenek.
1: Mi például a nyugdíjak kihordása gyönyörű. Annak idején. Például. Gazdasági fellendítés.
2: Így van. Így van.
0: Így van. Köszönjük szépen, köszönjük ezeket az SMS-eket. Itt még érkezett valami off-topic üzenet, ezt egyszer átolvassuk, aztán utána adásba is olvassuk, de témázunk egy kicsit, vagy mi sem?
1: Persze, hogy
2: na, igen, persze. Most
0: megint csak itt vagyunk fél tíz. Lassacskán hoztam egy párat. Igen. Nagyon jó kis téma, amit már egy idejét mind készítünk nektek, hogy elmondjuk, de úgy éreztük, hogy kell egy péntek ehhez, hogy ezt így igazán meg tudjuk oldani. Vannak az életben olyan helyzetek, amit ugye hát meg kellene oldjon nekünk, vagy egy, hogy mi kellene, vagy kormány, vagy egy különböző névtanács, valaki meg kellene nekünk bizonyos helyzeteket oldjon. De egy idő után elfogy a türelmünk, és azt mondjuk, hogy nem fogunk várni másra, hadd majd megoldom én, nem? Tehát ez a... inkább állj félre, majd megoldom én. Elfogyott a türelmem, ezért Batman jelmezben kezdte be tömni a kártyukat egy férfi Oroszországba.
1: Yes.
2: Imádom az oroszokat, komolyan mondom.
0: Hát a legjobb.
2: De komolyan.
0: Hát a legjobb.
2: Zseniális, és egyébként van videó is, és az igazolja, hogy tényleg a hétköznapi hősök köztünk járnak. Akkor is, hogyha Batman jelmezben vannak, és akkor is, hogyha nem. Mondom, hogy imádom az oroszokat, de ilyen tekintetben tényleg. Tehát ha eszement böszmesség van, amiben némi fanyar csavar is kerül, de valami jó célt is szolgálhat, legalábbis short és ilyen rövid videók szintjén, akkor ők azok az oroszok, akik azt hiszem ebben viszik a prímet, ha netes tartalomról van szó. Úgyhogy beszéljünk erről, vesézzük ki rendesen, ügyesen, gyorsan egy gyors forgalmi információ Robcsi küldi. Jó reggelt a Dálnaki tetőn, újra útjavítás van, emiatt fél sávot lezártak, 10 perc áldogálás van, a dugó vége szerintem magsáig ér, de legalább szól a három szabály teszi még ezt is hozzá. Köszönjük, további forgalmi infók is jöhetnek.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Luke Combs és a Fast Car nagyszerű feldolgozás, fél tíz van kereken, és aszfaltoznak minden itt a világban, úgy néz ki. Van, ahol saját zsebre, van, ahol egyébként állami vagy központi költségvetésből. Robcsi írta ugye, hogy mekkora dugó van, mert hogy a félsáv lezárva három széken, pontosabban Dánok és Kézdivásárhely között. Én egyébként tegnap olyan vagány kerti törpét láttam, tudjátok, honnan lehet tudni? Mária.
1: Tehát az ADHD-m abszolút átérzi, hogy működsz csak.
0: Ez nem ADHD. Honnan lehet tudni, hogy komolyan végeznek egy útfelújítást? Onnan, hogy körülötte megjelennek a járulékos szolgáltatások. Mert például a felemlegetett aszfaltozásnál már a vándorárusok megjelentek. Tudják, hogy itt azért komoly munka. Onnan tudod, hogy komoly felújítás zajlik, ha megjelennek a kerti törpés árusok, már vannak.
1: Megy már.
0: Igen. Jönnek a kristálypoharasok aztán utána.
1: A késesek.
0: Én már azt várom, hogy egy igazán komoly táncos zenés produkciót is valaki előadjon, mert olyan sokat lehet állni a sorban, hogy nyugodtan végig lehet nézni.
1: De ha ügyesen csinálják, elhúzzák jó pár hónapig, egy egész ószert oda lehet telepíteni, annak rendje és módja szerint.
0: Valamit el akarnátok adni, szóljatok, mert minden nap abban a dugóban vagyok, én is végigjárom a sort, amíg várunk, biztos kerül gazdája.
1: Hát, te ha a kertem lesz, majd törpeügyben megkereslek, jó?
2: Jó, tehát ezek a kerti törpések, ezek ilyen kis butikok, ilyen padra fel vannak rakva, ezek olyanok, a kristálybarosk általában olyanok.
0: Az egyik törpét a honnan szorítja, a másikat a kezébe veszi és butogatja.
2: Ja, és bekopogtat, hogy...
0: A kerti törpét.
2: A jó, és akkor tényleg ezt kiépítik, tehát hogyha van egy ilyen dugó, vagy valahol ilyen lejzi, akkor jönnek
0: tudom,
2: az árusok.
0: Hol terjednek ezek az
2: fel, hogy hallottad, hogy Dánoknál csinálják az utat? Hát akkor ma kitelepülünk.
1: Szerintem úgy működik ez, hogy hát azért az egy elég forgalmas útszakasz, te Endre, a felemlegetett útszakaszról lévén szó. Ott szerintem valaki egyszer csak átgurul autóval. Felszimatolja, hogy helyzet van, és rögtön adja le a drótot az illetékes ismerősöknek. Vagy az is lehet, hogy családi bizniszben utaznak, és akkor csak haza kell mennie, autót cserél, jön a furgonnal vissza, és kerti törpéstül.
0: Megképzelhető, hogy van valakinek egy csomó kerti törpéje, és lesi az infotrafik.ron, vagy a központi rendőrségnél, hogy akkor hol van útfeljavítás, azonnal megy. De sok egyebet ki lehetne még találni, kéne bővíteni a szolgáltatásokat. Valaki guríthatna egy masszőrasztalt, egy masszázsasztalt ügyesen, úgyis ott állunk annyi ideig, vagy lehetne akár egy fodrászéket kigurítani oda. Szóval volna itt még opció.
1: Jönnek a hidegek, ez ilyesmi.
2: Hát akkor is megéri. Miért nem jó?
1: Levetkőzni fél pucérra azért, hogy megmasszírozzanak
2: akkor
1: az
2: akkor guruló szauna.
0: Svéd masszázs.
1: Guruló szauna. Na az. Abban van potenciál.
0: Az aszfaltozásnál kiszállsz, izzadsz egy kicsit, mész tovább.
1: Beli csopan.
2: Turisztikai célponttá vált a dálnoki útfejülő felújítás. Mindenki oda jár szaunni.
1: Gyertek mind.
0: Képzeld el. Hát valamikor, mikor építették a vasutat a Vadnyugaton, ahol egy komolyabb gózponton dolgoztak, városok épültek fel. Serif hivatallal, duplárája, mindennel.
1: Olyan tempóval haladjunk, mint az amerikai vasúthálózat, mert akkor tényleg baj lesz. Ha már forgalmi információ, gyorsan mondjuk el Robert üzenetét is, aki jelzi máshonnan, hogy Jed bejáratánál Kebele-Szent Ivány felől állítanak. Na, oda rendőrök mellé kéne szaunás kuckót, guruló szaunát felszerelni.
2: Kezdete megállít a rendőr, hogy a bunizió aktélevorok közben átudom, aki, hát szia, kicsi kés érdeke. Nagyon jó lenne. Eredeti ócsó parfüm. Istenem, nagyon jó lenne ez.
1: Én az a baj, hogy ezt abszolút látom is magam előtt. Tehát ez itt nálunk Romániában egy lazán kivitelezhető történet, tudjátok? Még úgy furakodik a rendőr mellett, hogy jusson oda az ablakodhoz, miközben ott mindennemű papírosokat kitöltenek. Nem tudom, mikor beszéltünk jelmezről, de Zita írja, jelmez? Eszembe jutott a pár napja elhangzott tűzoltó jelmezes téma. Jaj, hát persze, Batman. Na, Batmanhez fogunk visszacsatolni, és a kátyúzáshoz mindjárt maradjatok.
3: Minderről dumálunk.

0: Sokan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Várunk a Poliana Klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balán Sugár út 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok. Bizalom.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a havazsiré.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
8: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
9: Függönyök, sötétítők, római rulók, pliszék, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után.
14: Ismét lágerek és új zenék.
15: Rádi.

0: Tényleg baromi nagy turizmust kezdünk csinálni a dálnoki letérőnek. Amolyan mondom, ott az útfelújítás apropóján kapcsán többen is írtátok nekünk, hogy igen, ténylegesen kint vannak a kerti törpék, lehet ott vásárolni ilyet, illetve két üzenet is érkezett, mindkettő Endrét célozza meg. Egyrészt azt írja valaki, hogy Endre, a fonott kosaras, meg fonott székesek még nincsenek nem, kint. Addig, amíg nem sütik a micset az útszélén, addig nem is az igazi felújítás. Illetve a másik üzenet, hogy Endre, pityókát, káposztát lehet ott kapni? Egy barátom kérdezi.
1: Lehet beljebb a faluban, igen.
0: Na, jó van, de akkor micset még nem árulnak.
2: Nekem ez egy akkora új dolog. Nem hiszitek el, hogy nekem ez akkora új dolog. Hát itt errefele nem szokott ilyen lenni, hogy útfelújítás, és akkor kiállnak az árusok mellé.
0: Megnyugtatlak, Szili, máshol se. Ez csak Csernát, a dálnok és környéket.
1: Nem igaz, de annó, amikor...
3: Imádom titeket, ajánlik titeket.
1: Annó, amikor az E60-ost újították fel Torda és környéket, tele volt kristálypoharas árusokkal, mert ott van valami üveggyár a környéken.
2: Ez igaz.
1: És akkor jöttek a dobozzal, és mutatták, hogy milyen szép kis kristályszett, és nagyon akciós.
0: Akciós.
2: Ez annyira balkán, annyira autentikus. Én nagyon-nagyon szeretem. Ez legalább annyira autentikus, mint Batman Oroszországban, hogy tömi a lyukakat.
0: Csak pont ezt akartam mondani, hogy Borát és a tangája hiányzik egy ilyen élethelyzetből, nem? Vagy megy az útfelújítás már 3 hónapja, és akkor egyszer csak megérkezik Borát a forgatóistába.
1: Tudod, hogy ki örvend az ilyen útfelújításoknak, aki nem is tudja, hogy merre indult, és akkor hirtelen látja, akinek amúgy is mindig van egy nagy akás perzsaszőnyeg az autójára. Láttatok ilyet?
0: Igen.
1: Nem tudom, hogy honnan jönnek ezek a szőnyegek, ki a célközönség, ki a target, mennyit kell havi szinten teljesíteni, de ő, ha belefut egy ilyenbe, simán eladja a csomagtartó tartalmát, míg a dugóba feloldódik a piros zöldre.
0: Abszolút, abszolút. Ezt nem értem, hogyha már ilyen jó balkáni mentalitás működik nálunk, hogy a manóban nem fedezték fel eddig az emberek azt a piacérést, amit most az autópálya kiépítése hoz, ugye? Tehát annyit álltunk különböző szakaszokon már, mondjuk dugóban, stb., hogy simán lehetett volna itt karriereket csinálni. Most persze. Is Bogi írja például, hogy sziasztok, aki teheti, ma kerülje Ákosfalvát, útjavítás miatt hatalmas a dugó.
2: Hát, kivégyük a Dumadubát.
1: Ne, hát szerintem először is valaki szóljon a kerti törpéseknek, hogy Ákosfalván is van egy piacirés.
0: Igen, a
2: család felebb van egy hálózatuk. Visszatérve, tuti van valahol egy hálózatuk. Nem létezik, hogy egyszerre jelennek meg ezek mindenhol.
0: Kinőnek, tehát ilyen nincs, hogy elmentek.
2: Igen, tehát hogy kirakják a vigyázat útfelújítás táblát, és másnap reggel ezek ott vannak asztalostól, cégestől, mindenestől. Tehát ilyen nincsen biztos. Kasszástól, ugye.
0: Igen, villanyszerelőt is visszatérve.
1: Kérdezték is, hogy faktúrafiszkálát kérek-e a kerti történetben.
0: Cégre lesz. Magán vagy jogi személy. Annak rendje és módja szerint. Na jól van, egy kicsit tereljük vissza saját magukat, valóban Batman irányában a forgalom nem sok színű beszélgetésre adhat nekünk alapot, de még mindig az a nagyon fontos kérdésünk, és akkor erre válaszoljatok, léci, hogy itt az oroszországi Batmanes útjavítás, kátyutöltés apropóján ti hol látnátok esélyét, lehetőségét ugyanennek, akár itt nálunk Székelyföldön. 0730 54 88 88.
4: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: forgalom, közlekedés és minden más, mi szemszájnak ingeret. Még írjátok nekünk folyamatosan, hogy egyrészt Jett kijáratánál két rendőrautó, másrészt Ákosfalván útjavítás, nagy a forgalmi dugó, türelmet hozzá.
1: Így van, és ha bárhol láttok még az országban kerti törpét, kíváncsi vagyok, szeretnék összehasonlító árak táblázatát összerakni, úgyhogy köszi a segítséget.
2: Szerintem egyediek vagytok, Endre, úgyhogy megnyugodhatsz, ez csak nálatok van, és csak ennyire autentikus nálatok lehet. Mi menjünk tovább a hírekkel, természetesen pontban 10-kor jönnek a legfrissebbek, aztán még egy órára várunk titeket erre a hétre.
3: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, amely október 16-án és 17-én egy különleges gasztroutazásra hívja önöket Magyarország ikonikus ízeivel.

0: Daj-daj, persze, hogy daj-daj. A Shakirát hallgattok itt, 10 óra 12 is folytatjuk a mai pénteki kiadást, mert hogy még van egy szűk órácskánk, és...
1: A kapcsán ugye, hogy kerti törpét, vagy bármi mást is lehet venni útjavítás mentén. Azt írja, hogy Komárniknál, mikor szélesítették az utat, lezárás volt, málnát lehetett venni, kosárban persze.

0: Van egy lány, egy csíki lány, Sánta Szénia, akiről szerintem sokan hallottatok, imád hegyeket mászni, de nem akármilyen hegyeket, ilyen 8000-eseket. Most éppen a 8167 méteres Daulagiri 2-es áll a fókuszában, és ezt szeretné meghódítani ez a kislány, hát kislány, fiatal lány gyakorlatilag. És képzeljétek el, hogy úgy tűnik, hogy ha minden adott, akkor sikerül neki. De van itt sok-sok de van.
1: A saját közösségi oldalán olvastam ezt a mondatot, furcsa posztolni 6300 méterről. Sánta Szénia most a 2-es táborban van, hogy mit jelent 6300 méter magasan lenni, nekem fogalmam sincs, szerintem a legtöbben azért ebben a cipőben járunk. Egy olyan helyen van Szénia, ahol úgy gondolom azért mégiscsak minden lépésnek, minden egyes mozdulatnak, hogy nem tudom mennyire túlzás azt mondani, de minden egyes lélegzetvételnek, döntésnek nagyon nagy súlya van. Beszámolója szerint néhány napja vannak a 2-es táborban, és nagyon-nagyon kemény út vezetett egészen odáig. Ráadásul a saját felszerelésüket is saját maguknak kell cipelniük. Hogy feljutni 7000 méterig meg lesz-e, vagy sem, hát ez egyelőre az időjárás függvényében majd eldől, de egyelőre úgy néz ki, hogy az időjárás ezt nem engedi. De október 12-én lehetséges, hogy összejön a csúcstámadás.
0: Igen, akkor még csak egy ilyen majdnem 2000 métert kell felszaladni.
1: Mi az nekünk? Ezt úgy mondod, hogy csak 2 emeletet kéne menni a lépcsőházban.
0: Nyilván ott minden lépés, főleg ilyen 8000 után már igazi erőpróbának számít, és örül az ember, hogyha tud haladni, és nem áll egy helyben. És a hegymászás, az ilyenfajta hegymászás sokszor fejben dől el. Fizikailag azért úgymond képzettek a hegymászók, akik ide elmerészkednek a Himalájára, viszont fejben, ha van olyan pont, hogy vissza kell fordulni, akkor tud meghozni a megfelelő döntést. Kevés oxigén van fenn, nem úgy forog az agyad, mint lent. Ott van az, hogy lehet, hogy már látod a csúcsot, hogy 50 méter van, de sokszor az 50 méter az iszonyú nehéz, és sok-sok idő, és ugye vissza is kell jönni, ez a másik nehézség.
1: Nem tudom, hogy ti hallgatók mennyire követitek nyomon Széniának a pályafutását, a csúcshódításait. Én azért, hogy figyelem a közösségi oldalakon, illetve követem a hírportálokon is a beszámolókat, és folyamatosan próbálom elképzelni, hogy vajon milyen lehet olyan körülmények között helytelni, és folyamatosan arra következtetésre jutok, hogy fogalmunk sincs. Mert hogyha valaha éreztük azt, hogy most minden erőnket oda tesszük, és hogy most nagyon-nagyon-nagyon véghez kéne vinni ezt a pár métert, de hogy ahhoz képest, amit szerintem mi érzünk itt a két lábon járva a földön, hát semmi, amit Szénia megtapasztal egy-egy ilyen csúcshódításon.
0: Van, sikeres csúcstámadást kívánunk számára, meg jó visszatérést. Majd lépünk tovább most, ez a Rock Your Body Justin Timberlake dala.

0: Az Iron Mafia is a volt egy álmom. Szerintem Santa Széniának még mindig van egy álma, most éppen a 8167 méter magas Daulagiri megmászása nem egyedül, hanem mászótársával próbálkozik. Egyedül egyébként sosem szabad, ezt azért már így hallhattuk számtalan alkalommal. Nincs oxigénpalack és nincs teherhordó serpa, tehát a nagy hátizsák a hátadon, és próbálkozol. Így a legnehezebb szerintem.
1: Azon gondolkodom, hogy nem tudom, lehet, hogy csak az én fejemben merül fel a kérdés, hogy vajon mi innen a távolból ilyenkor mit tehetünk? Hát hogyan segíthetünk Széniának?
0: Hát,
1: igen,
0: tudod.
1: Igen, mindenek előtt úgy azt hiszem, hogy követjük ezeket a beszámolókat, és hát küldjük neki a biztató gondolatukat, a biztató szavakat, és hogy próbálunk innen a távolból is vele maradni. De talán ami ennél is fontosabb, hogy egy ilyen magas csúcs eléréséhez azt kívánjuk, azt a kellő tudatosságot kívánjuk Széniának, hogyha szükséges, akkor tudja meghozni a jó döntéseket.
0: Így van.
1: Mert a hegy az ott van, a hegy az meg fogja várni, az ott lesz jövőre is, 5 év múlva, 10 év múlva is, de hogy nagyon-nagyon fontos felismerni a kellő pillanatban azt a döntést, amikor meg kell állni, vagy amikor talán vissza kell fordulni. Úgyhogy Szénia, hát erőt, kitartást, a lehető legkedvezőbb időjárást, ezeket kívánjuk neked.
0: Igen, ezt még hozzáteszem, hogy ha sikerül neki, akkor ő lesz az első magyar nő, aki ezt a teljesítményt magáénak tudja, úgyhogy hajrá, hajrá, tényleg küldjük a pozitív energiát. Jön a King, ez a hírzengyi értalom.

0: September és a Cry For You, de hogy sírunk, nevetünk, ünneplünk, ugyanis 27 éves lesz néhány nap múlva a Rádió Gaga, úgyhogy mapon még nem aktuális, a ma van a szülinapon, pom-pom-pom, viszont már adjuk az ajándékokat néhány napja, úgyhogy nem sokára erre kerül sor ismételten.
1: Így van, 15-én sorsoljuk a legnagyobb nyereményeinket, de hát addig sem vagyunk szűk markúak, majdnem minden órában adunk valami izgalmasat nektek.
2: Reklám.
3: Jaj, csak bár le azt a legyet, na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a szimcsogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy, hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus, nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro. Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet, és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablak-Varlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
4: Dr. Optics.
5: Akkor most doktor vagy optika?
4: Szinte mindkettő.
5: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
6: Várunk a Poliana Klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balázs sugárút 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
7: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
4: A reklám után
8: ismét lágerek és új zenék.
4: Rádió

zenei kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Rádió Gagam, slágerek és új zenék. Elérkezett a pillanat, amikor valakivel játszunk,
1: Halló.
0: És képzeletben pedig meg is kapjuk tőle az ajándékunkat. Róza, szép napot kívánunk!
1: Igen.
0: Szia,
1: szép
0: György
1: napot,
0: Dávid, Csaba
1: szép
0: és
1: napot.
0: István Szidónia vagyunk.
1: Sziasztok.
0: Ugye nem veszed rossz néven, hogy tegeződünk?
1: Nem, sőt.
2: Szia, sőt. Hogy vagy? Na, hogy telik a péntek délelőttöd?
1: Köszönöm. Hát munkával.
2: Mi a munka?
1: Csak annyi,
2: kicsit
1: terepen mesélj. Dolgozom házi, tehát otthoni beteggondozásban.
2: Ó, de fontos és hasznos tevékenység.
0: Nagyon nemes
2: munka. Igen, nagyon-nagyon
1: igen,
2: jó. És
1: igen.
2: Az ember csak akkor tudja, mennyire fontos, amikor szükség van valakire, aki segítőkezet nyújt
1: hát
2: egy ilyen
1: igen.
2: helyzetben. Na, figyelj! Ez egy
1: igen.
2: játék, egy nagyon-nagyon egyszerű játék, a Rádió Gaga születésnapi játéka, ami arról szól, hogy adunk mi is nyereményt, viszont szeretnénk legalább gondolatban kapni tőletek valamit.
0: Legalább
2: gondolatban.
0: Róza, mi lenne az a képzeletbeli ajándék, amivel meglepnéd a 27 éves Rádió Gagát?
1: Hát, így most konkrétan nem jut semmi eszembe,
0: nem
1: de tegnap hallottam az egyik kolléga, egy dobos tortára vágyott.
2: Az én voltam.
0: Itt van a kollega, aki dobos tortára
2: vágyott. Azóta se kaptam
0: álmodozik.
2: Meg egyébként.
1: Na, hát tőlem se ezek szerint,
2: ó,
1: de virtuálisan, ha megfelel.
2: Jó, köszönöm
0: elfogadott
2: szépen.
0: Csaba.
2: Köszönöm, nagyon-nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.
0: Na, milyen lehet? Kóstolj bele akkor ebbe a képzeletbeli dobos tortában.
2: Jó lett, jó lett, nagyon jó. Köszi szépen, na figyelj!
0: Valami meggyőző.
2: Adunk mi is nyereményt, jó? Ebben az órában a Supermarket nyereménye a tied.
1: Igen.
0: Egy vásárlási utalvány, 100 leértékű vásárlási utalvánnyal tudunk téged megajándékozni. Gratulálunk hozzá!
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen,
1: köszönöm.
0: Róza. További kitartást kívánunk a munkádban.
1: Köszönöm.
0: És sikerüljön örömteli pillanatokat szerezni a társaságban, ott, ahol éppen vagy.
1: Igen.
0: Minden jót,
1: köszönöm.
0: Szia!
2: Szia, szia!
1: Na, sziasztok!
3: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget.

0: Ettél-e ma tojást?
1: Tojást. Muszáj mindent elmondjak?
0: Nem muszáj elmondani, de ezt azért kérdem, mert tudom, hogy te minden nap eszel tojást. Hát és hogyha nem ettél
1: nem
0: volna ma tojást, akkor itt az idő. Szóval muszáj tojást enni, persze záptojás jó lesz.
1: Á, nem. Azt hittem, hogy tojtak a tyúkok, és most jól tojnak, és hoztál 10 tojást a kollégádnak.
0: Nincs ekkora bőség, de hogyha valahol van, akkor tojást is elfogadsz, ugye szülinapunk alkalmából.
1: Persze, hát a tojás kell a süteményekbe, tudod.
0: Előbb tyúkot kéne, amúgy én beszerezzek. Na mindegy, a lényeg az, hogy ma tojás világnapja van, ide akartam kiukadni, és hogyha nem ettél volna tojást, akkor itt az idő.
2: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
2: Reklám. A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál, a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet, és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
6: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szobátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
7: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk!
8: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
2: Társadalmi célú hirdetés.
9: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Hanyatlást mutat az új autók piaca Romániában, diplomáciai feszültség robbant ki Izrael és Nagy-Britannia között. A következő napokban nagyjából a maihoz hasonlóan alakul az időjárás. Jó napot kívánok, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Már 4 napja vizsgálja a szervezett bűnözés elleni ügyészség Colin Georgescu elektronikai eszközeit. A nyomozók pontosabban azokat az elektronikus eszközöket vizsgálják át, amelyeket még a szeptemberi házkutatás során foglaltak le a magasvájai villájában. A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő Georgescut azzal gyanúsítják, hogy társaival együtt 1,1 millió euróval károsított meg egy Buzău megyei üzletembert, akinek egy nemes fém kereskedelmi ügylethez ígértek hitelt. Hanyatlást mutat az új autók piaca Romániában. Szeptemberben több mint 11%-kal kevesebb új járművet helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban. A dízel és benzinüzemű modellek iránti kereslet drasztikusan visszaesett, a vásárlók figyelme egyértelműen a zöldebb technológiák felé fordult. A környezetkímélő elektromos és hibrid gépkocsik értékesítése 16%-kal nőtt, így ezek a modellek már a teljes romániai autópiac csaknem kétharmadát mondhatják magukénak. Lefejezve találtak a hatóságok egy 800 kilós bölényt Besztercen a Szód megyében. A szigorúan védett állatot korábban már észlelték a térségben, alig egy nappal a pusztulása előtt még az állatorvosok mintát vettek tőle. Vizsgálatok céljából a vizsgálat után a szelídnek leírt vadállat láthatóan jól volt. Kevesebb mint 24 órával később viszont elpusztult, a hiányzó fej miatt pedig a rendőrség orvvadászatra gyanakszik. A hatóságok egyelőre még vizsgálják az esetet. Diplomáciai feszültség robbant ki Izrael és Nagy-Britannia között. Tel Aviv leminősítette az Egyesült Királyság kelet-jeruzsálemi konzulátusát, pontosabban a közel 200 éves kelet-jeruzsálemi brit konzulátus kisebb léptékben, de működhet, ám ennek értelmében 20 ott dolgozó brit diplomatának el kell hagyni az országot, valamint a konzulátust átnevezik UK Mission Jerusalem névre, és a távozó diplomaták között van a főkonzul is. A brit kormány tulajdonában lévő épületben egy mindössze 7 diplomatából álló minimális létszámú személyzet folytatja a munkát. Az intézkedés válasz arra, hogy London korlátozásokat vezetett be a ciszjordániai zsidó telepekről származó árukra.
12: Vereséget szenvedett hazai pályán a csíkszeredai sportklub, amely 2-1-re kapott ki a Debrecentől a Jégkorong Erste Liga tegnapi játéknapján. A csíkiak az egyenlítésért is nagy erőket mozgósítottak, emberelőnyben is veszélyeztettek, de nem tudták kihasználni a lehetőségeiket. A 3 pontig Debrecenbe került. A sportklub ma a Budapesti Jégkorong Akadémiát fogadja a Vákár Lajos műjég pályán. A gyergyói hoki klub 2-0-ra legyőzte a Fehérvár csapatát a Jégkorong Erste Liga mérkőzésén, így mindhárom pontot otthon tartotta. A gyergyóiak már az első harmadban fölényben játszottak, a folytatásban is számos helyzetet alakítottak ki, de a vendégek kapusa Hegedűs többször is bravúrral védett. A gyergyói hoki klub ma a Debrecent fogadja. 4 gólos előnyét herdelte el a brassói Korona, de végül 5-4-re legyőzte a Budapest Jégkorong Akadémiát a Jégkorong Erste Liga tegnapi mérkőzésén. A hazaiak 4-0-ra is vezettek, a budapestiek azonban a harmadik játékrészben 10 perc alatt 3 gólt szereztek, majd Nagy Gergő emberelőnyből egyenlített. A hosszabbításban Dávid Levin döntött, így a Korona megmentette a bónuszpontot.
11: Az eddigi előrejelzések szerint a nap további részében egy kicsit felhősebb lehet az égbolt, mint eddig, viszont csapadékot egyelőre nem jósolnak mára. Holnap nagyjából a maihoz hasonlóan alakul az időjárás, esőt ugyanakkor vasárnap hétfőtől ígérnek Erdély szerte. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet.
2: És most...
1: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk a hírek után, folytatjuk a műsort. István, Szidónia, Győr, Dávid, Csaba, és nem sokára egy vendég is lesz nálunk.
0: Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Pillanatokon belül a Muresvet egyik munkatársával, Burger Ős állatorvossal beszélgetek.
2: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
7: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
7: interjúk,
2: játékok
7: és
2: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák. Schlager.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Mi a teendő, ha éjszaka vagy mondjuk hétvégén megbetegszik a kis házi kedvencünk? Van-e Marosvásárhelyen állatorvosi sürgősségi ellátás? Hogyha igen, akkor hova fordulhatunk, és mikor nem szabad megvárni mondjuk a másnapot? Többek között ezeket a kérdéseket teszem fel Burgerős állatorvosnak, a Muresvet munkatársának. Szia, köszöntelek újra!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És kezdjük a legfontosabbal, van-e Marosvásárhelyen állatorvosi sürgősségi ellátás, és hogyha igen, akkor ezt hol kell keresni?
1: Igen, van egy ilyen sürgősségi ellátás. Ez úgy működik, ezt mindenki kell tudja, majd a később majd el is fogom ezt magyarázni, miért. Tehát ez úgy működik, hogy van 10 rendelő, és felváltva mindegyikünk egy hetet bevállalja a sürgősségi eseteket hétköznap este 8-tól másnap reggel 8-ig, és hétvégén pénteken este 8-tól hétfő reggel 8-ig. Sürgősségi ellátás az úgy működik, hogy van egy telefonszám, azt most el is mondanám, ez a 0733-44-9966. Lényegében ez egy telefon, ez nem egy rendelőhöz fog becsörögni, hanem ez egy telefon, amit mindig a következő rendelőnek továbbadja az, aki azon a héten volt az ügyeletes.
0: Tehát, hogyha a héten te vagy az ügyeletes, akkor a telefon hozzád kerül, és nálad fog csörögni.
1: Így van. Így van. Ez a telefonszám a legtöbb rendelő ajtaján is megtalálható. Gyakran előfordul, hogy telefonálnak, hogy itt vagyunk a rendelő előtt, de hát be van zárva, és akkor ez kínos, mert nyilvánvaló sürgősségekről van szó, és akkor el kell mindig mondjam, hogy, vagy a kollégák el kell mondják, hogy jó, de hát ez azért van kitéve, hogy mindenki tudjon róla, hogy ezt a számot lehet bármikor hívni, viszont felváltva ezt bevállaljuk, de a hét az nagyon fárasztó.
0: Tehát mielőtt valaki még útnak indulna, és például a Muresvettet keresné fel valamelyik éjszaka, amikor mondjuk Isten őrizze, probléma van a házi kedvenccel, mindenek előtt telefonálni, és akkor megkérdezni, hogy most ezen a héten, ezen az estén, ezen a napon melyik rendelő működik non-stop vagy 0-24 ellátásban.
1: Így van. Ez uh-huh. Ez így kell csinálni. Mindig kell tudni, hogy mivel ezt önkéntesen csináljuk, mi ez a 10 rendelő, Romániában még egy ilyen fajta sürgősségellátás nincs, tehát Vásárhely az egyetlen az országban, ahol ez így működik, és már éveken keresztül szerintem ez már több mint 10 éve van. Az elén kevesebb rendelő volt, azt hiszem 3-4 rendelő indult, most 10-en vagyunk ebbe a rendszerben.
0: Hogyan alakítottátok ki akkor ezt a rendszert, ezt az együttműködést, ezt a kollaborációt? Volt rá igény?
1: Úgy kezdődött, vagy ez annak a igénye volt, hogy a rendelők általában 7 és 8 körül már bezárnak. Viszont este 8-tól vagy este 7-től másnap reggel 8-ig nem volt kihez fordulni, hogyha valami sürgősségi eset jelentkezett. Legtöbben vagy Kolozsvár, vagy Brassóba, ahol van még ilyen éjjel-nappali rendelő, vagy sürgősségi ellátás, szoktak menni, és akkor ennek az igénynek akartunk eleget tenni. De ennek sok hátul ütője is van, mivel sürgősségi ellátás nem egy részükről, nem egy kötelező valami, hanem önkéntesen csináljuk.
0: Tehát nem egy kötelező szolgáltatás.
1: Így van. Lemondunk a szabadidőnkről, lemondunk az éjszakákról, lemondunk sokszor a családról, a családi rendezvényekről, tehát ezek kimarad, hogyha pont karácsonykor vagy szilveszterkor, hogy ünnepkor kerül valamelyikünk sorra, akkor ezt legtöbbször a rendelőbe töltjük, és nem mindig van ez meghálálva.
0: Lehet, hogy anyagiakban nem, viszont ilyenkor az a tudat motivál titeket, hogy mégis valami jót tesztek. Élő lényekkel, jelen esetben házi kedvencekkel, amelyek nagyon sok esetben egy-egy család tagként foglalnak szerepet bizonyos emberek életében. Mindjárt mesélsz nekünk arról is, hogy mit jelent a sürgősségi eset, illetve mi magánemberként, laikusként, hogyha észrevesszük, hogy valami baj van, akkor hogyan segíthetünk a házi kedvenceken, de mindenről csak a soron következő sláger után.

0: állatnál is vannak olyan helyzetek, amikor minden perc számít, de mit tehet egy gazdi, amíg eljut egy állatorvoshoz? Melyek azok a dolgok, amelyeket jobb elkerülni, de mégiscsak hogyan tudnánk beavatkozni? Erről beszélgetek a Muresvet munkatársával, Burger Őrs állatorvossal. Melyek azok a dolgok, amelyek valóban arra utalnak, hogy most sürgősségi eset van, minden perc számít, és azonnal nem számít, hogy ének évadján vagyunk, hétvége van, de állatorvoshoz kell fordulni.
1: Sürgősség az azt jelenti, hogy az állat élethalál között van.
0: Ezt hogyan döntsük el, mi átlagemberek?
1: Tényleg van ennek is egy hátránya, hogy a gazda sokszor nem tudja eldönteni, viszont autóbalesetek, ha két kutya összeverekedett, mérgezés esetén.
0: Tegyük fel, történt egy autóbaleset. A kutya vagy a macska feláll, ugyanúgy viselkedik, mint az eddigiekben. Akkor is javallott felkeresni egy állatorvost?
1: Igen. Habár legtöbb esetben rögtön a baleset után, ha az állatot úgy érte az ütés, hogy nem tört el semmi, lábra áll. Viszont ilyenkor majdnem mindig van belső vérzés, ami vagy egy aortát ért, vagy máj, vagy lép, vagy sőt a húgyhüvelyeg is megrepedhet, elrobbanhat, hogyha meg van telve. Per pillanat az állat jól van, de ha túl későn jönnek már, mikor a tünetek már nagyon nyilvánvalók, lehet, hogy túl késő, és nem tudjuk őket megmenteni. Viszont ha időben jönnek, akkor nagy az esély, hogy az állat életben maradjon.
0: Például a kutya, itt említetted a mérgezést, vagy a macska lenyel, megeszik, megiszik valamilyen mérgező anyagot, folyadékot, akkor kell várni a tünetekre, esetleg meg kell próbálni hánytatni az állatot, vagy ismételten azonnal állatorvoshoz kell fordulni.
1: A legfontosabb, hogy 3 órán belül meghánytassuk.
0: Hogyan?
1: Kutyát, macskát. Ezt be kell hozni a rendelőbe.
0: Ja, hogy akkor ezt állatorvos végzi.
1: Vannak ilyen házi kogyfasztások is, mint az oxigénes víz, vagy sós víz, de inkább behozni, mert miután a hatóanyag felszívódott, utána legtöbb esetben már túl késő. A beavatkozás is már legtöbbször sikertelen, mert lényegében a méregnek az a szerepe, hogy hasson, ha nem hat, akkor az nem jó, akkor nincs mér a piacon legyen, és nem megvárni a tüneteket, tehát rögtön, minél hamarabb hozni.
0: Embereknek szánt gyógyszert fájdalom esetén adhatunk-e az állatoknak?
1: Vannak bizonyos gyógyszerek, gyulladáscsökkentők, fájdalomcsillapítók, amiket lehet adni, nem mindegy, hogy kutyáról vagy macskáról van szó, viszont amit kihangsúlyozok, és mindig, amikor lehetőség van, elmondom, az ibuprofen hatanyagú gyulladáscsökkentőket sem esetre se adunk se kutyának, se macskának, mert kis mennyiségben is halálos lehet.
0: És ha már állatsürgősségi, akkor a legjobb lenne az imént elhangzott telefonszámot hívni. Most van-e lehetőség ezt megismételni, mert lehet, hogy van, aki később csatlakozott be, úgyhogy kérlek szépen, hogy ezt még egyszer mondd el, csak azok kedvéért, akiknek talán a jövőre nézve szükségük lenne erre a telefonszámra.
1: Jó, tehát akkor ez a telefonszáma 0733 44 9966. Szerintem könnyű megjegyezni.
0: Milyen esetekben hívható ez a telefonszám?
1: Ezt a telefonszámot este 8-tól reggel 8-ig, hétköznap, hétvégén, pénteken, este 8-tól hétfő reggel 8-ig lehet hívni élethalál esetekben. Amit még hozzá szeretnék fűzni, hogy ez nem olyan, mint a SMURT. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy beugrunk a mentőautóba, és kimegyünk az esetekhez. A sűrűségesteket be kell hozni a rendelőbe, mindegy kollega a saját rendelőjébe fogadja majd a sűrűségi eseteket. Nyilván a 10 rendelő nem ugyanúgy van felszerelve, de itt az a lényeg, hogy az első segélyt kutyáknak, macskáknak, pacienseknek

0: nek meg tudjuk adni. Amit még kell tudjanak, akik a sürgősségi számot hívják, hogy ilyenkor felszámolunk egy sürgősségi díjat, ami egyesek számára tudom, hogy sokat jelent, anyagilag megerőltető, viszont az eltulajdonosok ezt kell tudatosítsák, hogy ezt mi önszántunkból csináljuk, tehát erre nem vagyunk mi kötelesek. És van mindennek úgymond egy ára, hogy mi éjjel vagy hétvégén bennülünk a rendelőbe, és a sürgősségi esteket vállaljuk. Itt az a fontos, hogy mindenki tudatosítsa, hogy van egy szám, amit bármikor lehet hívni, és tudnak számítani egy állatorvosi szakkivizsgálásra, szolgálatra.
1: Tehát ez nem egy díjmentes segélyszolgáltatás, hanem egy bizonyos összeggel jár az, aki igénybe veszi ezt a sürgősségi ellátást. Ős, nagyon szépen köszönöm ezt a mély beszélgetést is. Burger Ős állatorvossal, a Muresvet munkatársával beszélgettem az elmúlt percekben.
2: Rádió Gaga. Rádió Gaga.

maga veled van. A teljes rádióműsort is a Gaborok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu

0: turbó üzemmód bekapcsolva. Hú, de nagyon gyorsan lesz, szeretnénk tudni ezt a pénteki munkanapot. Azért, hogyha ne talán autóban ültök ácsi-ácsi, csinyán azzal a gázpedállal, tudjátok, sosem lehet tudni, hogy hol, mikor kileselkedik ránk. Például újfent szokás az, hogy belülről, drónról filmeznek, követik a sofőröket, figyelik a szabálytalan autókat, úgyhogy mindenképpen csak szabályszerűen a mai napon is.
1: Szóval drónnal. Én azt hittem, hogy csak helikopterrel, ez a legújabb technológia, de akkor már van drón is. Na jó, ha mindent betartatok, akkor kerek egész a történet. Jön Beretki Zoli mindjárt.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám.
4: Várunk a Poliana Klinikán Sepsi Szentgyörgyön a Grigore Balázs sugárút 33 E szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsi Szentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok. Bizalom.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
9: Szúnyoghálók, szélfalak, napernyők. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
2: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
11: ismét slágerek,

0: Beretki Zoltán és a Kerek egész itt a Rádió Gagán. Képzeld el, hogy olvastam a minap, hogy a Netflix megvásárolná a 2026-27-es Bajnokok Ligája sorozat közvetítési jogát. Úgyhogy sportot is nézhetünk a Netflixen, ehhez azért nem vagyunk hozzászokva, többnyire filmeket nézünk, igaz? Dokumentumfilmeket, meg különböző egyéb produkciókat.
1: Én már is tűkörülök, Csaba, annyira várom, hogy én ezeket a Bajnokok Ligája sorozatokat, lehet ezt mondani sorozatnak?
0: Bajnokok Ligája sorozat, hogy nézhess, tudom.
1: Hogy visszanézhessem, és hogy láthassam azokat a passzokat és azokat a gólokat. Hallod ezt a szenvedélyt, ahogyan beszélek róla?
0: Na, de ha azt mondom, hogy a sporttól kicsit elkanyarodunk, ha azt mondom, hogy Sisi, ugye a császárné életét mindannyian ismerjük, és láttuk szerintem már nagyon sokan a klasszikus Sisi filmeket. Na, de a lényeg, hogy hogy jött ide a Netflix? Hát úgy, hogy a képernyőre kerül az új része a sorozatnak, képzeld el.
1: Nem mondod.
0: Úgyhogy újra lehet
1: előfizetni. Ez a császárné?
0: Így van, a császárné.
1: Ó, én annak láttam az első évad, de csak tudod, mi a probléma ezekkel a sorozatokkal, amiket a Netflix hoz le? Hogy megjelenik az első évad, aztán eltelik X mennyiségű hónap vagy év, és mire oda kerülsz, hogy na, itt a következő, a második vagy esetleg a harmadik, már rég elfelejtetted, hogy mi történt az első évadban. Habár tudod a történetet nagyjából, de mégis a szereplőket helybehozni, szerepbe hozni, hogy az ember felvegye a fonalat, akkor újra kell nézze az elsőt. November 12, azt mondtad?
0: Nem mondtam, de november 12, így van, akkor debütál a Netflixen az új rész, tehát nem kell sokat várni, egy hónap és egy kicsi.
1: Jó, hát akkor addig be lehet hozni a lemaradást, meg lehet nézni az első évadot, vagy újra lehet nézni, ami engem illet, ugye említetted ezt a klasszikus Sissit Romy Schneiderrel.
0: Így van.
1: Na, számomra ez az örök Sissi, és ezt általában ugye az ünnepi időszakban karácsony szilveszter között szokták vetíteni a Duna televízión, ha jól tudom. Ez az én egyik nagy-nagy kedvencem.
0: Hányszor láttad?
1: Nem tudom.
0: Jó.
1: Szerintem éven. Vagy 5-ször, 6-ször, 7-szer.
0: Na, a lényeg,
1: de az az igazi, az az örök.
0: Neked. De van, akinek nem. November 12-én tehát a császárné új része a Netflixen, erről a jó hírről pedig be akartunk számolni. Jön a New Religion, Bebe Rexha és a Fateless dala. Deep.

0: Ez
1: a Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
2: Sis!
3: Girl, I'm about to have a pin.

0: Sabrina Carpenter és a Taste nem sokára egy óra. Hogyha a pénteknek íze lenne, akkor szerinted milyen ízű lenne a péntek?
1: Valami jó kis közepesen édes.
0: Semmiképpen nem keserű.
1: Nem.
0: Az a hétfő.
1: Meg a savanykás.
0: Teljesen fanyar keserű, az csak is a hétfő lehet, hogyha péntek, hát akkor ott vannak az ízlelő bimboinkon például a tejszínhab, vagy a cseresznye tejszínhab kombó íze.
1: Nem tudom, kinek mi. Nekem most ebbe nagyon-nagyon nem mertem belegondolni, de a lényeg, hogy nekem a péntek, ez valami édeset jelent.
0: Finomat, és élvezzétek, használjátok ki ezt a pénteket. Most még munkával töltjük a napot, de nem sokára, néhány napnyi szabadság vár ránk.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
2: Reklám.
4: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
5: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
6: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
7: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
0: Eredményesnek nevezte a tegnapi kormányalakítási egyeztetéseket Lukán Niculescu kijelölt miniszterelnök. Legalább 30 ember meghalt és 18-an megsérültek, miután orosz légitámadás ért egy busz megállót a kelet-ukrajnai Kramatorszkban, közölte a BBC. A következő órákban egy kicsit felhősebb lehet majd az égbolt, csapadék viszont egyelőre úgy néz ki, hogy nem várható a mai napon. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Október 9-től a Kovászna megye és a Régy község tulajdonában lévő EcoCov működteti a Lécfalvi Integrált Hulladékkezelő Központot. Ezzel Kovászna megye az első lett az országban, ahol a hulladékgazdálkodás teljes láncát önkormányzati tulajdonú cégek végzik. A begyűjtést és a szállítást, a válogatást és a komposztálást egészen a lerakásig. Három széken évente mintegy 60 ezer tonna háztartási hulladék keletkezik, ebből 20 ezer tonna komposztálható vagy szelektíven gyűjtött. Lécfalvára kizárólag a megyéből érkezik háztartási hulladék. Eredményesnek nevezte a tegnapi kormányalakítási egyeztetéseket Lukán Nikolescu kijelölt miniszterelnök, a közösségi oldalán közzétett üzenetében bizakodását fejezte ki a politikai válság lezárásával kapcsolatban. Ezzel együtt közölte, hogy a szociáldemokraták, a liberálisok és az RMDSZ vezetőivel folytatott megbeszéléseken a készülő kormányprogram főbb pillérei mellett az egészségügy, a mezőgazdaság, a fejlesztések, illetve a társadalmi felzárkóztatás legsürgetőbb kérdéseit is áttekintett. A kijelölt kormányfő kiemelte, hogy a pártok egyetértenek a vállalt költségvetési, illetve gazdasági célok teljesítésében is. Lukán Nikolescu a hétvégén a különféle pártok javaslatait próbálja majd egységesíteni, a tárgyalások pedig hétfőn folytatódnak az USZRE-vel és a többi parlamenti frakcióval. Jobban tartanak a környezetvédők feljelentéseitől, mint maguktól a veszélyes vadaktól a Brassó megyei polgármesterek, derült ki azon a rendkívüli ülésen, amelyet a múlt hétvégi halálos kimenetelű olthévízi medve támadás után hívott össze a prefektus. Az elöljáró szerint a helyi polgármesterek a zöld szervezetek nyomása miatt nem merik elrendelni a problémás egyedek kilövését, még közvetlen veszély esetén sem. A Krónika tájékoztatása szerint a prefektus tisztázta később velük, hogy a félelmeik alaptalanok, és a sürgősségi kormányrendelet értelmében nem csak belterületen, hanem a településen kívüli övezetekben is elrendelhető a veszélyes medvék azonnali kilövése, ha emberélet forog kockán. A kormány megbízott ugyanakkor nyomatékosította, hogy a hatóságok tétlensége és a mulasztás jóval súlyosabb következményekkel járhat. Legalább 30 ember meghalt és 18-an megsérültek, miután orosz légitámadás érte egy buszmegállót a kelet-ukrajnai Kramatorszkban, közölte a BBC. A tegnapi tragédia része egy országos orosz légitámadás sorozatnak, a csapást megelőző napon ugyanis egy Csernyihivi régióban található városban talált el egy orosz rakéta egy 5-emeletes lakóházat, ahol legalább 22 civil életét vesztette. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentette, hogy az orosz csapások nem maradnak válasz nélkül. Sepsiszentgyörgyön a következő órákban körülbelül 16 és 24 fok közötti értékekre számíthatunk, a nap második felében egy kicsit felhősebb lesz az égbolt, csapadék viszont egyelőre úgy néz ki, hogy nem várható. Este 8 órakor 18 fok lesz. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
2: És most...
1: Hello, sziasztok! Újra beköszönünk nektek, elmúlt egy óra a mikrofonnál változatlanul egy hölgy és egy úr, István Szidónia és György Dávid Csaba.
12: Most pokerliznem kéne?
1: Bemutattam magunkat, ez túl rádió.
12: Na, emeld meg a kalapodat, és akkor én meghajlok előttetek. Sziasztok! Nagyon szép pénteket kívánunk nektek a következőkben is. Slágerekre és új zenékre fel, vezessen a ritmus a folytatásban is.
2: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
13: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
13: interjúk,
2: játékok
13: és
2: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van. Rádió
1: Gaga. Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

0: Halott pénz is a gazdag vagy szegény. Gazdag volt és szegény lett az a bukaresti ember, akinek hús és nincs, eltűnt a bankszámlájáról majdnem 100 000 euró, vagy 100 000 eurónak megfelelő összeg. Nagy kérdés az, hogy hogyan? Ugye általában az ember azért viszi bankba a pénzét, hogy ott majd vigyáznak rá, ott majd megtakarítja a pénzét, esetleg egy kicsit kamatozik, és semmi szín alatt nem azért, hogy az eltűnjön, felszívódjon.
1: Így van, és nem hacker támadás, mert ugye legtöbb esetben ez van, hogy átverés áldozatai vagyunk, és valakik lenyúlják a bankszámlánkról a pénzösszeget. Az eset úgy néz ki, hogy Szidi is felvezette, az ember, hogy mondják ezt magyarul, betette a pénzét a bankba, ugye?
0: Tehát
1: ezt így mondják, betette a pénzét valamelyik pénzintézetbe, és ott, hogy nem, oda lett 100 000 eurója. És tudjátok, hogy mi a történet legnagyobb tanulsága? Hogy a pénzed a bankban sincs jó helyen.
0: Tudod, most már azt mondják, hogy ne tedd a párna alá a pénzed, hisz az

0: Bankban, otthon, vagy kriptovalutában, esetleg aranyban. Hogyan tartsuk biztonságban a pénzünket? A bank sem biztonságos, képzeljétek el, egy eset most napvilágot látott, amely arról szólt, hogy valakinek 100 000 eurót emeltek le a számlájáról a bankban. Jól hallottátok? Most már akkor elmondjuk, hogy történt mindez. 13 jogosulatlan tranzakciót hajtottak végre az ügyfél számláin, és ezzel neki 100 000 eurónyi kárt okoztak. A bankban, ahol hozzáférnek az adataidhoz. Nem is értem, hogy ez hogy tud megtörténni amúgy.
1: Úgyhogy néhány alkalommal az ügyfél megkérte az ügyfél szolgálatnál lévő szemét, hogy lépjen be az ő nevében a számlájára. Gondolta, hogy most nem megbízhatok ebben az emberben, azért van itt, mert ugyanúgy, ahogy nekem, másnak is segít. Csak az a bökkenő, hogy hát ez ügyfél szolgálatnál lévő passas visszaélt a bizalommal, és mondjuk egy kicsit rájárt a finomságra, mert a kisebb-nagyobb összegre a zsebére tette. Hát a pénzhiányára végül egy belső ellenőrzés során derült fény, és ebben az ügyben büntetőeljárás indult, a gyanúsítottat hatósági felügyelet alá helyezték, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy milyen jó nekünk, Csaba, akiknek nincs megtakarításunk, nem kell fájjon a fejünk, hogy akkor most faj, vajon hol lenne nagyobb biztonságban az a pénz?
0: Neked nincs megtakarításod, Szilvia, nem bocsánat, tudod, hogy nekem van, mert ugye nem férsz hozzá az én bankszámlámhoz, de nem látod a pénzt.
1: Tudhatod.
0: Hát nem tudom.
1: Lehet, hogy a bankároddal jobban vagyok.
0: Ja, az lehet. Na, a lényeg, hogy az úgy történt, hogy a bank igazgató nem lépett ki az applikációból, hanem kísértésbe esett, látva a sok pénzt. Egy idősebb áldozatról van szó, aki lehet, hogy a telefonján nem követte figyelemmel a pénzmozgást, csak akkor derült fény erre, amikor fény derült. Szerintem ilyenkor tudja, hogy visszakapja a pénzét, ez a minimum. Nyilván, és lehet, hogy még kártérítés is lehetne neki fizetni, stb. Szóval azért óvatosan mindennel, és a sokkal, a vannal is baj van, ezt szokták mondani nálunk fel.
1: Ezt mondom én is, hogy akkor milyen jó, hogy nincs egy ekkora fejtörés, ekkora teher a vállunkon. Mert ezért nem apró pénzről van szó, 100 000 eurónak úgy gondolom, hogy súlya van.
0: Így van, Ákos folytatja, ez a felemel.

0: Hatalmas összeget emelt le az ügyfél számlájáról egy volt bankigazgató. Ez a hatalmas összeg, ez olyan 100 000 eurónak felel meg. Csaba, ha neked lenne ennyi pénzed, hova tennéd? Hol tudnád legnagyobb biztonságban?
1: A bankban, de szerintem most már nem csak az igazgató ex, hanem az ügyfél is. Úgy gondolom, hogy most már másnál bankol, más intézménynél tartja a pénzét. Na, de kanyarodjunk rá a zenére. 4:1-ben ez lesz Elton John és Dua Lipa közöse, a Cold Heart.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
4: Új kanapét vagy bútort keresel? A Kézdi vásárhelyi bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Francia ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézdi vásárhelyi bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
5: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
6: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk. Bárhol a megyében.
2: Társadalmi célú hirdetés.
7: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
8: ismét slágerek és új zenék.
2: Rádió.

0: Elton John, Dua Lipa és a Cold Heart. Négy klasszikus Elton John dalt így lehet egyé forni, hegybe forni gyakorlatilag, és óriási sláger volt. Külön-külön minden szerzemény, de ez így egyben is az. Na, mi a helyzet időjárás terén? Érkezik a csapadék. Hú, de jó, én örülök ennek a hírnek, mert nagyon-nagyon rég várom. Nem pont én személy szerint, de hogy várom, hogy a természet végre kapjon egy kis esőt, és ebből a hétvégén talán-talán érzünk is majd valamit.
1: Az az érzésem, hogy te vagy a természet szószólója, vagy megfogalmazod azt, amire nagyon-nagyon sóvárog most már odakint, minden egyes fűszel, meg nagyon-nagyon sok növény. Igen, a barométer esőre, illetve hidegre is, de még nem kell a fagytól tartani, egyelőre csak annyi látszik, hogy a jövő hét folyamán már nem lesznek napközben ilyen 21 néhány fokos nappali maximumok, hát be kell érjük olyan 14, 13, 11, vagy lehet hogy a melegebb térségekben akár még 16 fok is lehet napközben.
0: Na, itt említetted a barométert, nagyon-nagyon jó kis eszköz, ami tényleg mutatta az eső valószínűségének kialakulását, és ha hallgatóink közül valaki használ még ilyen barométert, én kíváncsi vagyok, hogy valakik még használnak, hogy mindenki a telefonon nézi az időjárás előrejelzést.
1: Van ilyen, amúgy nagymamám.
0: Aha, a nagyinál. Jó, és működik? Jól mutatja? Ezt érdekel inkább engem.
1: Fúj, én mindig ránéztem úgy, mint egy kuriózumra, de sosem úgy azzal
0: sosem nézted, hogy esőre áll-e, vagy nem.
1: A barométer.
0: Jó, én, ha valahonnan be tudnék egyet szerezni, tiszta kíváncsiságból csak azért tenném, hogy nézzem meg, és összehasonlítva a technikával, hogy a hagyományos módszer versus technika kettő mennyire van közel egymáshoz.
1: Szentül meg vagyok győződve, hogy vannak hallgatóink, akiknél ott van egy ilyen barométer, akár még fotót is küldhettek nekünk róla, és ha megyek legközelebb az Ócska piacra, akkor áros szemekkel fogom nézni a barométer magamnak.
0: Ja, magadnak? Azt hittem, hogy nekem most így, hogy felhoztam. Jó, jön Tame Impala, ez a Dracula.

0: Linkin Parkon zárunk egy újabb órát. Gyerekek, most már 2 óra van nem sokára, ez azt jelenti, hogy kicsengettek. És azt jelenti, hogy péntek, szombat, húj, de mennyi házi feladat van, és most gondolok az én kisfiamra, illetve magamra, hogy mi vár ránk a hétvégén. De holnap még azért van nekem egy idézőjeles szabad nap, ez azt jelenti, hogy nem leszek otthon, úgyhogy van egy igazolásom, hogy nem tanulunk, de majd vasárnap pótolni kell.
1: És hogy hol leszel holnap, erről is beszélünk majd hamarosan, most viszont érkeznek a friss információk, tehát a hírek.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda 2 személyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Install, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
6: Reklám. Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk. Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhat Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsi Szentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
7: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kaufland. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
8: Kész a 10 órai?
9: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
13: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
0: Hanyatlást mutat az új autók piaca Romániában, diplomáciai feszültség robbant ki Izrael és Nagy-Britannia között. A következő napokban nagyjából a maihoz hasonlóan alakul az időjárás. Jó napot kívánok, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Már 4 napja vizsgálja a szervezett bűnözés elleni ügyészség Colin Georgescu elektronikai eszközeit. A nyomozók pontosabban azokat az elektronikus eszközöket vizsgálják át, amelyeket még a szeptemberi házkutatás során foglaltak le a magasvájai villájában. A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő Georgescut azzal gyanúsítják, hogy társaival együtt 1,1 millió euróval károsított meg egy Buzău megyei üzletembert, akinek egy nemes fémkereskedelmi ügylethez ígértek hitelt. Hanyatlást mutat az új autók piaca Romániában. Szeptemberben több mint 11%-kal kevesebb új járművet helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban. A dízel és benzinüzemű modellek iránti kereslet drasztikusan visszaesett, a vásárlók figyelme egyértelműen a zöldebb technológiák felé fordult. A környezetkímélő elektromos és hibrid gépkocsik értékesítése 16%-kal nőtt, így ezek a modellek már a teljes romániai autópiac csaknem 2/3-át mondhatják magukénak. Lefejezve találtak a hatóságok egy 800 kilós bölényt Besztercen a Szód megyében. A szigorúan védett állatot korábban már észlelték a térségben, alig egy nappal a pusztulása előtt még az állatorvosok mintát vettek tőle. Vizsgálatok céljából a vizsgálat után a szelídnek leírt vadállat láthatóan jól volt. Kevesebb mint 24 órával később viszont elpusztult, a hiányzó fej miatt pedig a rendőrség orvadászatra gyanakszik. A hatóságok egyelőre még vizsgálják az esetet. Diplomáciai feszültség robbant ki Izrael és Nagy-Britannia között. Tel Aviv leminősítette az Egyesült Királyság kelet-jeruzsálemi konzulátusát, pontosabban a közel 200 éves kelet-jeruzsálemi brit konzulátus kisebb léptékben, de működhet, ám ennek értelmében 20 ott dolgozó brit diplomatának el kell hagyni az országot, valamint a konzulátust átnevezik UK Mission Jerusalem névre, és a távozó diplomaták között van a főkonzul is. A brit kormány tulajdonában lévő épületben egy mindössze 7 diplomatából álló minimális létszámú személyzet folytatja a munkát. Az intézkedés válasz arra, hogy London korlátozásokat vezetett be a ciszjordániai zsidó telepekről származó árukra.
4: Három hetes szünet után a listavezető bukaresti Dinamo ellen folytatja a bajnokságot a Sepsi OSK a labdarúgó Szuperliga 11. fordulójában. Ma este a Sepsi Szentgyörgyiek hazai pályán fogadják a fővárosiakat, akik 10 mérkőzésen 23 pontot gyűjtöttek, és mindössze egyszer kaptak ki. A háromszékiek 13 pont alatt a tabella középmezőnyében állnak, hazai pályán viszont még veretlenek. Ovidiu Burka vezetőedző számára különleges lesz a találkozó, hiszen 2023-ban ő juttatta vissza a Dinamót az élvonalba. A mérkőzés ma este 9-kor kezdődik. Ramon Vega, a Tottenham Hotspur korábbi svájci védője is indulna a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség jövő évi elnök választásán, így ő lehet Gianni Infantino első hivatalos kihívója. Az 55 éves egykori futballista reformokat ígér, és helyreállítaná a sportágba vetett bizalmat. Vega 2004-ben vonult vissza, azóta a pénzügyi szektorban dolgozott, már 2015-ben is megpróbálkozott a FIFA elnöki tisztséggel, de akkor nem kapta meg a szükséges támogatást. A jelenleg A legi elnök Gianni Infantino szintén újabb mandátumra készül.
0: Az eddigi előrejelzések szerint a nap további részében egy kicsit felhősebb lehet az égbolt, mint eddig, viszont csapadékot egyelőre nem jósolnak mára. Holnap nagyjából a maihoz hasonlóan alakul az időjárás, esőt ugyanakkor vasárnap hétfőtől ígérnek Erdély szerte. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
2: És most!
1: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk, az infók után folytatjuk tovább, zenélünk, sportolunk, meg minden, ami élvezet, az most jöhet. Még ebben a 60 percben, aztán megyünk haza majd.
14: És tökölődünk, készülünk a Tök Fesztiválra, ezt akartam mondani, ugyanis most már az esemény, ha október 9, akkor elstartolt. Beszélünk a részletekről is, addig is nyitjuk az órát most Justice Slágerével. Ez a Turn the Lights Off.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
7: Színes hírek.
2: Helyi aktualitások.
7: Interjúk.
2: Játékok.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le széles világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van, a Gaga veled van.

0: 11. alkalommal szervezik meg a Tök Fesztivált Szovátán. Egy jó kis őszi esemény, rengeteg érdeklődővel, sok-sok nézelődővel. Az emberek valahogy szeretik az ilyen tökös rendezvényeket. Nem tudom ezt másképp mondani, csak így.
1: Igen, ez a tök jelző, amúgy ez mehet nagyon-nagyon sok kifejezésünk mellé. Tök jó a hangulat, tök finom az étel, tök jóra sikerült ez a mai műsor, úgyhogy nagyon sok kifejezésünk mellé oda lehet bigyeszteni ezt a tököt, de hogyha nagyon sok tököt, különböző méretű, színű tököt akartok látni ezen a hétvégén, akkor mindenképpen ott a helyetek, akár már ma, ezekben a percekben is Szovátán, a 11. Tök Fesztiválon. Számomra hihetetlen volt, hogy mennyire megtelt ott a tér Szovátán a tavalyi évben. Én bevallom őszintén, hogy eddig még soha nem voltam a Tök Fesztiválon, úgy voltam vele, hogy most miről is szólhat az ilyesmi? Hát nagyon-nagyon sok emberről, és még annál több tökről.
0: Tökös dolgokról. Lesznek koncertek is, például a No Sugar is fellép, a Szőcs Reni énekel egy ideje a bandában, ezt is szerintem sokan tudjátok, úgyhogy lesznek ilyen pillanatok is, meg sok minden más. Tök Fesztivál, a Facebookon ott van minden fontos info. Gyertek el majd hozzánk a Dumadubához, mert ott leszünk a nyereményeinkkel, úgyhogy találkozhattok Szidivel, meg Szilivel, és nem mentek haza üres kézzel.
1: Bizony, mert szerencsekereket is viszünk magunkkal, úgyhogy lehet pörgetni, illetve vajon most már lehet mondani azt, hogy lesz nekünk hírajátékunk? Aki ott volt például Tusványoson, akkor az tudja, hogy mit jelent ez a hírajáték, és hogyha ti ne talán kíváncsiak lennétek rá, akkor gyertek és érdeklődjetek a helyszínen. Mi lépünk tovább most egy újabb

0: Sienna Spyrum és a Die on This Hill, minek után van nekünk így ezen az októberi hétvégén egy tökösen, tök jó, tök fesztiválunk Szovátán. Hát nézzük, hogyha az esti órákban valaki mégsem szeretne kimozdulni, akkor mennyire vagány és tök jó mérkőzések lesznek a tévében. Jó, többet ígérem, nem fogok menőzni.
1: Na figyelj csak, Sepsi OSK Dinamo találkozót rendezik, a Superliga újabb fordulójában 9 órakor kezdődik a meccs. Ugyanebben az időpontban a szaúdi bajnokság egyik mérkőzése az Al Nassr és az Al Diriyah is képernyőre kerül. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy akkor végül Ronaldo az Al Nassrban játszik, nem játszik, ott mi van vele, nem nagyon tudom. A válogatott beli megnyilvánulása után nem szóltak arról a hírek, hogy akkor az Al Nassrnál kezd-e most, vagy nem, de vagy meglátjuk. Ezen kívül még La Liga meccsek is képernyőn, de a Székelysporton ezúttal is ott van minden fontos, hasznos információ.
0: Nálunk pedig itt van most Erik Iglesias és Farukko. Ez a Me Passé.

0: Alex Warren és a Passenger itt a Rádió Gagán. Lépünk tovább jó zenével. Szidi mosolyog, tudja, hogy mivel folytatjuk.
1: Igen, Szidi mosolyog, mert Szidinek jó kedve van, mert Szidi így mosolyol az arcán, élteti ezt a péntek délutánt, mert tudom, hogy mi vár rám a folytatásban. Illetve azt is, hogy rátok a közvetlen fél órában, például egy jó kis jetlag és Kossi Janka sláger, de itt lesz utána például John Legend és az All of Me is.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám.
4: A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
2: Dr. Optics.
5: Akkor most doktor vagy optika?
2: Szinte mindkettő.
5: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
6: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
7: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj! Van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik. A reklám után
8: ismét slágerek,

0: Értesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Október 2. pénteki napján vagyunk, és akkor kérdezhetitek, jó?
1: És akkor
0: mi van? Hát például tojásvilágnapja van. Képzeld el, hogy van egy ilyen szervezet, egyesület, aminek az a neve, hogy a Nemzetközi Tojás Szövetség.
1: Ó, isteni, lehet abban dolgozni. Na, de...
0: Mennyi tojás lehet ott, képzeld el, tojásra kelnek, fekszenek. Ugye azt mondjuk, hogy a tojás hát nagyon-nagyon sok oldalú étel, sokféleképpen fel lehet használni. Na, a Tojás Szövetségben biztos, hogy nem csak tyúk tojás van, hanem ott struc tojás, meg fürt
1: tojás. Dinoszaurusz tojás, amit el tudtok képzelni.
0: Minden, ami ott van a fantáziátokban. Mert 99-ben döntöttek úgy, hogy legyen egy olyan nap, ami a tojásról szól.
1: Így van, de amúgy tényleg komolyra fordítva a szót, fontos alapanyag süteményekbe, én korábban említettem, ugye rengeteget használjuk a kenyérbe is, azt gondolom.
0: Kenyér.
1: És nem kell a tésztába? Kenyértésztába tojás? Nem, abban nem. Jó, akkor abban nem használjuk. Mindegy, de sütikben, igen. És sok embernek a reggeli elengedhetetlen kelléke a tojás, igen, olyan formában, tükörtojás, tojásrántott, vagy omlett, vagy mondjuk ezt kicsit éttermiesebben. Na, de mi garantálja azt, hogy friss a tojás? Ugye, vannak az illatok, vannak a szagok.
0: Milyen sztori jutott
1: erről eszembe. Nem akarok ebben most belemenni, de a lényeg, hogy a barna tojás nem feltétlenül egészségesebb a fehérnél, ugye a színe, a tojás héja.
0: A héja.
1: Jobban szeretem én a barnát, nem is tudom miért. Valahogy nekem a tojás az ilyen barnás, nem a fehér.
0: Hát mert általában a falusi tyúkok barna tojás tojni.
1: És ehhez vagyok hozzászokva.
0: Mi van rajta, az nem számít, le lehet mosni. Amúgy a friss tojásról jutott eszembe, nagyon gyorsan mondom a sztorit, egyszer édesanyámék kaptak ajándékba egy struc tojást. Méretes, látványos. Hát ezt nem esszük meg, kiteszük a vitrínbe, milyen jól néz ki. Aztán egy téli napon megyünk be, és az egész lakásban olyan záptojás szag van.
1: Fura szag volt.
0: Kell dönteni, hogy ez honnan.
1: Kikelt a kis struc.
0: Kerestük az egész házba, hogy honnan jöhet ez az ocsmány szag, hogy mentünk be a szobába, egyre erősebb volt, de senki nem nézett fel a vitrínbe, mindenki az ágy alatt a fiókokba kereste a valamit, amíg rá nem jöttünk, hogy hát a struc tojás elrobbant a vitrínben. Úgyhogy ezt elrobbant. Ott tárolni nem szabad, igen.
1: Na, de a lényeg, hogyha
0: az
1: például...
0: Az már nagyon megzápult.
1: Ha tojást vásárolunk valahonnan, honnan tudjuk, hogy frisse, ugye korábban kérdeztem saját magamtól, meg tőled is nem kaptunk választ, de most igen, tegyük vízbe, ha lesüllyed, és úgymond lekerül az edény aljára, akkor általában friss, ha feljön, akkor már régebbi, egyszerű házi praktika, amit lehet alkalmazni.
0: Jó étvágyat kívánunk a tojásos ebédhez, például egy jó kis
1: tojásos leves.
0: Füzelék,

0: A Purple Disco Machine és az In the Dark. Sötét nincs, de azért egy picit ugye felhők, ha gyülekeznek, ha ellepik medencéinket, akkor nincs annyira világos. Na, ennek a lényege egyáltalán nem fontos most, ami viszont igen, hogy jönnek a fiúk, és lesz játék is, és jön a jó hangulat, mi elköszönünk. Szidivel holnap találkozhattok a Tök Fesztiválon, vasárnap pedig velem itt leszek a stúdióban.
1: Micsoda tudományos magyarázatot kaptunk, Csaba.
0: Semmi, semmi köze.
1: Azt, hogy micsoda időjárásunk van nekünk ezekben a percekben. Hát nem sokára eljönnek majd azok a napok, amikor már így három magasságában kezd szürkülődni. Hát... Visszük az órát nem sokára. Hú, mennyire elegem van ebből a hercehurcából. Na de majd erről is beszélünk a maga idejében. Addig is most csoda hétvégét mindenkinek. Találkozzunk holnap a Tök Fesztiválon. György Dávid, Csaba, István, Szidónia vagyunk. Viszont hallásra, sziasztok!
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Köszönöm. Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
6: Reklám.
7: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer. 0740 549 359.
8: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van.
9: Medrész.
8: A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat. Leadhatod a rendelésed, és már át is veheted.
9: Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is.
8: Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
10: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
11: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
12: Társadalmi célú hirdetés. Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Stagnált a román gazdaság teljesítménye az idei év második negyedévében. Október végén kezdődhet meg a szülőföldön magyarul program oktatási és nevelési támogatásainak folyósítása. A következő órákban nem sokat fog változni az időjárás. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Műszaki hiba miatt átmenetileg nem működik a tolró útdíjfizetési rendszer, közölték a hatóságok. Az Ázsia Press tájékoztatása szerint a szakemberek már dolgoznak a probléma elhárításán, a leállás idejére a közútkezelő felfüggesztette a büntetéseket is. Azok a járművezetők, akik a rendszerhibák miatt nem tudták kifizetni a járműveikre vonatkozó útdíjat, semmilyen szankcióra vagy pluszköltségre nem számíthatnak. Az elmaradt díjakat a rendszer helyreállítása után a meglévő adatok alapján utólag számolják majd fel. Stagnált a román gazdaság teljesítménye az idei év második negyedévében, míg az első fél évben 0,6%-kal zsugorodott a bruttó hazai termék az előző év azonos időszakához képest, derül ki az Országos Statisztikai Intézet friss adataiból. A statisztikai hivatal ugyanakkor a korábbi becsléseihez képest kismértékben felfele módosította az első fél éves mutatókat. A jelentés szerint a román gazdaság teljesítményét az elmúlt időszakban elsősorban a beruházások tartották felszínen, miközben a lakossági fogyasztás érezhetően visszaesett. A múlttal való őszinte szembenézés és a történelem ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy ne ismétlődhessenek meg a rossz dolgok, hangsúlyozta Nikus Ordán államfő a holokauszt romániai áldozatainak nemzeti emléknapján kiadott üzenetében. A köztársasági elnök felidézte, hogy a román hatóságok közreműködésével és az akkori társadalom közönye mellett több mint 300 ezer zsidót és mintegy 11 ezer romát deportáltak vagy gyilkoltak meg a faji politikák következtében 1938 és 1944 között. A jelenlegi bizonytalan időkben pedig mindenkinek felelőssége, hogy határozottan fellépjen a gyűlöletkeltés, a diszkrimináció és az antiszemitizmus újbóli elterjedése ellen. A holokauszt nemzeti emléknapját 2004 óta tartják Romániában október 9-én, arra emlékezve, hogy 1941-ben ezen a napon kezdődött meg a bukovinai és beszarábiai zsidóság tömeges deportálása. Romániának már teljes körű a gazdaság irányát megváltoztatni képes kormánya lehetne, ha a stabil többség megteremtése megelőzte volna a politikai és választási számításokat, jelentette ki Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke. A PSD vezetője bejegyzésében kihangsúlyozta, hogy pártja a PNL-ével és az RMDS-szel közös stabil többség visszaállítását támogatná, és készen áll arra, hogy felelősséget vállaljon a kormányzásért. Grindeanu rámutatott, hogy a románok csaknem 90%-a szerint az ország rossz irányba halad, ezért a parlamenti pártok kötelessége, hogy konkrét döntésekkel válaszoljanak a választók jelzéseire, és a gazdasági talpraállást, valamint a lakossági vásárlóerő védelmét helyezzék előtérbe. Október végén kezdődhet meg a Szülőföldön Magyarul program oktatási és nevelési támogatásainak folyósítása. A gyermekenként és hallgatónként járó bruttó 100 ezer forint értékű juttatások kifizetésének előkészítése már folyamatban van. Ugyanakkor már dolgoznak egy olyan gördülékenyebb rendszeren, amely a következő években lényegesen felgyorsítaná az elbírálási és átutalási folyamatokat. A nap második felében egy kicsit felhősebb lesz az égbolt, csapadék viszont nem várható. Éjszaka nagyjából a tegnapihoz hasonló hőmérséklet értékekre készülhetünk, 4 és 6 fok közötti minimumokra. Mindemellett holnap nagyjából a maihoz hasonlóan alakul az időjárás. A hétvégén tehát viszonylag kellemes idő várható, esetleg vasárnap fordulhat elő csapadék. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
2: Most pedig.
6: Fire! Fire! Csóki kollégánk, tudod, mit mondott? Nem. Azt mondta, hogy az dolgozzon, akinek nincs pénze, úgyhogy jöttünk dolgozni, itt vagyunk mind hárman.
15: Na, én meg az este próbáltam a Skinkre rákeresni, véletlenül azt írtam be, hogy Kink, ne próbáljátok ki.
16: Bészabó Zsolt, Horváth Gábor, Kisbenceként, ma kaptuk fizetést, fiúk, csak úgy szólok nektek. Ennyivel elébb vagyunk. Tudjátok,
17: igen, boldogok, mondja.
16: Igen, boldogok leszünk, a Riává jön és az SM, de egy kis szadó, egy kis mazó, tudjátok, ami jut.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
13: Vagányvágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Kedvenc témánk, hello.
1: Te állat. Úgy mozogsz, mint egy állat.
2: You're an animal.
1: Várjam, az itt is lehet. Tehát milyen állat? Sertés? Teknős béka? Zsiráf?
0: Ha nem a...
1: Kenguru?
0: Nem a férjed mondja neked, hogy úgy mozogsz, mint egy állat.
1: Várjam, ez megmondja,
2: az csődő, nem?
0: Hanem a kollégád.
1: Nekem, nekem nem mondtak még ilyet?
2: Hát, hogy... Hát nem tudom.
1: Várjál.
0: Mondtak, csak általában olyan mondtak, ki szabadott.
1: Várjál, mielőtt itt rákérni, nekem kaptam ilyen valamelyik.
0: Na, hát mindegy,
1: hogy azt mondták, hogy valamiféle mélyvízi emlős kellett pancsoljon fürdőszobába utánam, kád után, miután fürödtem. Ilyen választ kaptam.
0: Meg a bálnák annyira nem mélyvíziek.
1: Hát nem tudom, valami.
0: Kraken.
2: Vízi.
1: Ne köpj!
0: Víziló. Nagyon mély vízi. Menj, ülj le. 8. osztály.
2: Attól függ, hogy milyen mély az a kád. Hát milyen kád.
0: Azt mondta, mély vízi.
1: Biztos ezt a kérdést fel akartad tenni?
2: Tudom, ez jött, ez ilyen fragy elszólású.
0: Na, de ki mondta neked, hogy úgy mozogsz, mint egy állat?
1: Az egyik ex-csajom, de csak nem akartam részletezni.
0: Hát de ő szabadot mondja. Hát akkor van tudom. Baj, mikor van ex-csajod, és mellette van egy ex másik csajod. Ha ő mondja, na akkor az nem oké.
1: Ajajaj, na mindjárt hagyjuk ezt.
0: Ma
1: az elképzeléstől egy kicsit kivert a verejték.
0: Igen, amikor én is állítottam ezt a családfát, akkor megkérdeztem, hogy őket szabad? Nem.
1: Az ex-barátnőket?
0: Ja.
1: Beállítani a családfába?
0: Hát igen, hogy derüljön ki, hogy fél Európa rokonság, tudod.
1: Jaj, jól van. Jó, oké, rendben. Az a helyzet, hogy arról beszélünk, hogy...
2: Na miről, főnök, hát, gyere, mondd el.
0: Gyere, főszerkesztő úr, halljuk.
1: Kussoltok?
2: Mély vízi emlős, gyere, mondd el.
1: Tehát mondja Horváth Gábor a mély vízi emlősre, amiben éppen megtalálta a vízilóvat, amire te gondolsz a mély vízilú.
0: A legszebb székelyföldi bók az a tengeri csikó.
1: Tengeri csikó, te úgy mozogsz, mint tengeri csikó.
0: Úgy mozogsz az ágyban, mint egy tengeri csikó.
1: Csitkó. Vajon hogy mozog a tengeri csikó az ágyban? Vergődik?
0: Ne, hát nem, hanem ez úgy remek szegény.
1: Na jó. Szóval, a megcsalásról beszélünk, azt próbálnánk behatárolni.
2: Hát de nem
1: behatárolni,
2: csak tengeri csitkó.
1: Kikapcsolom a mikrofonot, talán
0: szoktál össze. Remegni, cica?
2: Remegni?
1: Igen, hát ilyen hidegben.
2: Én nem magamra gondoltam, hogy még én remegek az ágyban.
0: Vigyázz, mit mondasz a rádióban, múltkor
1: madárka szállt rá? Na jól van. Jó. Tehát akkor örvendek, hogy
2: tisztáztuk. Hogy jön ide, hogy a madár kaszál?
0: De nem engedjük, hogy a főszerkesztő úr elmondja, miről akarunk beszélni.
1: Figyeljetek, jó, ha nem okay. tudtok szépen viselkedni, kimegyek a stúdióból, hagylak, hogy viseljétek ki
2: magatokat. Most mondtam el, jöttem dolgozni, mert nincs pénzem.
1: Hát és ahhoz képest itt meg idétlenkedsz.
0: Szegény hallgatók mondják, többet nem hallgatom a rádió gagát, mert össze-vissza beszélnek a hülyék.
1: Mondjuk ezzel igazuk van. No, szóval a megcsalás fogalma, tudjuk, hogy eltér, tényleg eltér.
0: Mitől?
1: Hát embereknek a különböző meghatározása van erről.
0: Leginkább, ezt már kiderítettük már a
1: leginkább,
0: is.
1: Leginkább jó, de akkor van oldal. Különböző meghatározások, ha csalják a párjukat. Hogy az még nem volt
0: amúgy
1: megcsalás.
0: Ez igen, erről viszont még nem beszéltünk. Sok mindenről beszéltünk, ami így párkapcsolaton belül a megcsalás témát már tényleg körbeszagláztuk, de arról tényleg nem beszéltünk eddig még, hogy többnyire azok megengedőbbek ebben a témában, akiknek téma.
2: Akiknek belefér egy két dolog.
0: Hát akik aha. gyakorolják ezt a magyarázkodást önmaguk előtt is. Én rengeteg olyan embert ismerek, hogy saját magának magyarázza meg, hogy nem is magyarázza meg, hanem igazából szentesíti.
1: Nem is volt megcsalás, mert izé...
0: Nem, azért...
1: Mert hát, nem románi. Tessék, Gábor?
0: Mi van te?
2: Semmi, jön az zene.
1: Nem románi.
0: Valaki adjon pénzt neki.
2: Aki hallotta, az hallotta.
0: Nincs pénz, akkor nagyon pajzán ez az ember.
1: Gyere, utalok neked
0: őt lejt. Úristen, én is. Pfú. Na, nem baj. Büntetésből kapsz egy noxot.
2: Ez nem büntetés számomra. Jó, ugye?
1: Ne, azt írják, de igen, hallgatunk pont ezért, mert hülyék vagytok.
2: I love you.
1: 0-30-54-88-88. A fiúknak most kiosztok két sallert, amíg itt szól a Nox, mert én is szeretem bántani őket.
2: Oh.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na, aki leparkolt és már üti a kormányt, attól elnézést kérünk, de muszáj beszéljünk, mert hogy nem bírjuk ki, ha nem beszélhetünk. Jó van, néhányszor már terítékre került, de Gábor megint kapott valami aranyírást. Nyilván nem érdekel, hogy mit írnak benne, csak hát témának tökéletes.
1: De hogy nem, hidd el, hogyha beleolvasol, nagyon érdekes dolgok vannak benne.
0: Igen? Na, várjál, na. De nézzük meg, miket írtak nekünk. Azt mondtam, hogy valószínűleg elkapcsolják a rádiót, és elmondják, hogy ezt a hülye műsort nem hallgatják, főleg értelmiségiek fülében nem való az ilyesmi, amit mi leművelünk itt. Azt írja...
2: Én eltiltanám ezt a társaságot a rádiózástól.
3: Hát de nem tudnak!
0: Meg kiírta, hogy de hallgatunk, olyan jól esett Zita, köszönjük szépen. Meg itt van nyilván, itt van nekünk Emese is, aki írja, hogy dehogy nem hallgatunk, ettől vagytok vagányak, kimondjátok a tutit,
2: hát,
0: reméljük.
2: A tutit van, nem hogy tudom, hogy kimondjuk-e, de hülyeséget
1: mondom. Én most kimondtam, hát megmondtam, hogy hátul.
2: Na, tehát Gábor, hátra viszlek, komolyan.
0: Légy szíves, na, kaptál tőlünk pénzt is, ne haragudjál meg.
2: Igen, tényleg.
1: Tényleg,
2: kikapcsolt
1: a Revolutól kapta a pénzt.
0: Úgy örült neki, ha láttátok volna.
1: Van 9 lejjel.
2: Jelzem, várjál, nem, ez csak 8.50, mert Zsoltnak csak 3.50 bania volt a revója. Én érzitek a gálás úri ember, megeresztettem őt le egy Gábornak.
0: Jó, fizetés volt, hogy ne beszéljen csúnyákat, nem szabad a rádióban megszívni.
1: Mosolygok, mint a birsalma.
0: Igen. Meg kaptunk ilyet is, je suis vagán vagán, vizetésemelést nektek, hol kell a petíciót aláírni, gyorsan csinálunk egyet.
2: Jó. Na, komolyság. Tehát igaziból nem fizetésről, nem pénzről beszélünk, hanem megcsalásról.
0: Na,
2: kérdés. De tényleg, hogyha elmegyek egy, hogy is kell ezt rádióban megfogalmazni, egy örömlányhoz, és fizetek a szolgáltatásaiért, az megcsalásnak minősül-e? Szerintem amúgy igen, de...
1: Hát nyilvánvalóan, hogy igen.
0: Szerintem nem.
2: Direkt.
1: Költök mi pénzt?
2: Gábor, várjál. Tehát, ha korrupció, akkor legyen kövér. Úgy sincs az országnak kormány. Figyelj, mennyi az, amiért mondjuk az én pártomra állsz ebben a kérdésben? Nem tudom, hogy mi az én pártom, nem tudom, mi a véleményem. Én megcsalásnál
1: magadom. Miért vagy te főszerkesztő? Én nem is értem.
2: Neki főszerkesztő.
0: Tibor beregisztrált az alkalmazásunk, csak hogy megírja nekünk, hogy jó arcok vagyunk. Köszönjük szépen. Te vagy a jó arc, Tibor. Te vagy a jó arc, nem mi vagyunk a jó arcok. Jól van. Szóval, nem tudom, hogy a határon van valahol.
2: Amire például azt mondanám, hogy nem megcsalás, az a tájmasszázs. Ott ugye szokott lenni egy
0: finalizáre,
2: kis... Finalizáre.
1: Happy finish?
2: Igen, az. Igen. Csak mi,
0: de milyen... az mivel másabb, Bence, ne haragudjál meg.
2: Hát mert ott az masszázs.
1: Ott is fizetsz.
2: Hát figyelj, megmasszírozol olyan helyen is, ahol más nem.
0: Anya, mi az a happy finish?
2: Ezt majd...
0: Jó.
1: Hát kus...
0: Gyerekek.
2: Kérdezd meg apádat, csak a papádat. Engem hiába kérdezel. Nem tudom, fiam, hogy szomorú
0: vagyok. Nem is hallottam róla. Jó. Nem tudom erről mit mondjak. Amúgy régen volt egy fórum, nem szabad mondani a nevét egyébként, ma azóta egyébként gondba is került, kiderült, hogy egy csomó minden hülyeséget ott csináltak azon a fórumon, a weboldalon, igen. Viszont volt a fórumnak egy olyan része, amit határozottan élveztem olvasni, mert olyan professzionális szinten írták le a férfiak a tapasztalataikat, hogy...
2: De az megvan azóta is.
0: Igen, de én nem hittem el, hogy ilyen lehetséges. Tehát az összes fórumot, hogyha összevesszük az ilyen termékekről írt review-kat, vagy leírásokat, vagy visszajelzéseket, közelébe se járt ahhoz a profizmushoz.
2: Megcsalás?
0: Nem, hanem ott derült ki, képzeljétek el, hogy többnyire az úri emberek nem este veszik ezeket a dolgokat.
2: Főnök, kimentem kávészünetre.
0: Pontosan.
2: Elmegyek, hogy...
0: Pontosan. Igénybe, nem este, hanem...
2: A kartfényező műhelybe.
0: Mikor levest kéne enni, akkor.
2: Figyelj, rosszul fész az asszony.

0: Na, slowly, lowly, lowly. Köszönjük szépen, lowly. Nagyon kellett nekünk. Na, azt akartam mondani, Kati azt írja, hogy szevasztok, nagyon vagányok. Így van. Én is ezért hallgatlak. Már nem hülyék, nagyon hülyék vagytok.
1: Nem lehetne pólóra lopni?
2: Ez bók.
0: De ez nagyon jó.
1: Vagány-vágány, mi nem hülyék, mi nagyon hülyék vagyunk.
0: Hát igen, mit is mondott, hogy is mondta te, Döglét Zoli? Hogy mikor elkezdték, hitték, mindenki hogy... azt hitte, hogy bunkó parasztok vagyunk, aztán kiderült, hogy...
1: Mivel parasztok igen, vagyunk?
0: Hogy értelmes parasztok vagyunk. Jó van.
1: Nem tagadjuk.
0: Kinek nem tetszik, hallgassa a Mária Rádiót.
1: Nem
0: mit kell
1: a Mária Rádiót
0: véleményezni ebben a kíros, romlott agyú világban. Hajrá, csak így tovább ölellek titeket. Kati, aki minden nap reggeltől estig veletek, éljen a rádiógag, a boldog 27. szülinapot. Köszönjük szépen, Kati!
2: Köszönjük!
1: Nagyon szépen, köszi.
0: Jó van, Bence tartozik egy bocsánatkérésel, azt hiszem.
1: Tényleg akkora paraszt volt, bocsánat, paraszt az, aki mezőgazdász. Én...
0: De a sakba veled nyitnak az
1: elmúlt. Gyükér vagyok. Elnézést kérek. Tényleg az előbb sutyó voltam, meg el is szégyeltem magam. Olyan poént engedtem el, amit férfiak közt szokás, nem
0: se.
1: Rádió. Igen. Tehát ez
0: mondom
1: a...
0: én, hogy tud,
1: kéne ez a Matrix cukorka néha-néha otthon a hölgyeknek.
0: Etelka kéri vissza a bikini. Gyertek, írjatok petíciót. Ki szereti a bikinit?
1: Ha kapunk legalább 200 SMS-t a bikinire, akkor mi mehet tovább küldjük a főnöknek.
0: Tényleg, ezt eljátsszuk, gyerekek. Ha a bikinire jön 200 SMS-t, én beengedem. Kiszívjuk a nyakát, vége van.
2: De nem egy telefonszámról.
1: Tisztában vagy vele, hogy a zenei szerkesztőnk autóba fog ülni, le fog jönni, és egy vasvillával körbehajt.
0: Nem érdekel. Jól van,
1: te gyorsabban fut.
0: Jól van. Etelka, nem olyan egyszerű visszakapcsolni a bikinit. Én egyébként jobban szeretem a bikinit, mint a monokinit.
1: Na semmi.
2: Már mit? Hát, ha a monokinit akarsz visszakapcsolni.
0: Kikapcsolni meg egy kézzel, mi van neked, nem?
2: Ugye. Hát de ne, azt mondtad, hogy visszakapcsolni nehéz.
0: Igen, volt már rá példa. Gyorsan, mert az apám. De ez nagyon nehéz.
1: Az megcsalásnak minős?
2: Az apa?
1: Mindegy. Nem hallottatok se. Mindenkire jó, bocsánat. Valaki egy kicsit könyörgöm. Gábor, egyszerűen
0: nem akarunk a témára rájönni.
2: Átveszem egy kicsit, jó?
0: Kérlek szépen.
1: Valami egy mondatot legalább abból vegyél elő, mert szerintem ennél a tempónál a harmadik órára eljutunk valamerre.
2: A kérdés úgy szól, hogy mi számít megcsalásnak, mert a BN képes volt 10 nőt megkérdezni arról, hogy hol húzódik a határ. És az első pontban az egyik hölgy válaszoló a nyelvet jelölte meg. Azt mondta...
1: Hollandul beszél, vagy mi?
0: Na, meg nyelv. Hát attól függ, hogy a nyelv milyen pontban van.
2: Esperanto.
0: Az tényleg nem mindegy, hogy a nyelv milyen pontban van. Az biztos.
2: A válasz úgy érkezett, vagyis azt írta, hogy nekem már a csók is megcsalásnak számít, és szakítottam is már pasival emiatt. Hiába esküdözött, hogy több nem történt. Menteketőzött, de tényleg nem volt semmi, csak csókolóztunk és kész.
0: Igen, mert nem mindegy, az ajkait csókoltam meg, vagy a kis ajkait, tehát ez teljesen tényleg.
1: Hát nagyon nekem nem, mást. Hát
2: de ne. Nyelv nélkül is lehet csókolni.
1: Hadd kérdezzek valamit.
2: Mármint...
1: Ha a barátnőd, feleséged meglátod csókolózni egy csajjal, igen, az megcsalásnak minősül-e?
0: Nekem biztos.
1: De én sem tiltakoznék, Gábor.
0: El ne hagyjon, érte, de...
2: Én is ezt mondom. El ne hagyjon, érte, de...
1: Na kérem szépen.
2: Egyszer élünk.
1: Kiderült, hogy megengedők vagyunk. Egyébként ezek után mondja valaki azt, hogy a férfiak a... homoszexuális kapcsolatokra nem nyitottak. Kezi csokolom, itt elhangzott. Nem, nincs semmi problémánk azzal, hogyha a feleségünk, barátnőnk mással csokolózik.
0: Amúgy én hallottam.
2: De hogyha hallottam, ha feleséged látnom.
0: Igen, hallottam nőt, aki ugyanezt mondta. Nem is tehát, egyet.
1: Hogyha egy pasival csokolózok, rendben van?
0: Így van, hogyha nagyon mehetnéked van, mennyi pasihoz, az nem báj. Nem fáj.
1: Hát, ezt én azért nem tudom biztosra. Lehet, hogy igen.
0: Na jó, nem nekem mondták.
2: Jó.
1: Szerintem itt a Teddy Swims és a Mr. Loitolt eresszük be, aztán lesz valami.
0: Ja, igen, ez a himnuszunk tényleg, a hivatalos himnuszunk, a vagány-vágányi, a Mr. No.
2: Mindent is tud. Mi számít meg csalásnak?
0: A fagy is? Lehet a fagy is.
2: Viszonya.
1: A nevemet nehogy bemondjátok, írja a hallgató, aki megsugom, hogy hölgy. Tudjuk, ja, a neved, ne aggódjál.
0: De jó, igen, az igen.

0: Haza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány Vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon. Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk!
2: Kész a 10 órai!
3: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
2: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
4: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
5: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
6: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: A reklám után
7: ismét sláger

0: Erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.
1: Az

0: születésnapozunk itt a Rádió Gagán, hiszen hamarosan születésnapja van a Rádió Gagának. Azt kell elmondanatok, hogy mivel köszöntenétek fel bennünket? Annyi értékes és jó üzenet érkezett, vagyis hát amikor beszélgettünk a játék során a hallgatókkal, elég értékes ajándékokat kaptunk. Lássuk, mint nyerhettünk. Nem nyerhetünk. Nem mi nyerünk.
1: A hallgatók nyerhetnek, Gábor. Te csak nyerhetsz.
0: Fáradt vagyok
2: fel
0: reggeltől.
2: Vagy fel vagy véve, Gábor.
0: Reggeltől dolgozok, hagyjatok már végig.
2: Jól van, hallod a gályarabot. Na, figyeljetek, hogyha nálatok csörög a telefon, akkor a Gamma Electronics felajánlásából egy darab vasaló. Remélem, hogy nem hölgyet
3: hívunk. Úgy örülnék neki. Esküszöm, úgy örülünk. Kit hívunk, Gábor?
0: Hát Szidóniát hívjuk.
2: Jó, oké. Akkor ennyit a reményről.
3: Szexista mocskok vagyunk.
2: Ez tényleg, tehát ha ezután megmondják, hogy igazuk lesz.
4: Halló.
3: Szervusz.
2: Szia, Szidónia.
3: Vagy Szidi, vagy ahogyan jobban szeretnéd. Mi úgy szeretjük, hogy Bészabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor.
4: Jó napot kívánok.
2: Tegeződhetünk-e?
3: Nem a mi tisztünk.
4: Sziasztok.
3: Nagyon jó.
0: Hello, hello.
3: Mi jót csinálsz, Szidónia vagy Szidi? Hogy szereted jobban?
4: Hát éppen olma zemet készítek.
3: Tudod, hogy az egyik kedvencem amúgy? Nem tudod, de elmondom neked, hogy tudod, hogy tud, hogy tényleg az egyik kedvencem a bírsalma és a rendes alma. Lekvár is, mert hogy van, ahol ebbe belekötnek, vagy nem kötnek bele. Azért hívtunk téged, mert hamarosan, hát rengeteg évesek leszünk, 27, október 15-én pontosabban, és arra vagyunk kíváncsiak, hogyha te a 27 éves Rádió Gagával szembe találnád magad egy baráti társaságban, kiderülne szülinapja van, és nagyon akarnál neki kedveskedni, akkor mi lenne az?
4: Nem hallok.
2: Na jó, akkor még egyszer megpróbáljuk a kérdést. Hallasz bennünket most tisztességesen?
3: Mi nem hallunk téged rendesen, nem tudom, hogy te bennünket igen-e. Lehet, hogy nincs rendes jeled.
2: Ahó. Hát ilyet, hogy valakit elveszítsünk játék közben, pedig full jelünk van nekünk. Na, hívjuk újra.
3: Na, úgy néz ki, hogy is sikerült ismét elérnünk Szidóniát. Most már hallasz-e rendesen bennünket?
4: Igen, persze.
3: Akkor még egyszer megkérdezem, Szidi vagy Szidónia, melyiket szereted jobban?
4: Hát, Szidónia.
3: Jó, Szidónia. Azt kérdeztem, vagy azt próbáltam meg elmondani neked, hogyha szembe találnád magad a 27 éves Rádió Gagával, akkor mivel köszöntenéd fel?
4: Hát, most így egy... Nem is tudom, így egy...
3: Kicsi almás tésztával. Okay. Wow, almás tésztával meg lehet bennünket venni, ezt már Andrék is elmondták, és teljesen egyetértek velük. Minden férfi telet kenyerezni, almázni almás tésztával. Az a jó hírünk, hogy ezzel igazából nyertél is nálunk. Mondjuk is, hogy mit.
2: A Gamma Electronics révén fogsz egy darab vasalót kapni. Én mondtam, hogy reménykedem, hogy nem hölgyet hívunk, mert megmondják, hogy milyen szexista ajándék, de remélem, hogy elfér még egy vasaló valahol.
4: Hát igen, persze. Most ez pont jól jön, mert nemrég szomlott el a másik.
3: Na,
0: hát nagyon kész. Hát akkor...
3: Nagyon jó. Akkor azt jelenti, hogy örülsz, igen. Akkor jó halljuk.
4: Igen, köszönöm nagyon szépen.
5: Gratulálunk a Paraldi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig. Náluk mindent megtalálsz. Gamma. Stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.
6: Minden érdekel minket. És téged?
5: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: sikerült semmit nem mondani. Ebben az órában végig röhögtük az egészet, reméljük, hogy ti is egy kicsit. Úgyhogy folytatjuk ezzel a megcsalásos témával, mert valami nagyon bírjuk.
1: Úgyhogy várjuk az üzeneteket, mi számít megcsalásnak ez a kérdés. 0730548888. Hát egy kicsit belekóstoltunk az elejébe, de hát messzire nem haladtunk.
2: Én nem tudom, itt a kóstolástól lehet, hogy megjön az étvágy.
0: Te mibe kóstoltál te?
1: Fagyiba.
2: Jól van. Én azt hiszem, hogy a megfelelő pillanat, hogy a híreknek csináljunk helyet.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
3: Reklám.
5: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
3: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
6: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
7: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szintogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
9: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
10: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
11: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
12: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet.
13: Keresd Kézdivásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt.
12: Indoor, nyiss ajtót a minőségre!
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Vészhelyzeti forgatókönyvet dolgoztak ki a csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátásának garantálására, miután a Duna vízszintje riasztó mértékben lecsökkent. Jóvá hagyta a 9. osztályosok új tankönyveit Mihály Dimián oktatási miniszter. A hétvégén viszonylag jó idő lesz, köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Éles tárggyal sebesített meg egy 15 éves fiút egy szintén fiatalkorú támadó Sepsiszentgyörgyön, miután a Horgász utcai parkban szóváltásba keveredtek. A sérült gyermeket kórházba szállították, ellátása után hazaengedték, sérülése az igazságügyi orvosi szakvélemény szerint egy héten belül gyógyul. A rendőrség azonosította a 15 éves elkövetőt, akit a hatóságok ezután 24 órás őrizetbe vettek. Vészhelyzeti forgatókönyvet dolgozta ki a csernavodai atomerőmű hűtővízellátásának garantálására, miután a Duna vízszintje riasztó mértékben lecsökkent. A folyam szintje elérte a mínusz 256 cm-es rekordmélységet, a mérések szerint pedig a vízállás tovább apadhat. A Katasztrófavédelmi Bizottság tervei alapján huszályokból épített terelőgáttal és nagy teljesítményű szivattyúkkal jutatnának másodpercenként több mint 6 köbméternyi többletvizet az erőmű medencéjébe. Fennakadást okozott a forgalomban egy utasszállító repülőgép, miután fennakadt egy vasúti felüljáró alá. Az eset ma hajnalban történt az egyes országúton, Balotest közelében. A gépet az Ilfov megyei Voluntárvárosába szállították, a szállítmány az Otopennyi repülőtérről 10 km per óránkénti sebességgel haladt. A tervek szerint egy játszótéren helyezték volna el, viszont a gép végül beszorult egy vasúti felüljáró alá. A 60 tonnás 38 méter hosszú konvoj elakadásáról készült képek elárasztották ezután a közösségi oldalakat, miközben a hatóságok át kellett szervezzék a közlekedést is a térségben. Jóváhagyta a 9. osztályosok új tankönyveit. Mihály Dimián oktatási miniszter, a tárcavezető ma egy rendeletben hirdette ki a közbeszerzés nyerteseit 63 tantárgy esetében. További 9 tárgynál azonban óvás érkezett, így ott a tankönyvek beszerzése csak az óvások elbírálása után folytatódhat. A miniszter egyelőre nem részletezte, hogy pontosan mely tantárgyakat érinti a csúszás.
15: Színvédő bukaresti CSM és a besztercei Glória is győzelemmel zárta a női kézilabda bajnokság 5. fordulóját. A CSM a veretlenek rangadóján idegenben 30-23-ra múlta felül a Dunária Brailát és 100%-os mérleggel őrzi első helyét. A besztercei Glória 33-28-ra győzte le a nagybányai Minaurt, így 10 ponttal a második helyen áll. A székelyudvarhelyi Kerekes Évát is a soraiban tudó brassói Korona 35-22-re nyert a bukaresti stíny otthonában. Kerekes 7-szer talált be. A marosvásárhelyi VSK viszont továbbra is pont nélkül áll, miután korábban vereséget szenvedett a CSM Slatinától. Folytatódik a Forma 1-es világbajnokság, a mezőny Szingapurban versenyez, ahol a szezon utolsó sprint hétvégéjét rendezik. A bajnokságot Andrea Kimi Antonelli vezeti 320 ponttal, 84 ponttal megelőzve George Russellt, akinek motorcsere miatt a rajtrács végéről kell indulnia a vasárnapi futamon. A Red Bull a malajziai győzelem után újabb erős hétvégében bízik, Max Verstappen azonban Szingapurban még sosem nyert. A Marina Bay utcai pályán az időjárás is beleszólhat a küzdelembe, a futamra ugyanis esőt jeleznek előre.
14: A hétvégén viszonylag jó idő lesz, csapadékra csupán vasárnap van egy kis esély. Alapvetően a hőmérsékleti értékek 20 és 23 fok között mozognak, majd adás körzetünkben a délutáni órákban. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
16: Most pedig.
17: Péntek! És pénteken minden jobb, a vagány-vágány pedig határozottan. Itt vagyunk veletek egy újabb órában, és semmi gátlás nincs bennünk, sajnos.
1: Itt van Bészabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor, ebben az órában pedig a Gaga születésnapi csomagját nyerhetitek meg, ha nem regisztráltatok, megtehetitek még.
0: Nyalni csak úgy lehet, ha élvezed az életet. Kérdés, hogy kinek az életét, és honnan az éveket, mindegy, hogy honnan élvezed, nem mindegy az. A megcsalásnál maradunk, írjatok nekünk, jó nyugodtan, Ariana Grande-vel megyünk tovább, aki továbbra sem egy betűtípus. We can't be friends.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
9: Vagány-vágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Hogy mondta Adi? Vedd magadra, hogy? Mert lesz meg hidegebb is. Rádadom feledésem, nem tudom milyen búskabátját, na hát ez is azt mondta, hogy menjsd el a szerelmemet, vigyázz magadra, sose tudod mikor lesz, zippeljetted, de szépen. Jó, az a helyzet, hogy rájöttünk arra, hogy nem igazán van mire írjatok. Tehát mondtuk telefonszámot meg minden, de azon kívül röhögtünk egy órán keresztül, nem igazán mondtuk el, hogy mit
1: mi írjatok. Mi számít megcsalásnak? Hát ilyen egyszerű
0: kérdés. Na, de emőkének üzenét, ezt hallgassátok meg, de még az előgávónak majd fontos mondandója, egy másik fontos infót kaptunk, ami nem a témához
1: igen.
0: kapcsolódik.
1: Robert írja nekünk a Facebook oldalunkra, a dálnoki útjavítás miatt dugó Csernátoni kézi felőri bejáratánál kezdődik, ha kézilőr Récs irányába megyünk, hihetetlen, 20 perc alatt haladtunk 3 kilométert, hitvány egy országban élünk, ilyent lehet csinálni.
2: És meg ez a jobbik, mert most még dolgoznak, az a rosszabbik, amikor még azt sem.
0: Végül is talál a témánkhoz, mert mi is arról beszélünk, hogy dugó van, nem mindegy, hogy hol. Emőke azt írja, sziasztok fiúk, erről a témáról eszembe jutott, hogy egy afrikai kolléganőm azt mondta, hogy náluk nincs megcsalás. Ha a férfi más nőt keres, az azt jelenti, hogy a nő nem teljesítette megfelelően a házassági kötelezettségeit. Hű, hány biztosítékot csapsz most ki ezzel? Ezt el kell fogadnia, ami nagyon nagy szégyen a falujukban, és nagyon nehéz azután új férjet találni.
2: Figyelj, szerintem Emőke. Egyébként ez egy nagyon helyes dolog.
0: Mi?
2: Van nem, az az állapot, amikor micsoda? Jobb, hogyha elmegy nem. a pasas, nem, és nem. nem rontja többet a hangulatot otthon, még akkor is, hogyha nehéz utána a nőnek fele.
0: Az üzenetet.
2: Értem én, hogy miről van szó, hogy az asszonyra szégyen, de szerintem van olyan, hogy
1: nem. Mi nem. az, hogy a nő nem teljesítette megfelelően a házassági kötelezettségét?
0: Én meg vagyok győződve, hogy a férfiak által elkövetett megcsalásoknak a 80%-ában a nőnek semmi köze nincs az egészhez. Ez egy kifogás, amit utólag, mert ez nem egy emberről szól. Igen, ez nem arról szól, hogy ki teljesít, vagy ki nem teljesít, Bence.
2: Várjál. Nem azért van az, tehát konkrétan férfiak szexért lépnek félre.
0: Az eseteknek szerintem a 90%-ában igen.
2: De azért, mert otthon nincs.
0: Nem hiszem.
2: Tehát úgy gondolod, hogy otthon van, és akkor másod...
0: De az, hogy otthon nincs, az miért a nőnek a hibája? Ne hűíts meg.
2: Hát én nem azt mondtam, hogy a nőnek a hibája, azt mondtam, hogy azért, mert otthon nincs. Ezt az afrikai dolgot elengedtem.
0: Szerintem innentől válik a dolog irtózatosan szemétté, meg
2: fordítva is igaz, mert tudok nőt, aki nyilván azért csalt, mert ha otthon lakótársak...
0: Inkább a nőkre érvényes, hogyha egyszerűen nem tudják kihozni a férfiból azt a dolgot, mert hogy egyszerűen a férfiak...
2: De bármelyik, tehát hogyha a másik nem érzed magad a párod mellett nőnek vagy férfinek, érted? A persze, hogy...
0: Milyen komolyak lettünk, olyan, hogy jó sokat kocogtunk.
2: Jó volt.
1: Na, várjatok, Laci írja, én nem bánom, ha megcsal a feleségem, de akkor hozza haza a csajt.
0: Én is ezt szoktam mondani.
1: Hát, így könnyű.
0: Ugyanezt szoktam mondani. Hülye, helyes, ügyes, jóra való ember. Ennyi az egész.
2: Tetényük tépen.
1: Kaptuk egy ilyen, igen, ha jól látom, eljárt.
0: Csak helyetelenül van írva, igen,
2: de nem számít, az rendben van ebben a helyzetben. Nem.
0: Mi van rendben?
2: Hát nincs rendben, hát nincs.
0: Nem mondj ilyeneket.
2: Jóra valót nem lehet elipszilonnal leírni.
0: Furcsa véleményeid van, amikor a telefont a kezedben tartod, Bence.
2: Próbálok itt közben egy statisztikát összeszedni pont arról, hogy
1: csalásról? Miért
2: vannak megcsalások.
1: Ja.
2: Mit mondanak a szakember? Nem tudom, mert nem fejeztem be, mert tartod a kis előadást nekem. Most boldog vagy?
0: Jó.
2: Na, de szányi fázasság után kapsz egyet a fejedhez.
0: Akkor sem mondhatod azt, hogy szégyen a nőnek, ha a férfi elmegy.
2: Nem gondolom azt, hogy így van. Amit az előbb mondtam, hogy nagyon helyes, hogy elmegy a pasi, legalább békét, hogy a csajnak.
0: Ezzel az észre egyet értek.
2: Én csak ennyit akartam.
0: Sok férfi megérdemli. De nem jó értelemben. Nő, ebben nagyon belefutottunk. Hogy van ez most akkor? Nagyon, te figyelsz, tehát mit csinálsz? Annyi üzenetet olvasod, de ilyen hosszak vannak, nem tudjuk elolvasni 5 perc alatt.
1: Hát azt nézem, igen. Azt
2: akkor
1: nézem.
2: Egynek
1: jó, mindjárt olvasok,
0: de
1: jó?
0: De mi is szeretünk titeket, amúgy akartuk ezt mondani. Nagyon hallgatnánk benneteket.
1: We love you.
0: Mi minden. Dermot ki nézze meg. Megdermett a Kennedy. Őt fogjuk meghallgatni. Jön, lesznek még azok a régi szép napok, lesznek jobb napok.
2: Zsolt, szerintem indítsd el a zenét, könyörgöm.
3: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me.

A te kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: És akkor még nem is sejtettük, hogy Ricky Martin rosszul használja nemeket ebben a dalban. A lényeg, hogy maradjunk a témánknál, rengeteg üzenet érkezett, bár el sem mondtuk, miről beszélünk, az egy kiderült. Jó, Gábor kapott valami nagy okosságot a BN nagyszerű szakértői portálon, hogy mit kell csinálni, vagy mi van, ha megcsalunk, nem csalnak meg, mit csinálnak?
1: Nem, 10 nőt kérdeztek meg, hogy hol húzódik a határ.
0: A határ, akkor kérde. Pontok vannak, az egyik pont az a nyelv volt, de mondtam, hogy nem mindegy, hogy melyik ajkakat csókolgatott.
2: Igen, nyelvében él a nemzet, de nyelvével még senki sem nemzet.
0: Így van, azért próbálkozunk rendszeresen az emberek ezzel a dologgal. Írja nekünk többek között, mást is ír Kati, azt a micsa téma. Na, szerintem ezt mindenki saját maga másképp ranglistázza. Van, aki mindent el tud nézni, van, aki nem, de a mai világban sokan élnek bizonyított házasságban is. Jaj, csak ebbe bele ne menjünk. De ha már szentség előtt hűséget fogadunk, akkor hagyjuk a nyavajába a megcsalást, vagy előtte elmondani a másiknak, hogy ennyi, én úgy érzem, másfelé húz a bizonyos érzés, mert ez nagyon rosszul eshet a másik félnek, főleg, ha nagyon ragaszkodó, hűséges társ. Hát figyelj, szerintem ritkán húzza az embereket az érzés, általában más szokta vonszolni őket. De én garantálom, folytatja Kati, ahol bizalom van, és mindent megbeszélnek, ott nincs megcsalás. Éljen mindenki boldogan, hűségesen, van, ami nagyalni, drágul a villany. Erről is beszélünk
1: majd róla.
0: Ne félj, megdrágítjuk mi a villanyt.
2: Mondjam nektek a statisztikát? Azt mondja a statisztika, hogy a megcsalások 30%-a mindössze a házassági intimitás hiányában jön létre, mondom, de csak 30%-a. Nőknél egyébként lényegesen igazad volt, ott nagyobb arányban váltja ki az érzelmi kapcsolat elhidegülése, illetve ezzel járó ugye otthoni halottágy. Férfiaknál pedig talán inkább a fizikai hiány, illetve a hirtelen adódó alkalom nőknél és férfiaknál egyaránt olyan 15%-a. Ha hirtelen lehetett, akkor mentünk.
0: A legtöbbször tényleg nem az van, hogy ülsz otthon a konyhaasztalnál, hát akkor el kell menjek valaki máshoz, hanem egyszerűen az van, hogy nem tudod féken tartani magadra, megkötni, elbogozni, mit tudom én, ülsz egy padon, odaül mellé, na kezi csókolom, puty.
1: Hát, igen, ezt el tudom képzelni a valós életben, hogy valaki ül a padon, és aztán
0: puty.
1: Ez így működik.
2: Amiért téged még padról nem csábítottak el, lehet, hogy mást igen. Hadd olvassak üzenetet. Névtelenül. Voltam csalva és csaltam is. Á, igen, tudjad, legyünk kivételünk, mondja a dal is. Hogy mi számít annak? Szerintem a csóktól arrafelé minden. Addig lehet fantáziálni a vágyakról, lehet megnézni jó feneket, lehet kacérkodni, ha közben az én kezemet fogja és érzem rajta, amit kell, és ez fordítva is ugyanúgy.
0: De figyelj, van egy ilyen dolog igen benne, hogy ha mással feltölti magát és ezt rajtam vezeti le, nekem nem probléma. És ez szerintem egy egészséges hozzáállás.
2: Figyelj, tehát az, hogy megnézel valakit, hogy szép, az nem megcsalás.
0: Hát ez
2: tehát azért egyértelmű, tehát van valahol a fejedben, hogy objektív skála.
0: Ne írjátok le, hogy csak vakságot, nem szeretem ezt a valami. Úgy nem szeretem ezt a mondást, hogy nem hiszem el.
1: De az nem megcsalás. Most már, hogyha erre a mondásra rátírunk.
0: Hát lehet úgy megnézni valakit, hogy már közel van a megcsaláshoz.
1: Vannak olyan szúró szemek, vagy nézés pontosan.
0: Ez úgy szokott, amikor elmész nyaralni, tudsz, hogy kicsit kibontakozik minden, meg ott általában megpesdül minden, és akkor úgy felpesek benned minden, és akkor jön a szenyorita, nem Rita, hanem a
2: szenyorita. Én esküszöm, nekem nyaraláskor sose semmi. Amikor szingli voltam se.
0: Nem akartuk ezt az információt tudni. Amúgy én mindig, mikor nyaralok, akkor mást is, de hogy úgy szokta az ember, most hogy mondjam
2: nem
0: ezt?
2: Nem úgy te!
0: Há, hogy?
2: Sosem most szedett fel senki.
0: Ja, engem se, de nem úgy mondtam, azt mondtam,
2: hogy te szedtél volna.
0: Nem, úgy a bizsergés az terjed.
1: Hát nincs ott bizsergés, de hogy van ott elég bizsergés.
0: Hol te?
1: Hát nyaralás.
0: Hát
1: hogy
0: ne legyen.
1: Hogy ne lenne, hát nézd,
2: megiszod az uzót, megzsibbadsz, megbizseredsz.
1: Ebben a kurva már csak attól jön a bizsergés.
0: Hogy mondják görögül? Mit mondtál te?
1: Semmit.
0: Hogy mondják görögül a szenyoritának?
2: Aha. Szirtaki, buzuki, nem tudom, valami.
0: Félművel társaság.
3: Színre tesszük a délutánokat. Vagány vágány. Ez is a

0: Halott pénz, Bay Alex és a Slep szólt itt a Rádió Gagán. Közben kaptunk még egy útinfót, azt mondja, Imre írja nekünk a Facebook oldalunkra. Hello, gondoltam, szólok, a Bogáti erdőben Brassó-Kőhalom irányában áll a forgalom, nem érdemes erre közlekedni. Elméletileg halálos baleset történt két órával ezelőtt.
1: Ez nagyon-nagyon rossz hír.
2: Egyébként
1: jellemzően ebben az időszakban elkezdődik a Bogáti erdőnek a horror korszak időszakja. Picit lehűl a levegő hajnalban és este. Ilyenkor meg olyan az aszfaltot, tehát nagyon rossz aszfaltot használnak, ilyen nagyon lyukatos vagy lyukatcsos.
2: Nem, az egyébként az jó, már jobban tud rajta kapaszkodni a
1: az kocsi. Csúszó rajta, hallod, mint az izé.
2: Hát figyelj,
1: sebesség. Általában nagyon rossz minőségű aszfalt van, ilyenkor egy picit, hogyha megvízesedik, akkor rajta. Na mindegy.
2: Volt haver, aki ott neki kente a falnak az autót, úgyhogy benne van.
1: Volt tesó, aki neki nyomta a falnak. Na, lényeg az az, hogy ezt, hogy ne közlekedjetek arra, az nehéz. Mert hogy nehéz kikerülni.
2: Figyelj, indulj később, nem tudom, várjál, míg nézd vézem, mikor szabad.
3: Halljátok, én arra gondoltam, hogyha más, akkor Dávid mondja egy lánynak, hogy gyere, léci, ó, igen.
1: Vagy hogyha mondjuk egy ilyen mélyebb hangú valaki mondja, hogy gyere, léci, ó, igen, akkor az így van különbség.
0: Magadat promózod, én úgy érzem. Én nagyon úgy érzem.
1: Ugye gondolkoztam, hogy melyik ilyen bejobban a csajoknak.
2: Mondjad itt, mit mondanak még a megcsalásolgálat.
1: Hölgyeim, ez, mi tetszik jobban? A magas hangú pasas, vagy a mély hangú pasas?
0: Ez a mély hangú
1: pasas. Az te, jaj, te.
2: Elkezdtünk, igen.
1: A holnap aztán kérdezik, hogy hétfőn a hármas szabályban, hogy mély van széthalapva a mikrofon. Jól van. Azt írja nekünk valaki, akit úgy hívnak, hogy József. Szevasz, József. Sziasztok. Van az a mondás, hogy amely kutya otthon jól lakik, akkor nem megy a szomszédba. Viszont nem csak a szexuális együttlét miatt van a félrelépés, van eset, amikor hiába van meg a kommunikáció, érzelmileg lehúzza a pasit. Na, ezt most magyarázd egy kicsit jobban el, már mint hogy hiába kommunikálnak egymással, vagy hiába történik bármi, érzelmileg lehúzza a nő téged.
2: Igen.
1: És az egész, hogy valaki emeljen fel érzelmileg.
0: De gondolom, ez fordítva is megtörténhet.
1: Hát nem tudom, hányan csalják meg a másikat azért, hogy érzelmileg valaki más emelje fel őket.
2: Nem azért, hanem azért, mert otthon a másik annyira energiavámpír, annyira negatív, annyira, hogy inkább elmész egy vidám csajhoz, aki az a kategória, aki hogy mondja, inkább jókedvű. Már de... csak azért. Arról nem beszélve, hogy még a féltékenységet be se osztuk a képbe, amikor tudod, a másik indon, de féltékeny egy után azt mondja, hát akkor most már ennyi erővel.
1: Igen, ez is megtörténhet. Én képzeljétek, hogy hallottam ezt a mondatot így kerek egészben, felnőtt férfitól, amikor én még gyerek voltam, hogy hát az a helyzet, hogy annyi fejfájás van otthon, hogy jól esik az a fél óra, amikor senkinek semmi, vagy a másnak semmi baja nincs, nem kérdez hülyeségeket, csak egyszerűen ott vagyunk a jelennek. Lehet, hogy van ilyen is.
0: Carpe diem.
1: Lehet, értem, gondolkodni kellett volna a sok gyermek előtt ezen, vagy mit tudom.
0: Attila írja, én erre a megcsalásra csak annyit fűznék hozzá, a kutyádat, ha jól tartod, a szomszéd tyúkját nem eszi meg, ennyi.
1: Nem hiszem, hogy ez ettől...
0: Nem. Nem ilyen egyszerű gondolat.
1: Ez nem egy személyes, na. Tehát most hiába mutogatunk a másikra, hogy igen, mert te. Ilyenkor mindig magunkba is kell néznünk, hogy igen, mert én vajon tettem-e eleget azért, hogy te valamerre megmozdulj.
2: Ezt úgy mondták most... a haverok, akik már hosszabb ideje házasok, hogy hallod-e? Értem, de te kibontottad a port, mondtad-e, hogy...
1: Igen,
2: nem tudom, hogy mit jelent.
1: Parasztus is hozzá lehet állni a dologhoz.
2: Őszintén, hányan mondtátok otthon, hogy
1: ó, igen.
0: Ilyenkor a libidó.
1: Mikor ment el utára haza, és csaptad be az ajtót, hello.
0: Itt a lájbadó.
1: Az az.
2: A lájbadó.
1: A lájbadó fölment a fejbe.
2: Jól van, játszunk egyet lájbadó, mert ez fontos dolog.
4: Informálunk, eligazítunk, sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
5: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.
2: I might never be night and shine in armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never

0: Reklám.
1: Várunk a Poliana klinikán Sepsi Szentgyörgyön a Grigore Balázs sugárút 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsi Szentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
0: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk. Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhat Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
2: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy, Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
3: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
4: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
0: Társadalmi célú hirdetés.
5: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
6: ismét lágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: mit röhögsz te? Mit röhögsz? Igen, nyugodtan röhögjél, hát röhög tovább.
1: Október 15-én van a születésnapja a Rádió Gagának, itt vagyunk a legújabb játékunkkal, és ebben az órában a Gaga születésnapi csomagát nyerheti meg egy hallgatónk, úgyhogy sorsolni fog a számítógépünk, és mindjárt megnézzük, hogy kivel beszélünk.
0: Fogalmunk nincs, hogy mi van ebben a születésnapi csomagban, de Gábor már elmondta, én kellett volna, de én se tudtam volna többet mondani, mint Gábor. Annyit, hogy reméljük, hogy van jó ötletetek, hogy mivel köszöntenétek a Rádió Gagát, mert őszintén torkik vagyunk egy kicsit a turtából.
2: Úgy érzem, hogy nem fog nyerni.
0: Hát ez így gyorsan, gyorsan rövidre záródott.
2: Akkor próbálkozunk még egyet. Na lássuk akkor hangát. Halló, szia hanga!
1: Szia hanga!
2: Rádió Gagától Horváth Gábor, Bészabó Zsolt, Kis Bence. Mi ott csinálsz?
3: Éppen kézivásárhelyen vagyok, a Manócska óvodának a megnyitója.
2: Ó, jó, de jó! Az nagyon jó!
0: Nagyon jó! Cuki dolog! Cuki dolog! Végre egy Manócska! És örülsz, hogy hívtunk!
3: Igen, nagyon is, nagyon meg vagyok lepődve.
2: Halljuk a háttérben azért a sziasztokot, úgyhogy úgy érzem, hogy vannak lelkes ifjak arra felé. Hanga, az igen. A helyzet, hogy beneveztél a játékunkra, és hát ez arról szól, hogy ugye 27 éves lesz a Gaga, és hát kaptunk már rengeteg tortát, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, hogy neked mi jut eszedbe, hogy mit lehet egy 27 éves rádiónak adni.
3: Én mindenképpen egy házi süstési tortára gondoltam, hogy azt vinnék be hozzátok a stúdióba.
0: Jó lesz, csak hízunk tőle túl sokat, az a baj, mert túl sok tortát kaptunk.
2: De nagyon
3: akkor
2: nagyon
3: legyen cukormentes.
0: Na, ez új.
1: Az... Jó, oké.
2: Okay. És az finom?
3: Jó, hát nagyon sokféleképpen el lehet készíteni, úgyhogy igen, vannak nagyon sok cukorhelyettesítő készítmény, úgyhogy megoldható, hogy finom legyen.
0: De elég magabiztos a lábunkról,
2: úgyhogy elhisszük.
1: Elfogadjuk.
2: Igen. Az a helyzet, hogy van egy ajándékunk a részedre.
1: Hanga, nyertél a Rádió Gagától egy Gaga születésnapi csomagot, úgyhogy gratulálunk, mi is felköszöntünk téged ezzel.
3: Nagyon szépen köszönöm, csak egy évvel vagytok fiatalabbak.
0: Ó, akkor te is nagyon fiatal vagy. Köszönjük szépen az ajándékot, és nyilván az, hogy játszol velünk. És mindenkinek gratulálunk ott a Manócskában, mert hogy tényleg nagyon jó, hogyha óvoda megnyitóról beszélhetünk.
3: Igen. Igen, nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
4: Gratulálunk a nyereményedhez, ami nem más, mint a Rádió Gaga születésnapi ajándékcsomagja. Rádió Gaga, hallgasd a slágereket és új zenéket a világon bárhol, appon keresztül, vagy a rádiogaga.ro weboldalon.
5: Minden érdekel minket. És téged?
6: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga, slágerek és új zenék.

0: De mennyi az esélye, Tiamil írja nekünk, hogy ő nem tudta felvenni a telefont, de a feleségét hívtuk erre fel, és ő nyert. Tehát több ezer hallgatóból mennyi az esélye, hogy nem érjük el az elsőt, akit hívunk, és a második, akit hívunk, az a felesége az elsőnek.
1: Így kell regisztrálni a
0: járványos. Na ma vegyetek lottószámot szerintem ma.
1: 0735488888, így ahogy mondjátok, még az is belefér.
2: Slágereket is, új zenéket is hallgatunk a következő órában, viszont most szépen egy kicsit megállunk, felhangosítjuk a rádiókészülékeket, és meghallgatjuk a híreket.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó,
8: szuper!
7: Te nagyon meglepődtem,
8: a mindennapjai
7: része vagytok.
8: Köszönöm.
3: Megvisszahangosítottam
7: a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Kérem, megjelenni. Itt a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management, eladás egyelő minden.
3: Reklám.
10: A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál, a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet, és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
3: Dr. Optics.
11: Akkor most doktor vagy optika?
3: Szinte mindkettő.
11: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigor Ebalán utca 52. A Penny szomszédságában.
12: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szobátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
13: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
14: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
13: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
15: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
16: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
17: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van. Medrész. A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat. Leadhatod a rendelésed és már át is veheted. Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is. Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Stagnált a román gazdaság teljesítménye az idei év második negyedévében. Október végén kezdődhet meg a szülőföldön magyarul program oktatási és nevelési támogatásainak folyósítása. A következő órákban nem sokat fog változni az időjárás. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Műszaki hiba miatt átmenetileg nem működik a Tolró útdíjfizetési rendszer, közölték a hatóságok. Az AgePress tájékoztatása szerint a szakemberek már dolgoznak a probléma elhárításán, a leállás idejére a közútkezelő felfüggesztette a büntetéseket is. Azok a járművezetők, akik a rendszerhibák miatt nem tudták kifizetni a járműveikre vonatkozó útdíjat, semmilyen szankcióra vagy pluszköltségre nem számíthatnak. Az elmaradt díjakat a rendszer helyreállítása után a meglévő adatok alapján utólag számolják majd fel. Stagnált a román gazdaság teljesítménye az idei év második negyedévében, míg az első fél évben 0,6%-kal zsugorodott a bruttó hazai termék az előző év azonos időszakához képest, derül ki az Országos Statisztikai Intézet friss adataiból. A statisztikai hivatal ugyanakkor a korábbi becsléseihez képest kismértékben felfele módosította az első fél éves mutatókat. A jelentés szerint a román gazdaság teljesítményét az elmúlt időszakban elsősorban a beruházások tartották felszínen, miközben a lakossági fogyasztás érezhető. Visszaesett. A múlttal való őszinte szembenézés és a történelem ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy ne ismétlődhessenek meg a rossz dolgok, hangsúlyozta Nikus Ordán államfő a holokauszt romániai áldozatainak nemzeti emléknapján kiadott üzenetében. A köztársasági elnök felidézte, hogy a román hatóságok közreműködésével és az akkori társadalom közönye mellett több mint 300 ezer zsidót és mintegy 11 ezer romát deportáltak vagy gyilkoltak meg a faji politikák következtében 1938 és 1944 között. A jelenlegi bizonytalan időkben pedig mindenkinek felelőssége, hogy határozottan fellépjen a gyűlöletkeltés, a diszkrimináció és az antiszemitizmus újbóli elterjedése ellen. A holokauszt nemzeti emléknapját 2004 óta tartják Romániában október 9-én, arra emlékezve, hogy 1941-ben ezen a napon kezdődött meg a bukovinai és beszarábiai zsidóság tömeges deportálása. Romániának már teljes körű a gazdaság irányát megváltoztatni képes kormánya lehetne, ha a stabil többség megteremtése megelőzte volna a politikai és választási számításokat, jelentette ki Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke. A PSD vezetője bejegyzésében kihangsúlyozta, hogy pártja a PNL-ével és az RMDS-szel közös stabil többség visszaállítását támogatná, és készen áll arra, hogy felelősséget vállaljon a kormányzásért. Grindeanu rámutatott, hogy a románok csaknem 90%-a szerint az ország rossz irányba halad. Ezért a parlamenti pártok kötelessége, hogy konkrét döntésekkel válaszoljanak a választók jelzéseire, és a gazdasági talpraállást, valamint a lakossági vásárlóerő védelmét helyezzék előtérbe. Október végén kezdődhet meg a szülőföldön magyarul program oktatási és nevelési támogatásainak folyósítása. A gyermekenként és hallgatónként járó bruttó 100 ezer forint értékű juttatások kifizetésének előkészítése már folyamatban van. Ugyanakkor már dolgoznak egy olyan gördülékenyebb rendszeren, amely a következő években lényegesen felgyorsítaná az elbírálási és átutalási folyamatokat. A nap második felében egy kicsit felhősebb lesz az égbolt, csapadék viszont nem várható. Éjszaka nagyjából a tegnapihoz hasonló hőmérséklet értékekre készülhetünk, 4 és 6 fok közötti minimumokra. Mindemellett holnap nagyjából a maihoz hasonlóan alakul az időjárás. A hétvégén tehát viszonylag kellemes idő várható, esetleg vasárnap fordulhat elő csapadék. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
2: Most pedig! Most pedig! 17 óra múlt, a továbbiakban is várjuk üzeneteiteket a 0730-54-88-88-ra. Mi számít megcsalásnak? Erről vitatkozunk itt most már lassan 3 órája.
1: Nem lettünk okosabbak benne, azt tudjuk, hogyha két nő csókolózik és van egy férje, az leginkább úgy tűnik, hogy nem megcsalás. Bészabó Zsolt, Horváth Gábor és Kis Bence szerint sem.
18: Zsolt bácsi egész életén keresztül rádiózott és megkérdezte legalább 50-szer, hogy mi ez a megcsalás, mi derült ki maga számára, ha fiam semmi, meg Gábor nem hagytuk elmondani, hogy ha a nyelvedet hova dugod, akkor mi tőle lesz megcsalás. Ezzel fogjuk nem sokára folytatni, de csak Kelly Clarkson slágere után jön a Catch My Breath, ezzel kezdjük az órát, maradjatok velünk!
12: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
13: Vagány Vágány.
12: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: senki sem bán.
1: Na figyelj, de ha itt beszélsz, kedves Diász, kedves Menta, meg leszel csalva. Ez biztos. Tehát az a férfi, amelyik így mondja el a bánatunk, azt előbb-utóbb megcsalják.
2: Manapság nem így működik már.
0: Hogy érted? Drágám, szeretnék valamit elmondani nekem.
1: Az ilyen nőférfit keres magának, már bocsánat.
2: Zsolt, az a helyzet, hogy te azt gondolod, de manapság a fiatalok azok ilyen fiúkra vágynak.
1: Mennek ezek a heréltek mostanában ők?
2: Jaj. Na. Az európokra is nagy a kereskedelem.
1: Írja nekünk valaki, aki azt kéri, hogy név nélkül olvassuk be, és hát itt az a helyzet, hogy Gáborral könnyen érintve lehetünk a témában, igen, mert valamiért a hallgató úgy gondolt, hogy nevet is kell odaírjon, úgyhogy nem mondom, hogy nem tettél valamit a fejünkbe, de hát tettél.
3: Rátkerestem, kedves névtelen.
2: Mi látjuk a nevet.
1: Gáboréknál otthon a számolás
2: lesz. Elültetted a bogarat a srácok fülébe.
1: Ne, beszéltem be számba.
2: Mind a kettőnek Eszter a felesége, csak szólok. Szóval hadd olvassam én, jó? Mert
1: megkérlek.
2: Az enyém az nem Eszter.
1: Így van.
3: Üsse a szívünket jól meg.
2: Sziasztok, szerintem elég könnyű valakit bevinni az erdőbe, még akkor is, ha megkapjuk otthon a mindent. De amikor egy Eszterke kolléga, na halljátok, Eszterke kolléganő ránk mosolyog a joganaciban, és akkor innen jön az eufemizmus, hogy nem fordul meg a fejünkbe Mici Mackó és a mézes csupor esete, az bödön volt, de értem én. Ha értjük a mézes köcsögöcskét.
3: Na névtelen.
1: Hallod, de névtelen.
2: Hát kérem szépen.
1: De én mentes vagyok, mert tudom, hogy nincs ilyen nevű kollégánk. Mert azt mondja, hogy Eszterke kolléganő.
2: Há, jó. Szóval, kedves névtelen, én a helyedben ma nagyon bezárnám az ajtót. Ha látsz egy kopasz csávót baseballütővel, a fatestápoló előkerül. Nézzek, a csikját is megigazított. Új, baj lesz!
1: De egy csomó üzenet érkezett névtelenül, de még senki nem írta meg, hogy éppen csalja a párját. Pedig szokott ilyenkor.
2: Nem azért az, hogy koronáért, de közben tehát azért tisztázzuk, hogy a megcsalás az arról szól, tehát az szerintem pur fizikai.
1: Igen. Miért?
2: Nem azért csalod meg a másikat, hogy sütésüssön neked a franc egye meg.
3: Hát de nincs olyan, hogy érzelmi megcsalás. Milyen fizikai?
2: Érzelmi.
3: Van érzelmi megcsalás.
2: Van érzelmi megcsalás. Mit mondanak a szakemberek a BN-nél?
3: Nem tudom, én ezt most csak úgy fejből kaptam.
1: A nyelv után mi jön? A szív mi? És az
2: a nemzet, érted? A nemzet. A nemzetemet nem csalod meg.
1: Fogadjuk.
3: A nyelvet nem hagyom.
2: És a templomot
3: nem mindegy, hogy nyelves csókot adsz, vagy csak szájra puszítasz valakinek. Mert egyes hölgyek azt mondják, azt nyilatkozták a BN-nek, hogy ha csak szájra puszi van, akkor az még nem...
1: És ha máshol van puszi nyelv nélkül, az működik?
3: Mert...
2: Nyakszírt.
1: Arra gondoltam, persze.
2: Tényleg, megcsókolod valaki... Várjál, megcsókolod egy másik nőnek a nyakszírt.
1: Erotikusabb sokkal, mint egy csók, akármikor.
2: Jó, de az megcsalásnak minősül-e?
1: Hát minimum.
3: Annak.
2: Milyen? Szerintem
1: hát
2: is amúgy.
1: Már más is van, ott annan már nem állsz meg.
2: Hát vagy egy olyan löföt kapsz, hogy ha azért
1: ott,
2: nem állsz meg.
1: Ha ott valaki megáll, az a baj van.
2: Na jó, van.
3: Nyakszírt,
1: nyakszírt, te. Nyakszírt tetőn csókolnálak című üzenet.
2: Igen, a klasszikus az előkerült az egérrel.
1: Na, is.
2: A...
1: Nézd meg, jönnek üzenetek. Az egér is megunja ugyanabba a lyukba járni, írja
2: igen,
1: nekünk valaki.
2: Tudjuk. És mi számít megcsalásnak, ha ikrek és későn veszed észre, az megcsalás? Igen.
1: Amúgy igen. Én egyszer majdnem belefutottam ebbe az egérjukba.
2: Figyelj, volt ilyen, hogy azért a testvérének a fenekét megsimogatta a haver, és megfordult, hogy majdnem jó hely.
1: Hallottam egy unoka testvérem mesélte, hogy van egy
2: nagyon
1: barátja.
2: Nagyon szépen kérlek, igen, hogy itt azt a dzsingat távolítsd el, mert ez akkor tud működni. Ilyenkor az ember mindjárt azt mondja, hogy téved, egyébként tényleg tévedésből is előfordulhat, hogy más lány fenekét fogod meg. Hallottunk olyat, hogy csávó megbotlott, és a hölgy közben mesztelen volt, és rá, na mindegy. Ez majd másik. Szeretném, hogyha az a dal szólna, te Zsolt, mindazt várom tőled, hogy nyom meg a gombot. Mondjuk a telefonszámot hozzá. 0830 54 88 88. Mi az, ami megcsalásnak számít? Hol van a határ? Egy kis flörtöcske belefér-e? Van, aki szerint még belefér nem más is, a mesztelen zuhanyzás, ha kettő egymás közt van valami táv.
1: Itt puszilózás. Mi van, hogyha a párod egy meleg férfival zuhanyzik együtt?
2: Tessék.
1: Na tessék, bunny, puty. Kezdj csokolom. Várjuk üzeneteket.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Akkor.
1: És most.
2: Igen.
0: Elpazarolt szerelem az. Igen, elpazaroljuk a szerelmünket Offenbach és Lagy Caroline-nek.
2: Akkor hadd olvassam Kisvörösnek az üzenetét, vinnyogtam a rögést. Azt mondja, én azt mondom, a pasi, amíg csak néz egy másik hölgyet, addig nincs baj. A baj ott kezdődik, amikor már a képét is nagyítja.
1: Ájjájjáj.
0: Hát az mi baj?
2: Hát, mert akkor már jobban meg akarod nézni, amikor nagyítod.
0: És akkor mi van?
2: Értem én.
0: A baj, hogy azt is írta még nekünk.
2: Nem azt mondta, hogy ott ér.
1: Mi nem szoktuk megnézni a hallgatóinknak a WhatsApp képét.
2: Hallod, Kisvörös, az igazság, hogy kinagyítottuk a képet, nézzük meg a profil.
0: Jó, rendesen, nézzük. Bence még hozzá is matatott itt a képernyő, ez hátra nagyobbra le. Azt is írja nekünk, hogy Ali, nektek srácok, olyanok vagytok, mint nagyon nagyot kamasz fiúk komoly témáknál, de csak is miattatok hallgatok rádiót, meg az ilyen szaftos témákért.
2: Jó, ezeket a bókokat szeretem.
0: Bence megint nagyítgatja a képet, de csak szólok. Jól van. Szerusz, Rokmalaca, hol voltál eddig? Na, hát ne haragudjál meg. Sziasztok, titánok, Fleck... Mi?
3: Fleck!
0: Igen, ez a szem.
1: Nem hiszem el, nem hiszem el. Rokmalac, miért kell eszébe jutott a Zsoltán?
2: Szóval. Ma majdnem leszokta.
0: A... Jó.
1: Én szóval értettem. Jó, igen.
0: Nem tudom kimondani, fiúk. A rántott hús megcsinálásához két ember kell. Az nem állja meg a helyét, hogy jaj, részeg voltam, vagy hát meg... Mi?
1: Megbotlottam
0: és beleakadt. Tehát volt már ilyen. Azért történik, mert mindkét fél azt akarta. Nincsenek véletlenek. A házassági esküse viccből van. A jóban rosszban, meg a vele megelégszem, az nem vicc. A megcsalás a gerinc hiánya miatt van.
2: Átájette. Na jó van, köszönjük szépen, ez meg volt küldve.
0: Milyen komoly vagy, hallod-e?
2: Hát hallod, de igazából.
0: Nem maradtál itt a komoly dolgokról.
2: Én megcsalom. Na,
1: megcsalom. Jenő. Na,
0: ez
1: Jenő.
0: Jó van, na, egészség. Ennyi az egész.

0: Hallani, csak ne, hogy a híradóba bekerüljél, hogy 50 kész szúrással.
1: Zsolt, az a helyzet, hogy nagyon gyakran írsz olyan üzeneteket, amikben olyan szavakat használsz, amelyeket tudod, hogy nem mondhatjuk ki a rádióban.
0: Igen, és megnéztük az üzenetet, mosolyogtunk, haladunk
2: köszönjük,
0: tovább.
2: Igen. SMS-ben érkezik a következő. Az a megcsalás, hogy elcsattan egy csók. Jaj, fiúk, hát jó is lenne... Hát jó is lenne nálunk a megcsalás, hogy hozza a lakására költöztette, mivel más városban dolgozik és lakik albérletben, haza hétvégente jár a családhoz. Na erre milyen gombot lehet varni? Névtelen szeretnék maradni, gondolom érthető.
1: Ez kemény. De az a kérdés, hogy mivel ezt tudod és kiderült, még mindig együtt vagytok? Tehát az engem érdekelne ez a dolog. Tehát, hogy neked mi volt ez a válaszreakció?
2: Legalábbis a...
0: Ez válasz, ezt annó bigámiának hívták majd.
1: Igen, de amúgy, tudjátok, van az a fajta megcsalás, amikor még olyan szinte hülyének is nézed a másikat, meg olyan szinte megalázod, meg szétalázod, amikor már tényleg nincs mese, tehát ott már nincs miről beszélni. Viszont jött egy nagyon jó kérdés Hunor részéről, és szerintem teljesen jogos, meg kérdeztem én még korábban, hogy mi van akkor, hogyha a hölgy egy meleg férfi barátjával zuhajzik. Ismerek ilyen helyzetet.
0: Ezt úgy tudjuk, hogy csajok.
2: Na,
0: igen. Vagy ilyenkor, tehát a meleg srácok szokták mondani, mi csajok, zuhajzunk, nem én találtam ki, bocs.
1: Oké, okay, és Hunor kérdezi, és fordítva, ha a férfi zuhajzik egy meleg nőbe, az bizonságtételt fog tenni nagyon gyorsan.
0: Tehát ki fog derülni, hogy
1: az kiderül. Az ott biztos.
0: Már csak
1: ki lesz derítve hozzá. A lényeg ki lesz derítve. Az mi biztos vagyunk.
2: Jó, ha törölközőt rá lehet aggatni, akkor...
0: Igen. Na mindegy. Aztán itt van nekünk a másik hallgatónk, aki... Sándor lesz, azt mondja, hogy sziasztok, vegyünk példát a kakasról, hogy mennyi nője van, vita még sincs a megcsalásról. Hát az a helyzet, hogy egy kicsivel több agytekervénye van a csajodnak, feleségednek, mint egy tyúknak, akkor abból lesz azért vita. Rózsa Magdés itt van velünk. Tudjátok, ez a jel.
1: Hogy én azt olvastam, hogy jaj.

0: Jaj, de nyal, de jaj. De aztán mekkora nyaj, de jaj. De.
1: Szerintem ebben nem menjél vele.
0: Ne nyalj, akkor használod a
2: üzenetét.
0: Akkor Feri üzenetét próbálj megfejteni. Feri, gyertek.
1: Azt, megcsalni nem lehet, mindegyik ugyanazt kapja. Gyakorlatilag ez ilyen karmikus. Érted?
0: Megcsalod,
1: akkor téged is megcsalnak.
0: Nem erre gondol. Azt írja, hogy megcsalni nem lehet. Mindegyik ugyanazt kapja. Na most kire gondolsz itt? Tehát a költő kire gondol? Aki kapja a megcsalást, vagy akivel csalják meg, meg ő jót kap, vagy mit kap? Ki mit kap? Az a kérdés.
2: Feri írd meg, mert...
0: Feri, itt mi olyan szinten összetévedtünk. Azt akarod mondani, hogy nem lehet megcsalni, mert ha már megcsalod, akkor már annyira szétment a dolog, hogy már nem számít megcsalásnak. A
2: gordiuszi csomót el kell vágnom.
0: Én nem értem ezt.
2: Nem jövök.
0: Amúgy én hallottam már ilyen magyarázatot, hogy ő nem érzi, hogy megcsalta volna a párját, nőtől hallottam, mert hogy már annyira szétment a kapcsolatuk, hogy az már nem is volt kapcsolat.
1: Hát akkor
0: miért nem lehet egyszer véget vetni, és utána mész szállingózol, amerre
1: akarsz.
0: Hát,
1: hogy mit tudom én, tehát utána azért ne csinálj.
0: Gábor, úgy. Legalább egyet még a nyelven kívül mondasz, amit a BN írt őszintén, mert azt tudtuk, hogy nem mindegy a nyelvedet, hova dugod, az tényleg nem mindegy, de még mit mondanak, hogy a hölgyek, akiket megkérdeztek?
2: Van a vice versa, tehát egy hölgy azt nyilatkozta a BN-nek,
1: az, hogy én azt rosszul úgy mondanak, hogy vice versa, tudod?
0: Igen.
2: Én azt mondtam a férjemnek, hogy az a megcsalás, amit ő annak venne, ha én csinálnám mással. Erre csodálkozva annyit mondott, hogy neki már az is rosszul esne, ha nevetnék egy másik pasi poénján. Mondtam neki, hogy akkor ő se nevessen más nők viccei.
1: Az a helyzet, hogy vannak elég vicces barátaim.
0: Ebben egyébként van valami. Tehát annál undorítóbb nincs, amikor te féltékeny vagy olyan dolgokra, amit magadnak napi szinten megengedsz. Tehát ebben van valami. Tehát én ebben most így komolyban mennék egy kicsit. Már bocsánat.
2: Hát látod, nem csak hülyeségeket írnak.
1: Egyébként mondjuk, de nézd meg, azt írja a hölgy, hogy, vagy azt mondja a hölgy. Hát, hogyha kitalált, jó, ha nem kitalált, úgyis jó.
0: Nem érdekel.
1: Filózzatok rajta. Tehát most tudod, valóságtartalmaz. Volt, hogy a férjem lefeküdt egy vetközős lányjal az öccse legény búcsúján. Bocsi, a vetközős lány, ez csak vetközik. Ez már nem vetközős lány volt, ez már tovább ment. Na mindegy. Bevallotta, megbeszéltük, ez nem érdekel. De az nagyon is, amikor észrevettem, hogy az egyik külföldi kolléganőjét emlegeti, akkor megcsillan a szeme.
2: Oh.
0: Most akkor az megcsalás a külföldi nővel? Vagy nem értem.
1: Nem, hanem, hogy csillog a szeme.
0: A belföldi művel csak vetkőzzön? Nem értem ezt most. Ez most egy kicsit, a külföldi vet, na igen.
2: Jó, de folytatja, és láttam rajta, hogy szomorú, amikor a nő 3 hónappal később hazautazott.
1: Közben lehet csak kapott a Fradi. Az nem, ugye.
0: Na, hölgyeim, azért néha tényleg, Bence jól mondja, tehát néha azért gondoljatok bele, hogy mi nem vagyunk olyan bonyolultak, mint ami ennek tűnik.
1: Igen,
0: tehát,
1: lehet, hogy kívülről úgy nézzük ki.
0: Egy rossz Vikings meccsén rögtön úgy nézek ki, mintha a félvilág megcsalt volna.
1: Így van.
0: Aztán
1: és közben igaz is, mert a Vikings megcsalt.
0: Abszolút.
1: Nem tudtak bedobni a rendes
0: így
1: gólt.
0: Van.
1: Na jól van. Azt mondja a hölgy, hogy ezt érzelmi megcsalásként ér. Tehát a fizikai megcsalás az rendben van.
0: Tehát, hogyha egy vetközös nővel lefekszik, okés, de hogyha érez valaki iránt valamit,
1: az...
0: Hát figyelj, én ezt el tudom fogadni.
1: Nehéz ezzel vitatkozni.
0: Én ezt el tudom fogadni. Görbe este, megtörtént, megmosakszik, meg tovább az élet. De mikor már ott kapcsolódik érzel, ne kapcsolódjál.
2: Görbe este.
1: Legalább használjon védekező eszközt, hogy ne mondjam nevén. Na, kérlek szépen, azt mondja itt még, hogy... A férjemmel elég rugalmas házasságban. A nyílt házasságot ismerem. Gyere, mi a nagy nyavaja a rugalmas házasság?
0: Használj szófszert.
1: Ő azt mondta, együtt lehetek másik pasikkal, de csak úgy. Amit nem tudunk rádióban körbeírni. Ebben az erdőben, hogy beszaladtam.
0: Szerintem ezt kétszer...
1: Szerintem gyorsan indítsuk el a Fate of Ophelia-t, mert vele is valami ilyesmi történt. Á, nem szó szerint.
0: Nem. Szerintem pedig kétszer annyira fájdalmas.
1: Cidóbervörös tettem legalább.
0: A gondolata
1: legalább
0: is annak.
1: Na, most jó, már úgyse fáj.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
0: Reklám.
2: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
3: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
4: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
6: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Több száz megoldás és színárnyalat. Rettóni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
7: A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál, a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet, és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét lágere

0: Én ezek után nem olvasok többet, mert itt úgy beleszaladtam az előbb egy baj, onnan se fogok kitalálni.
1: Na, de hát csak a hegye.
2: Mondjátok el nekem, milyen töve is volt. Milyen férfi az, akinek nem fáj a megcsalás, hogyha nem az elsődleges helyre történik a dolog. És volt, engedd el.
1: Hagyd még,
2: akit hát tudod kérni az erdőbőben. Volt, tudod, ezek kitaláltak 70%-ban ezek azt. De aki kitalálja, és hogy találja ki. Mert ki eszébe jutott, hogy ez nem megcsalja. Mit tudom én. De a lájkolgatás,
1: azt
2: tudom. Őszintén, azt azért tudom, hogy van csaj, aki berágott azért, mert mit lájkolgatja a mások képeit?
3: Most erre nagyon érzékenyek a nők egyébként. Általában azt vettem észre. Most már bocsánat, hogyha nem igazátok, akkor én most nem akarok általánosítani. De azért azt veszem észre, azt tapasztalom, hogy ez a szívecskézés sztorikra, ez a túlzott lájkolgatás, ez azért a legtöbb nőnek feltűnik, és meg is jegyzi. Aztán, hogy mennyire fáj neki, azt már ő tudja.
1: Oké, de Instán csak szívecskézni lehet. Facebookon lehet csak. Ne, hát, értem, de ott csak azt lehet, lájkot nem lehet nyomni.
3: Lassan
1: Instán.
3: Már minden nem csak szívecske. Mint a szívecske, csak szólok. Tehát szívecskén kívül, ha még oda is írod, hogy húj, te...
0: Hát, ha te így mondod, ne haragudj, a sítatéri szatíris zavarba jön.
3: Igen, igen, húj, te... Húj, te jó van. Like, megcsalás a like. Szerintem van az a generáció most már, akinek igen. Határozottan.
0: Ezt el tudom fogadni.
3: Van, és van az a szituáció, meg az a helyzet, amikor egy like, tehát mit tudom, egy nő nagyon explicit tartalmat tesz ki magáról, az explicit még nem csóli tartalmat gondolok erre, hanem mit tudom, mutatja direkt.
0: Nagyon-nagyon, mit tudom én, mondjuk minimális fürdőruhában pucsit. Én egyébként ilyeneket ebből nem lájkolok be.
3: Apró, de hogyha
0: de még akkor sem tetszene a csaj, és nem lenne
3: jó van, de hogyha erre nyomsz egy olyan lájkot, hogy az újja majdnem odaér, akkor az már azért tényleg sokat mondóna.
1: Jó, hogy az itt Dualipát meglájkolgatnád?
3: Azt lájkolgatom.
0: Sok kalabucsibak medve.
3: Én lájkolgatom, nem jövő. Az olvasós posztjait csak már okozhatom
1: magyarul. Azt láttam, hogy Bészabó Zsolt, Horváth Gábor Hági, vagy Horváth Gabi Hági.
3: Igen, én lájkolgatom, de a könyveim miatt, mert akkor tudom magyarázni, a könyv tetszett, nem Dua Lipa.
1: Igen, igen, persze, én is így gondoltam.
0: Azért jön itt a szöveg, hogy ha igazán szeretne téged, akkor ráhajthat egy Victoria's Secret angyal is. Ő nevetve fogja elküldeni az, hogy bocs, de van
3: párom. Még kell ilyen kategóriákat behozni a témába, nem hozzatok ilyen kategóriákat.
0: Az, vannak az ilyenek, tudod, amikor az asszony megkérdezi, hogy Claudia Schifferrel megcsalna? Most helyettesíts be akármilyen hír. Igen. Jó, eltelik az idő, van aznap egy kis mosolyszünet, fel vagy készül. 3 hét múlva megkérdezi, te nem stoppolnád meg azoknak, amikor lenni. Tudod, nem így stoppolnád meg neked Claudia Schiffer.
1: Claudia Schiffer, igen.
3: Hát, ó, de vannak azok a kategóriák, amiben nem megyünk bele, gyerekek. Tehát eleve nagyon kevés az esélye, hogy a Victoria's Secret Angel oda repül hozzád, és hirtelen oda repül.
0: Így látom, érted, hogy csíkcsomoltál felső részén.
3: És ugyanakkor meg vannak olyan helyzetek is, amikor megkérdezed, hogy milyen pohár vizet kér utána esetleg.
0: Hallod, ha egy Victoria's Secret angyal kopog az ajtón, én felhívom még az asszonyt is.
4: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: eldöntöttük, hogy ha a Victoria Secret angyalkája kopog az ajtón, akkor az ajtócsattogást minimum megéri. Mi legalábbis ebben maradtunk. Ezek mutogatnak egymásnak, Bence jön most utánam.
1: Csaltál már, vagy csaltak biztosan? Igen, egyébként valószínűleg mindenki csaltak is már, és jó eséllyel csalt ő is. Ennyire jutottunk, nem tudtuk tovább
0: ilyen
1: lépni.
0: Ilyen szennyes, mocskos világban így.
2: Na beszéljünk arról inkább az elkövetkezendő órában, hogy a villanyszámla az megemelkedik. Tessék,
3: megcsalás.
2: Menjünk tovább a hírekkel.
4: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
5: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
6: Nagyon szépen köszönöm.
5: Nagyon örülök, tényleg.
4: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
7: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
4: Reklám.
8: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
4: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
8: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papasilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székely földi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg pontró. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr? Nőileg pontró. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg pontró oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
11: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
12: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
4: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Vészhelyzeti forgatókönyvet dolgoztak ki a csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátásának garantálására, miután a Duna vízszintje riasztó mértékben lecsökkent. Jóváhagyta a 9. osztályosok új tankönyveit Mihály Dimián oktatási miniszter. A hétvégén viszonylag jó idő lesz, köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Éles tárggyal sebesített meg egy 15 éves fiút egy szintén fiatalkorú támadó Sepsiszentgyörgyön, miután a Horgász utcai parkban szóváltásba keveredtek. A sérült gyermeket kórházba szállították, ellátása után hazaengedték sérülése. Az igazságügyi orvosi szakvélemény szerint egy héten belül gyógyul. A rendőrség azonosította a 15 éves elkövetőt, akit a hatóságok ezután 24 órás őrizetbe vettek. Vészhelyzeti forgatókönyvet dolgozta ki a csernavodai atomerőmű hűtővízellátásának garantálására, miután a Duna vízszintje riasztó mértékben lecsökkent. A folyam szintje elérte a mínusz 256 cm-es rekordmélységet, a mérések szerint pedig a vízállás tovább apadhat. A Katasztrófavédelmi Bizottság tervei alapján huszályokból épített terelőgáttal és nagy teljesítményű szivattyúkkal jutatnának másodpercenként több mint 6 köbméternyi többletvizet az erőmű medencéjébe. Fennakadást okozott a forgalomban egy utasszállító repülőgép, miután fennakadt egy vasúti felüljáró alá. Az eset ma hajnalban történt az egyes országúton, Balotest közelében a gépet az Ilfov megyei Voluntárvárosába szállították, a szállítmány az Otopennyi repülőtérről 10 km per óránkénti sebességgel haladt. A tervek szerint egy játszótéren helyezték volna el, viszont a gép végül beszorult egy vasúti felüljáró alá. A 60 tonnás 38 méter hosszú konvoj elakadásáról készült képek elárasztották ezután a közösségi oldalakat, miközben a hatóságok át kellett szervezzék a közlekedést is a térségben. Jóvá hagyta a 9. osztályosok új tankönyveit Mihály Dimián oktatási miniszter, a tárcavezető ma egy rendeletben hirdette ki a közbeszerzés nyerteseit 63 tantárgy esetében, további 9 tárgynál azonban óvás érkezett, így ott a tankönyvek beszerzése csak az óvások elbírálása után folytatódhat. A miniszter egyelőre nem részletezte, hogy pontosan mely tantárgyakat érinti a csúszás.
3: Három hetes szünet után a listavezető bukaresti Dinamo ellen folytatja a bajnokságot a Sepsi OSK, a labdarúgó Superliga 11. fordulójában. Ma este a Sepsiszentgyörgyiek hazai pályán fogadják a fővárosiakat, akik 10 mérkőzésen 23 pontot gyűjtöttek, és mindössze egyszer kaptak ki. A három székiek 13 ponttal a tabella középmezőnyében állnak, hazai pályán viszont még veretlenek. Ovidiu Burka vezetőedző számára különleges lesz a találkozó, hiszen 2023-ban ő juttatta vissza a Dinamót az élvonalba. A mérkőzés ma este 9-kor kezdődik. Közzétették a labdarúgó Superliga 13. és 14. fordulójának pontos menetrendjét. Az FK Csíkszereda október 24-én szombaton este 6 órától az FC Voluntárt fogadja, a Sepsi OSK pedig másnap, vasárnap este 7-től a címvédő Universitatia Craiovával játszik hazai pályán. A következő fordulóban a Sepsi október 31-én délután 15:30-tól a Galaci Ocelul vendége lesz. Az FK Csíkszeredára november 2-án hétfőn este 9-től vár idegen beli mérkőzés a bukaresti Rapid ellen. A kolozsvári CFR október 24-én a Dinamót fogadja, majd október 30-án a Petrolul otthonában lép pályára.
13: A hétvégén viszonylag jó idő lesz, csapadékra csupán vasárnap van egy kis esély. Alapvetően a hőmérsékleti értékek 20 és 23 fok között mozognak majd adás körzetünkben a délutáni órákban. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
6: Most pedig.
1: Már mondtam, hogy péntek ordítva, most ennél többet nem tudok hozzátenni sajnálatos módon a péntek feelingéhez. Úgyhogy menjetek haza, miután befejeztük a műsort, és vagy ha otthon vagytok, akkor ott folytassátok, de a lényeg, hogy zuhanyozzatok péntekkel. Érintse a testeteket mindenütt.
2: Itt van még egy órán keresztül Kis Bence, Szabó Zsolt és Horváth Gábor, aki még nem regisztrált, regisztrálhat játékunkra, holnap is játszani fogunk.
0: James was blunt volt, itt van, lesz, mert hogy az utolsó órában is hallgatunk slágereket és új zenéket, emellett pedig ránézünk a kicsikét a villanyórákra is, jön a Beside You.
4: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora, a Vagány-vágány.
14: Vagány-vágány.
4: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Vagánvágány.
1: Pletykálunk,
0: informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: fiúk úgy csinálnának, mintha csak nekem lenne villanyszámlám, de én azért elmondom, hogy bizony-bizony tegnap bedobták, és az a helyzet, hogy nem nagyon tévedtek. Egy havi 200 kW-os átlagfogyasztásnál nagyjából 74 lejjel lehet több a villanyszámlája az átlag embernek. Én egy olyan havi 500-at nyomok el, napelemmel megnyomva. Gábor, nektek mennyi a téli villanyszámlátok? Mert úgy tudom, hogy van nektek is ilyen villanyos kazánatok, aminek a, ha neki áll pörögni az órának ez a pörgetjű, akkor a fejszét meg lehet rajta élezni.
1: Villanyos kazán? Hát annyira nem villanyos, ez peletes.
0: De valami villannyal is szoktál télen fűteni, nem?
1: Nem. Egyáltalán. Csak a peletes.
2: Itt én vagyok inkább érintettebb, mert hogy nekem viszont olyan a fűtésem is, ami használ áramot, és nem mellékesen van 6 darab akvárium, meg egy csomó terárium a házban.
0: De figyelj, használ a fűtésed áramot, mert van egy pumpa, de nem gázos fűtésed van?
2: De igen. De
0: az attól még használ. Jó, az most
2: na, nem. Mindegy, nem ez a lényeg, hanem az leginkább az, hogy rengeteg a fogyasztó a lakásomban, úgyhogy engem határozottan érint ez a dolog, de fiúk, még visszatekerjük egy kicsit a témát, mert hogy én napokban gondolkodtam azon, hogy én nem emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, ez téma lett volna. Tehát, hogy az alapvető dolgokat az emberek ki tudják fizetni, a fűtésüket, meg a villanyszámlájukat, a vizet, a közköltséget. Tehát éneket hallok, hogy kétfős családnál 300 lejket fizetnek közköltségre. Tehát, hogy bocsánat, ilyen, hogy mondják ennek, háztartási közköltség, amit fizetsz a tömbházakban.
0: Tehát a vízfogyasztás,
2: takarítás, meg mit tudom én, mit tartozik még ebbe bele. Ez rengeteg pénz.
0: Közterület karbantartás.
2: Tehát az, hogy az embernek 1000 leje, 1200 leje elmegy havonta csak a rezsire, az szerintem brutális. Ezek mellett a fizetések, drágulások és minden mellett. De vissza oda, hogy ti emlékeztek arra, hogy nagyanyáink panaszkodtak erre?
1: Abszolút nem. Tehát nem, mintha régebb, sokkal olcsóbb volt az energia, most pedig azt nézzük, hogy hogyan tudjuk kifizetni. Arra szerettem volna még rátérni Zsolt a mondatot közben, hogy télen Gyergyószent Miklóson a távfűtés egy 4 szobás lakásban 1000 lej vagy 1200 lej. Csak a távfűtés.
0: Akinek nem távfűtése van, annak drágább vagy olcsóbb?
2: Olcsóbb.
1: Szerintem
2: olcsóbb.
1: Csak nekem a kertes házban nekem olcsóbb.
2: Ne. Tehát azt kérdezi Bence, hogy több házban, de valószínűleg olcsóbb, csak ott ugye sokba kerül a beszerelése.
0: Jó, hát figyelj, ez nyilván én emlékszem azért nálunk is, amikor Sepsiszentgyörgyön nagyon rég megszűnt a távfűtés, mert borzalmasan drága volt, nem volt hatékony, valószínűleg, hogy nem fektettek bele a hálózatba, a fűtéshálózatba, amennyit kellett volna, nem tudom, nem látom ezt a lényegét, de egyértelmű, hogy itt egy olyan tél előtt állunk, mondok egy lépéssel rosszabbat is, de francot nem érdekel, hogy nincsenek gázkészleteink. Tehát mondjuk, ha januárban el talál fogyni a gáz, az emberek elkezdenek fázni, mindegy, hogy ki lesz a miniszterelnök, agyonütik. Ha nem is szó szerint, de elzavarják a francba.
2: Erről nincs egy előre
0: ott szó. A kormány megbukik, mindegy milyen kormány.
2: Az nagyon ijesztő viszont, hogy az alapvető megélhetésünkhöz szükséges, alapvető kényelmünkhöz és megélhetésünkhöz szükséges javakért a nagy részét a keresetünknek el kell, hogy használjuk. Ez nem oké. Tehát ez nem oké. Hogyha arról beszélünk, hogy elszegényedik egy ország, akkor itt kezdődik az elszegényedés.
0: Mert az, hogy nem oké, az nyilvánvaló. Mi lenne a megoldás? Gondolok arra, hogy ott van nekünk ez a Deep Neptune nevű lópikula, ami nem tudom, hogy
2: termelek. Tehát ez egy napra a másikra nem tudja megoldani a problémát.
0: Hány éve tolják azt? 5 éve legalább.
1: De miért tolják amúgy? Hát tehát mi szakértelem hozzá, vagy mi a probléma?
0: A franc tudja, most megint a Chevron tulajdonában van?
1: Mert aztán hát én már nem tudom.
0: Ment ott körbe, nem tudom, volt a Moli, aztán továbbadták.
2: De most képzeljétek el azt, aki mondjuk minimál béren kell fenntartson egy családot, és így megy neki a télnek, hogy drágább lesz még a villany.
0: El tudom képzelni, hogy milyen elégedettsége van a politikusokkal szemben, és teljesen jogos.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány között

Szélföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás radiogaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Nem vagyunk energetikai szakemberek, az viszont tisztán látszik, hogy egyre többbe kerül az alapvető kényelmünkhöz szükséges fűtés, vagy villany, amit használunk otthon, amit használunk otthon, és ez eléggé baljós.
1: Pont most a napokban gondolkodtam el azon, hogy esetleg a peretes kandallónkat lecseréljem ilyen infrapanelekre, ami egy elektromos árammal működik, de hát most ezeket a híreket olvasván én szerintem abszolút nem fogja megérni.
2: Nézd, az a helyzet, hogy lehet itt mindenfélét filózni, de vannak ilyen hosszú távú szerződések, nagyjából az van, hogy egy év alatt a 650 lej per megawatt óráról 850 lejre

0: viselkedett.
1: Azért, de ez miért nem zavar senkit? Tehát ezért miért nem menj utcára?
0: Mert ez annyira elvont, tehát azt, hogy 22%-kal drágább lesz neked a villanyod télen, azt nem
1: tudom. De miért nem kötelezünk valakiket, hogy ezt magyarázzák el? Miért nem nézzük át, hogy ez a folyamat hogyan jutott el oda, hogy bár Nyugat beúszott hozzánk úgy, hogy megtömtek bennünket, igazából lenyomták a torkunkon mindenkinek a különböző elektromos fogyasztókat, most már tényleg a háztartások tele vannak, viszont ezzel együtt gyakorlatilag majdnem arányosan tehát ment fel a...
0: Jó, akkor egy nagyobb kanyart vehetek-e. Az Európai Unió zöldítési hulláma egyébként bizonyos fokig racionális is kellene, csak megint az van, hogy a tempóval leelőztük magunkat. Mert eddig ugye volt olcsó energiánk, ami Oroszországból jött, de Oroszországot embargózzuk, onnan nem jön áram, nem jön gáz, nem jön semmi, és akkor ilyen helyzetekkel találjuk szembe magunkat. Teljesen más kitérő autóiparban is valami hasonló van, ott is zöldít tennének, ugye? Azt mondják, hogy ugye van ez a Made in Europe. Arra akarják kötelezni az európai gyártókat, hogy 70% a kocsiknak az unióból jöjjön. És talán jövőtől bevezetnék ezt, és Európában egyetlen egy autó gyártó sincs, aki mondjuk teljesíteni ezt a dolgot. Tehát megint a kínaiaknak a malmára hajtjuk a vizet.
2: Az engem nem tudjátok, mi a... Tudjátok, mi a fura, hogy van nekünk egy romániai állami intézményünk, aki felelős a villamosenergia, a földgáz és a hőenergia piacának szabályozásáért. És erről az intézményről, tehát itt az ANRE-ről beszélek, az Országos Energiaszabályozó Hatóságról, az utóbbi időben nem hallottunk. Régebb, amikor voltak olyan kinevezettek, akit esetleg televízióból vagy a távolabbi körből ismertünk is, sokszor, még ha jól emlékszem, még a Gagán is volt interjú velük. Most valahogy hallgatnak. Ez
0: nem, hallunk róla.
2: Energiaszabályozó hatóság most nem
1: de bejelenti, hogy drágább lesz az energia.
0: De figyeljetek.
2: Ja, hát kösz.
0: Jó, csak ez nem úgy van, hogy ő mondja meg, hogy mennyi lesz. Azért nem mondja meg ő, hogy mennyi lesz, mert az van, hogy...
2: De hát akkor milyen szabályozó, hogyha nem mondhatja meg?
0: Hát ők hagyják jóvá, hogy nagyjából ennyi a piaci ár, egy kicsit még faragnak le. De figyelj, Gábor, asszály van. Tehát kimész a kertbe, látod szabad szemmel. Alacsony a vízszint, ugye Csernavoda nincs újraindítva, Csernavoda áll. Az atomerőművünk, ami termelnek. Kettő. A vízi erőműveknél sokkal kisebb a termelés. Magyarán ez a hülye vízi erőmű úgy megy, hogy megy át rajta a víz. Nincs víz, nem dolgozik annyira. És a belföldi termelés nem elegendő, akkor muszáj import áramot vegyünk, az meg drágább.
2: Oké, és hogyha Csernavoda visszaindul, újra beindítják pontosabban, akkor szerinted az elkövetkezendőkben fog csökkenni
1: az ára? Még mikor lejött a nemzetközi piacon az üzemanyag ára lejjent Romániában, nem jönte.
0: Másod sem, hogy
1: csak drágítani tudunk, de most kérdezem, én asszály volt, ergo sütött a nap. Dő.
0: Igen.
1: Nincs megfelelő készletünk napelemparkból. Nincs megfelelő készletünk szélerőművő. Olyatnak az okosak, hogy a szélerőmű élete során nem termeli vissza azt.
0: Jó, itt most mindegy, most már valamit kellene.
1: Valamit kéne már csinálni.
0: De napelemet, amúgy jelzem, hogy a zöldház programot, ami arra szolgálna, hogy otthon napelemet szereljen az atyafi, nem hirdették meg az idén, és még egy dolog, nincs felkészítve a villanyhálózat se arra, hogy a betáplálást elbírja nagyon sok helyen.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Jó, mit lehet tenni azzal? Tényleg ne az legyen, hogy csak azt mondjuk, hogy ez nagyon nem oké, hogy az embereknek a villanyáram drága. A napenergiát nagyon sok mindenre lehetne hasznosítani. Az egy mese, hogy nem lehet feltenni tömbháztetőre. Persze fel lehet tenni, nyilván nem annyi, hogy minden lakónak legyen, de tud valamit termelni. Arról nem beszélve, hogy vannak lakossági aksik, tényleg léteznek, benyomod a stekbe, feltölti. Este pedig vissza tudja hasznosítani. Ha van otthon két, nem tudom, 2 kilowatt áramod.
1: Igen, de ez kéne egy állami apparátus és egy olyan önkormányzati rendszer, amely támogatja azt a gondolatot, hogy a lakosság ne erre költse, ne az alapvető dolgokra költse el a pénzét.
0: Na igen.
1: Nem egy olyan állami apparátus kéne, ami ebből akar meggazdagodni. Itt van a probléma.
0: Nem tudom, hogy az állam ebből akar meggazdagodni, mert ebből magánszféra gazdagodik.
2: Hát azért, figyelj, azért az energetikai vállalatoknál nem kevés fizetések vannak. Most nem akarok populista is demagóg lenni, de azért elgondolkodhatnának azon, hogy esetleg egy kicsit másképp foglalkoznak a pénzügyeikkel.
0: Nem a fizetésekre gondolok.
2: Jó, de azért profitábilisan dolgoznak ezek a cégek.
0: Nézd, ha komolyan gondolnánk az egészet, akkor valószínűleg, hogy az elektrikát is arra az elektrikát futni zár. Arra köteleznék, hogy fejlessze a hálózatot. Unióban már rég lobbiznának, hogy legyen villamos hálózat fejlesztésre valamiféle megoldás. Vannak Kína olyan napelemparkokat csinál, plusz tárolóparkot, hogy füstöl.
1: Öcsém, ne hülyeskedj, a Madarasi Hargitán már rég az élelőművek között kellene szlalomozni télen a sízés közben. Akár mondhatnám.
0: Mindegy, valami.
1: Valami. De ennek nem látjuk még csak jelét se. Azt látjuk, hogy mindenki csak vonogatja a vállát. Mi mondjuk, hogy nem értünk hozzá, valóban nem értünk az energiaszektorhoz, de hogy nincs valaki, aki legalább egy cikkbe leírná, hogy gyerekek, ez történik, itt lopják el, ott nem lopják el, itt nem tesznek semmit, ott nem értenek hozzá.
0: Most őszintén, szerintetek, amikor van elég sok háztető az országban, volt adott ponton, nem tudom melyik miniszternek, valamelyik jobb energiaügyi miniszterünknek, egy ilyen, hogy én nem akar olyat látni, hogy egy háztetőn nincsen napelem. Én is azt mondtam, hogy na végre egy normális hozzáállás. Nyilván ezáltal ezek a nagy szolgáltatók pénztől esnek el, mert az ember magának termel. Én ezt mind értem, de akkor döntsük el, hogy mit akarunk. Azt akarjuk, az ember éhen fagyjon, mert ez fog történni télen, vagy benne van legalábbis a pakliban, vagy pedig akarunk segíteni, és mondjuk azt akarjuk, hogy jövőre, hogy jövőbiztos legyen az ország.
1: Vagy szeretnénk, hogyha nagy befektetőink nem lennének elégedetlenek.
0: De Gábor, most ha lenne kiírás napelemre, futnál
2: akkor
0: oda?
2: Akkor kérném a segítséget. Igen. És futnék oda. Mit csinálják?
1: Mást? Jó, de állj meg, mert a lakosság nagy része még mind tömbházban él.
0: Jó, oké, de a tömbházra is kéne lehessen tenni. Tehát nem mond nekem, hogy legalább, mit tudom én, az, ami a liftet hajtja, vagy
1: oda
0: a lépcsőházat.
1: Oda meg önkormányzati kiírások kellenének. Rendszer kell, Bence. Most hiába kopogtatok én bármelyik önkormányzatnál, hogy rakjatok ma a blokkomra egy napelemet.
0: Nem úgy. Tehát ez nyilván országos program keretében.
1: Hát igen, erről beszélek.
2: Hát jó, de mikor gondolkodnak el ott fent akár a parlamentben, hogy ilyen rendszereket kiépítésében gondolkodjanak, mert én nagyon nem látom.
1: Tudjátok, az van, hogyha legalább mi beszélünk róla, ezt már tudatosításnak hívjuk, mert legalább, nem tudom, elhangzik az ötlet vagy valami, mert amúgy meg kocsmai beszélgetés szinten tudunk erről beszélgetni, hogy jaj, minden
2: hát
1: rossz, minden rossz, minden rossz, de ez tényleg nem túl okés. Tehát 20%-os energiadrágulásról beszélünk. Gyerekek, ez brutális.
0: 22.
1: 22. Abban az ország, na, folytassam meg.
2: Ne, folytasd. Én mondom, még egyszer abban reménykedek, hogy Csernovodát újraindítják minél hamarabb is, de abban biztos vagyok, hogy nem fog csökkenni az energiára költött, pontosan
1: az árakra
2: költött.
1: És tudod miért nem? Azért, mert arról beszélgetünk közben, hogy legyen egyenruha az iskolákban, vagy nem.
2: Például, igen.
0: Na. Igen, és ilyenkor a román erre nagyon szépen mondja, hogy gogoás, pont arra jó, hogy elterelje a figyelmet arról, ami fontos.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
2: Új kanapét vagy bútort keresel? A Kézdi Vásárhelyi Bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Franci ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézdi Vásárhelyi Bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
3: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
4: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
3: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
5: Függönyök, sötétítők, római rulók, pliszék, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
6: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
7: Társadalmi célú hirdetés. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után.
9: Ismét lágere.

0: nem gondoltuk, hogy büntetlenül kimondhatjuk a rádióban ezt a két nevet egymás mellett, de most az a helyzet, hogy akár híradóban is mondhatnánk, ha bárkit érdekelne, hogy Perúban a választásokat kinyerte, de hát nem hiszem, hogy túl sok cikket fognak róla lehozni a jövőben, ha csak nem túl ügyes politikus. Az a hírünk, illetve így hangzana el, ez igazából egy hír címben, hogy a balközép Hitler Mussolini nyert egy perui választáson.
1: Nyilván, hogy ebben egy nagyjából ennyi van.
0: Egy kb. Ennyi a hírünk.
1: Így van. A fickónak egyébként a teljes neve a személyazonosságjában nem Hitler Mussolini, hanem Hitler Mussolini Simeon Flores. Szoros versenyben nyerte meg az önkormányzati választást. Tudjátok, egyesek szerint néptanács, csak az nincsen 90-től. Na, szóval most ő a néptanács elnök, másod úgy hívják, hogy polgármester.
2: Na és a jelölti életrajzából nem sok minden derül ki. 1981-ben született a csávó, elvégezte a középiskolát, és jelenleg a Simeon Sack Investment Group menedzsere. Ennyit lehet tudni erről a Hitler Mussoliniról.
1: De hát, azt, hogy egy holland narancssárga póló, foci póló az egyetlen kép, ami van vele, igen, kapcsolatban.
0: Gyerekek, ha azt gondolnátok, hogy ez véletlen, csak fel szeretnek világosítani róla, hogy a lányát Rahelnek hívják.
1: Ne, egyébként azért adták neki a szülei ezt a nevet, mert olyan ismerős volt, olyan híres név
0: volt.
1: De ő
0: meg a lányának a Rahel nevet, aki Mussolini felesége volt.
1: Megértettem, hát ezek után már gondolom.
2: Úgyhogy ez véletlen nem lehet.
1: Én nem tudtam, hogy hívják.
0: Ez szörnyű, gyerekek, tehát ez úgy, ahogy van, úgy szörnyű.
1: Nem a Mussolini unokája a Rahel Mussolini?
0: Nem, az a neje.
1: Ja, na jól van, akkor ma is tanultunk valamit. Hát a Mussolini család, hallod, az hogy lehet, hogy a németek ugye azok még mindig valahol megjön mindenkezően, nézzek, itt vannak a nácik. Az olaszoknál mindenki elfelejtette, hogy volt egy Mussolini között. Pizza pasta, no Mussolini, pizza pasta. Ez az olasz.
0: De most kérdés, hogy mit tudom, újságíróként, mikor kérdezik, hogy hova mész, akkor melyik a kellemesebb, Hitlerhez vagy Mussolinihez interjút készíteni?
2: Mondok én jobbat nektek. Ebben a régióban a név, ezek a nevek nem ismeretlenek, mert 2018-ban egy Hitler, egy Lenint győzött le egy polgármesteri versenyben. Okay. Ekkor Hitler Gueslin Alba Sánchez és Lenin Vladimir Rodriguez Valverde csaptak össze.
1: Úristen! Te figyelj, ez lehet olyan, mint nálunk, mit tudom én, vannak ilyen furcsa nevek, hogy Predator, Szilveszter, nyilván Stallone-ra unatkozik. Júj,
0: de gyerekek,
1: láttam ilyen... McDonald's-ot, de keresztnévnek.
2: Nem
1: hogy áll. Szevasz, McDonald's vagyok.
0: Azt láttam én is, de ilyenkor nem lehetne kötelezni az illetőt, hogy egy ilyen politikai tisztség betöltési csak akkor fogadhatja el, amennyiben nevet változtat, ne haragudjatok.
1: Szerintem
0: meg,
1: Perúban nem az a lényeg, hogy milyen
0: nevet. Simeon Floresnek fogják hívni.
1: Szóval Perúban szerintem Lenin, nem az a lényeg, Vladimir, hogy mi a neved, hanem hogy hogyan tudsz bánni a lámákkal.
3: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány. Ez

0: Én el vagyok ma utolsó, de azt hiszem első a kiköszönésben, ugyanis elővesszük a keszkenőnket és integetünk, mert a megcsalásból nem lettünk ma igazán okosabbak, de azért elbúcsúzunk.
1: Így van, aztán holnap jövök én a stúdióból, és a Tök Fesztiválról jelentkeznek kolléganőink és kollégáink, úgyhogy ha valaki úgy ítéli meg, hogy Szovátára tud utazni, akkor tegye meg és látogassa meg a Dómadubánkot.
2: Bence, megkezdett Gábor, tőt kérdezte valaki.
3: Na jó, azt akartuk mondani, hogy legyen szép napotok és hétvégétek.
1: Hello!
2: Ciao.
4: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, te a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
6: Reklám. Várunk a Poliana Klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balán Sugár út 33 S szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok. Bizalom.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
11: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj! Van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
12: Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, sávrolók, méretre szabva, egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
13: És most a fárasztó nap után eljött a legbulisabb zenék ideje.
14: Ez a Rádió Gaga esti mix műsora DJ Szabival.
13: DJ Szabival.
14: Új nagyslágerek.
13: A közelmúlt legjobbjai.
14: Duma nélkül órákon át.
13: Órákon át.
14: Party time.
13: Party time. Duma nélkül órákon át.

0: Rádió Gaga.
1: Rádió Gaga. Most pedig. Egy újabb óra a Rádió Gagán. A kedvenc buli zenéjétel.
2: Különleges mixben.
1: Ez az Energy Tunes.
3: Energy Tunes.
1: A keverőpultnál DJ William.
2: DJ William.
1: És Greg Tree.
2: Greg Tree.
1: Energy Tunes.

My music.

beat are stumping and the jam is bumping.

0: pénteken folytatjuk. Kösz, hogy itt voltatok. DJ Williamet hallottátok.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
2: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

volt már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ru. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: és nemzetközi sikerek változatosa.
1: Rádió Gaga hétvége.
0: Slágerek és új zenék.
1: Pihenés mellé.

0: can struggle and to me fame is right. That's how a superhero learns to fly.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
2: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van. A Gaga veled.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.